Az előbbi percekben Majorosi Marianna a Csíkzenekar énekese dalolt Táncházban című műsorunkban, s most következzen zenekara. A felvételeken Csík János fog énekelni, méghozzá kiskunsági, majd kalocsai dallamokat.

Ismét Kalocsa környéki dallamok következnek, de már a délvidéki juhász zenekar előadásában, akik aztán szűkebb pátriájuk dalait is eljátszák, melyek Bácskából származnak.

Ismét bácskai dallamok szólnak, de már tamburán. A hangszereket a Góbé zenekar tagjai szólaltatják meg, akik aztán hangszert váltva százcsávási dallamokat játszanak.

Táncházban című műsorunk végén a Góbé muzsikál kalotaszegi dallamokat Kovács Simon becenevén Buráló és Nonika Miklós becenevén Hitler repertoárjából. Szép estét kívánva önöknek munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető és a hangmérnök Wolf Attila nevében is elbúcsúzom önöktől. Az adásszerkesztő műsorvezetőjét Kasvári Anna Máriát hallott.

0: Dankó Rádióban egy korábbi műsorunk ismétlését hallották. Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 137. adása.

Kacsó Hanga, a magyar fiatal népzenész nemzedék ígéretes képviselője. Felmenői Erdélyben élnek, családjában a közös éneklés hagyomány volt. 16 éves korában tűnt fel a Főszállott a Páva tehetségkutató televíziós műsorban, ahol a döntőbe jutott. Két évre rá, 2014-ben a népdal szólista kategória győztese lett. A Double Rise Fesztivál háziasszonya, az Essencia zenekar alapító tagja és a Muzsikás rendszeres vendége. Idén pedig saját formációval bővült ez a lista, mert megalakult a Hanga elnevezésű zenekar, kiváló népzenészek közreműködésével.

a zenekar tagjait közös elhivatottság köti össze. A mesterek tudásának tisztelete, a gyűjtésekből merített inspiráció, valamint az a meggyőződés, hogy a népzene nem csupán előadható, hanem egyúttal közösséget teremtő erő. A formáció további tagjai Berec István, Mihó Attila, Szabó Dániel, Pap Endre, valamint Pandák Viktor, mind-mind a magyar népzenei és néptáncos élet kiemelkedő alakjai. A hang a zenei világát mély stílusismeret és az újító szándék összhangja jellemzi. Műsoraikban a Kárpát-medence gazdag dallamkincsének ritkábban hallott darabjai szólalnak meg, újra gondolt, mégis hagyományhű formában. A formáció egyszerre idéz falusi táncházakat és mai koncerttermeket. Egyszerre szól a szakmai közönséghez és a népzene iránt érdeklődő fiatalokhoz.

0: Az idén alakult Hangazenekar bemutatkozó felvételét hallották. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balog Mariannát hallották.
1: A Duna Media szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Nóta válogatás hajnali 4 óráig. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

eszem azt az édes pici szádat, hisz a panda ingyen mégsem muzsikálhat.

0: Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó Klub koncertek felvételeiből.
1: Köszönöm, hát a fiatal tudják magyar kell használni.

sem könnyű hazamenni. Szőke kislány, barna kislány, jaj, de tetszik valamennyi. Megforgatom mindegyiket, megszerettem az egyiket, titán.

egyiket kitáncolom magamat az angyalát. Szőke kislány, barna kislány, folytassuk a ragyogóját. Húzzad, húzzad ezt a nótát, most már mindegy fene bánja.

ezt a nótát hajnali arra jogóját. Hiszen úgyis egyszer élünk senkivel, mi nem cserélünk, kimulatjuk magunkat, az ajnali.

0: Élünk, kimulatjuk magunkat az angyalát. Húzzad, húzzad ezt a nótát, hajnalig a ragyogóját. Hiszen úgyis egyszer élünk senkivel, mi nem cserélünk, kimulatjuk magunkat az angyalát. Húzzad, húzzad ezt a nótát, hajnalig a ragyogóját.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok ég.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Nóta válogatás hajnali 4 óráig. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Szól tele a szívem, abban, de is csak muzsikál, muzsikál. Virrod a pinkál, abbál, állabál, rózsám, de szédül a fejem, ótával tele a szívem, abban, de is csak muzsikál, muzsikál. Virrod a pinkál, abbál, állabál.
1: Dankó Rádió. Zalaegerszegen FM 96,3. A Magyar Zene Rádiója.

confío.

0: Rádió. Zalakarason FM 100,2. A Magyar Zene Rádiója.
1: Juhász legény, szegény, juhász legény, tele pénzzel ez a kövér verszény, megveszem a

szép leányban. Tüzet rakott, eszem adta, egy libegett is, lobogott is, ahogy rakta. Hát még a két szöme párja, annak voltam nagy a lángja.

0: Köszönjük.
1: A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Nóta válogatás hajnali 4 óráig. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

mert sokat estetizni, ti oly jól tudjátok. Örül vagy vár a tér, ide jön az ember mindig hozzátok. A jó kert sokat estetizni, ti oly jól tudjátok.

0: szálltak szívetekből, ahogyan csak tudjátok. Cigányok barátok, de csuda jó kedvet csináltok.
1: Dankó Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klubkoncertek felvételeiből.

0: Dankó Rádió. Durban FM 106,4. A magyar zene rádiója.
1: Ennek a szép barna lánynak dombon van a háza, sudár jegenyefa van az udvarában. Sudár jegenyefa rám hajlik az ága, ennek a szép barna lánynak én leszek a párja. Sudár jegenyefa rám hajlik az ága, ennek a szép barna lánynak én leszek a pár.

szemeimet rá sem merem vetni, mert fiatal az édesanyja, azt is kell szeretni. Csalva szemeimet rá sem merem vetni, mert fiatal az édesanyja, hát azt is kell szeretni. Lehajlott a repce száraja főtre, gyere babám, ide az ölembe, de adok neked olyan csókot, bizisten, amilyet még nem láttál te sohasem. De ha nem ülsz,

0: fehér leány a szoknyádon. De én akkor is legény leszek a gátom, de mert csak egy fehér leány a szoknyádon.
1: Megszökött a feleségem, nem is nagyon bánom.

jöjjön meg a jobbik eszem magának. Ha nem szeret, azt is mondja meg, állatomban megrom a Dunába. Édes, kedves, tekintetes asszony, jöjjön meg a jobbik.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Polyák Adrien vagyok. Jövő szombaton tartja alakuló ülését az országgyűlés. A választáson 3 párt szerzett mandátumot, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz az új országgyűlésben. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora is. A miniszterelnöki eskütétel után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol délután rendszerváltó ünnepet tartanak. A zászlófelvonás után Magyar Péter szól majd a megjelentekhez. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István a Facebook oldalán közzétett videóban közölte, kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével és a hazai kis- és középvállalkozásokat segítő új gazdaságfejlesztési eszközöket alakítanak ki. Hangsúlyozta, hamarosan érezhető lesz az új irány, ami egy modern, fejlődőképes és válságálló gazdasághoz vezet. A magyar kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sulyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. Az uniós bíróság ítélete szerint a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelméről szóló törvény sérti Magyarország uniós tagságából eredő kötelezettségeit. A filmvilág után a múzeumi és a színházi szakma is reformokat sürget az új kormánynál. A múzeumi dolgozók javaslatcsomagot fogalmaztak meg, amelyben intézményi önállóságot és kiszámítható bérrendezést sürgetnek. A Független Előadó Művészeti Szövetség pedig a színházi szakma átalakítását kezdeményezi. Újabb Vasvármegyei település lehet érintett az aszbeszt botrányban. Táplán Szentkereszten is felmerült, hogy szennyezett kőzúzalékot használtak több útnál is. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett, a leköszönő és az alakuló új kormány országos felmérést és gyorsított kárelhárítást rendelt el. Eddig ezen kívül még 3 település, Szombathely, Bozsok és Kőszeg érintett az ügyben. A szennyezett kőzúzalék Ausztriából érkezett. A szlovák kormányfő azt ígérte az ukrán elnöknek, hogy támogatni fogja Ukrajna uniós csatlakozását. Ezt Volodymyr Zelenszkij közölte azután, hogy telefonon beszélt Robert Ficóval. A szlovák miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az ukránok jóváhagyása nélkül semmiféle béke megállapodást nem lehet kötni Oroszországgal. A két vezető kölcsönös látogatásra invitálta egymást Kijevbe, illetve Pozsonyba. Egy egykori illegális bevándorlót nevezett ki püspöknek 14. Leó pápa az Egyesült Államokban, Nyugat-Virginiában. A szalvadori származású férfi eddig segédpüspök volt Washingtonban. 1990-ben 20 éves korában illegálisan érkezett az Egyesült Államokba. A katolikus egyházfő korábban bírálta Donald Trumpot a bevándorlókhoz való hozzáállása miatt. Zavartalan napsütésre számíthatunk, eső továbbra sem várható. A szél a nyugati tájakon megélénkül, néhol erős lökések kísérik. A hőmérséklet napközben 20-25, késő este 10 és 17 fok között alakul. 6 óra 4 perc.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
2: Jó pihenést kívánok a korán ébredő kedves hallgatóknak! Ma, május 3-a vasárnap van, Tímea és Irma napja. Isten éltesse a Tímeákat, az Irmákat, no és természetesen mindazokat, akik a mai napon ünneplik a születésnapjukat. Kedves hallgatók, kiemelt tisztelettel köszöntök minden édesanyát, hiszen ma ünnepeljük az anyák napját is. 7 óra után Nyertes Zsuzsa színművésznővel fogok beszélgetni, de ebben az órában most 6 és 7 óra között többek közt hallhatják majd Pál István szalonnát és bandáját, Lugosi Katalint és Mikó Istvánt is. Rutkai Borival kezdünk, aki a Budapest Bár kíséretével adja elő Szörényi Szabolcs és Bródi János szerzeményét. Mr. Alkohol.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat. Pál István szalonna és bandája következik. Édesanyám, mi van a kötényében?

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2024. október 29-ei Kiskunmajsai előadásán rögzítettük. Lugosi Kati adja elő Baranyai István és zenekara kíséretével Fényes Szabolcs és Szenes Iván örökzöldjét. Szeretni bolondulásig.

volt a fény, éltem egén, miként egy oltári szent. De jött egy más komédiás, s ő most a másikkal ment. Anyuska volt, anyuska nincs, anyuskát cserben hagyott

0: Minden csak komédia.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Szóka Júlia adja elő Budai Sándor és zenekara kíséretével Darázs Miska andalgóját. Érika hajlik a búzakalász.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből következik Taszíló dala, Dolhai Attila előadásában idősebb Sárközi Lajos és zenekara kíséretével. Közreműködik Kovács Erik és zenekara.

Barna, szól is de hozzá ezt a barnát. Én a barnát szolongatom, ezt a szegényt elszalasztom. Én a barnát szolongatom, ezt a szegényt elszalasztom.

Oh, my God.

0: te leszel.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Újvári Marika adja elő Balázs Tamás és zenekara kíséretével Petró István szerzeményét. Anyám, édesanyám, dallal köszönöm!

nélkül éljük majd a világ. Szívem ennél jobbat nem is tehetne, csak azt mondd meg, hogy igazán szeretsz-e. Nem lesz soha veszekedés világ, hú, nélkül éljük majd a világ.

0: anyja is fészket rak majd minád. Boldogan éljünk majd a világ. Olyan boldog menyecske lesz belőled, hogy alul az unokát is beszélhetett. Apuja is fészket rak majd minád. Boldogan éljünk majd a világ.
1: Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Szilágyi János adja elő Szigeti Ferenc, Soltész Rezső és Szilágyi János szerzeményét. Van olyan ember,

Jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a krónika után is, hiszen Nyertes Zsuzsa színművésznővel fogok beszélgetni, valamint hallható lesz még többek között Psota Irén, Bognár Szilvia és Jenei Gábor is. A krónikáig a Magyar Rádió tánczenekara muzsikál.

0: műsorajánló.
1: Popovics László vagyok. Tudod-e még az Én Nótám című műsorunkban most hétvégén az elmúlt hetek legjobb beszélgetéseiből válogatunk.
2: Nagyon híres országossá vált ez a Krumplislábos Fesztivál, amit egy nagyon idős nénitől tanult meg a falu.
1: Itt lesz velünk Ica, de Marikával is beszélgetünk majd.
3: A határőr elvette a útlevelemet, az arcomban nézett és azt kérdezte, hogy miért könnyezik, szeretett volna kint maradni. Ha szerettem volna, az útlevelem most nem lenne a kezébe.
1: Dénes is megoszt velünk értékes gondolatokat.
4: Mekkora változások vannak, sőt, amikor megjelentek a számítógépek, a mobiltelefon, hihetetlen a fejlődés is. Én szerintem ez nagyon jó, mert segíti az embereket.
1: Szeretnék önnel is beszélgetni. Várom jelentkezését a Dankó Rádió Facebook oldalán, vagy délutánonként a 061-759-6071-es telefonszámon. Tudod-e még az Én Nótám? Minden nap 17 órától a Dankó Rádióban, a Magyar Zene Rádiójában.
5: Ahol kétszer kell fel a nap, egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán és a Dunavördön.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Vasárnapi újság.
7: Közéleti magazin a Kossuth Rádióban.
8: 7 óra van, jó reggel kívánok! 2026. május 3-án vasárnap a Kossuth Rádió mikrofonjánál Újhely Zoltán. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Hallgassák meg hírösszefoglalónkat. A stúdióban Garami Zsuzsa és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
7: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
9: Jövő szombaton lesz az országgyűlés alakuló ülése, utána ünnepi rendezvényt tartanak a Kossuth téren.
10: Újabb vasvármegyei település érintett az aszbeszt ügyben.
9: Több mint 60 körözött szemét fogott el a budapesti rendőrfőkapitányság célkörözési osztálya a héten. Következnek a részletek. Jövő szombaton tartják az országgyűlés alakuló ülését, a Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz.
10: A magyar mellett a székely, az európai és a cigány himnusz is felhangzik az országgyűlés alakuló ülésén, közölte a lendő miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter ismertette, az alakuló ülés május 9-én 10 órakor kezdődik. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren. A kormányfő megválasztása eskütétele és beszéde kora délután lesz a parlamentben, majd a Kossuth téren rendszerváltó ünnepet tartanak, amelyen a zászlófelvonás után Magyar Péter szól a megjelentekhez.
9: Radnai Márka Tisza alelnöke lesz az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos, Rost Andrea Kossuth és Liszt Ferenc díjas világhírű operaénekest pedig a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztosi feladattal bízza meg a leendő miniszterelnök.
10: Magyar Péter bejelentette azt is, hogy a Tisza kormány a közélet működésének megújítását támogató szakmai és társadalmi párbeszéd erősítése érdekében létrehozza a Működő és Emberséges Magyarország intézetet, amelynek feladata elemző, javaslattevő és módszertani jellegű.
9: A lefulladt gazdasági növekedés beindítását nevezte a Működő Magyarország felépítés egyik legfontosabb pillérének a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere.
10: Kapitány István azt is mondta, leállítják és felülvizsgálják az indokolatlan túlárazott kifizetéseket, és kialakítják a közpénzek hatékony felhasználását biztosító kereteket. Arról is beszélt, hogy felülvizsgálják a vendégmunkások jogi szabályozását, június 1-től pedig felfüggesztik a vendégmunkások behozatását. Talált.
11: Azt nem ígérhetjük, hogy 100 nap alatt minden hibát kijavít. Azt viszont bátran ígérhetjük, hogy az első 3 hónapban a jó irányba kormányozzuk a hajót, amit már a legtöbben érezni fognak. Belső munkatervünkben számításba vettük a programunkban tett ígéreteinket. Van, ahol az első hónapokban már látványos eredményeket fogunk elérni, van viszont, ahol csak az első lépéseket tudjuk megtenni. Egyet viszont garantálhatok, minden transzparens lesz, és mindent megfelelően el fogunk magyarázni, hogy a döntéseinket mindenki magáénak érezze.
9: A külhoni magyar pártok egyelőre nem reagálnak arra, hogy a Tisza 10 évre visszamenőleg megvizsgálja a külhoni támogatások felhasználását. Ezt Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt közölte. Ugyanakkor megerősítette, hogy a már megszerzett jogokat minden körülmények között megőrzik.
10: Az M1-jel Gubik László, a Felvidéki Magyar Szövetség elnöke azt közölte, állnak elébe a vizsgálatnak. Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke, illetve Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke hétfőre ígért választ az ügyben.
9: A filmvilág után a múzeumi és a színházi szakma is reformokat sürget az új kormánynál.
10: A múzeumi dolgozók javaslatcsomagot fogalmaztak meg, amelyben intézményi önállóságot és kiszámítható bérrendezést sürgetnek, tájékoztatott Csári Zsolt, az IKOM Magyarország elnöke.
6: Szeretnénk, hogyha a múzeumi működést a hitelesség, az átláthatóság, a transzparencia jellemezné, a vezető választástól egészen a szakmai működésig. Az elmúlt években tapasztalt korlátokat szeretnénk, hogyha le lehetne bontani, a múzeumok szakmai autonómiája, függetlensége visszatérhetne ahhoz az állapothoz, amelyben a szakmai kérdések az elsőrendűek.
10: Közben a Független Előadó Művészeti Szövetség tagjai azt kérik az új kormánytól, hogy igazságos és átlátható pályázati rendszert hozzanak létre, amelyből a független színházi és táncos szakma is részesül.
9: 280 milliárd forintos uniós forrásvesztéssel járhat több vasútfejlesztési tender visszavonása, írta a leendő közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán.
10: Vitézi Dávid kifejtette, Lázár János visszavonta a Debrecen-Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a budapesti körvasút Népliget állomására és a ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket. A leendő miniszter azt írta, idézem, ezeket a már korábban elnyert uniós forrásokkal bíró beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, ami egy visszavont építési tender után nulláról kezdve finoman szólva sem egyszerű kihívás.
9: Az Orbán kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét, közölte a leköszönő miniszterelnök a Súlyog Tamás államfőnek írt levelében.
10: Orbán Viktor úgy fogalmazott, a bíróság egyértelműen politikai döntést hozott, ami súlyos Európai Uniós jogi és alkotmányjogi aggályokat vet fel. A kormányfő indoklása szerint Magyarország szuverenitásának és alkotmányos önazonosságának tiszteletben tartása és védelme mindenkire kötelező.
7: Krónika a Kossuth Rádióban.
9: A blokád kezdete óta már 45 a Perzsa-öbölből távozó hajót kényszerített vissza az iráni partok felé az amerikai haditengerészet, jelentette be az amerikai hadsereg középső parancsnoksága. Teherán azonban továbbra sem hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni.
10: Eközben a Trump adminisztrációra is komoly politikai nyomás nehezedik, mivel az elnöknek a március 2-ai bejelentéstől számítva 60 napja volt arra, hogy kongresszusi jóváhagyás nélkül bevesse a sereget. Ez a határidő tegnap járt le. Donald Trump szerint azonban, mivel tűzszünet van érvényben, nincs szükség a kongresszus engedélyére, ráadásul a korábbi elnökök sem tartották be ezt a korlátozást.
12: A háborús felhatalmazással kapcsolatban hadd mondjam el, sok korábbi elnök meghaladta már ezt a korlátot, soha nem volt betartva, ráadásul több korábbi elnök szerint is alkotmányellenes, én pedig egyetértek ezzel.
10: Közben a Fehérház bejelentette, 5000 katonával csökkentik a Németországban állomásozó amerikai egységek létszámát, valamint Spanyolország és Olaszország esetében is fontolóra veszik a csapatok kivonását.
9: Már nem csak járattörléseket okoz az energiaválság, a csődeljárás alatt álló Spirit légitársaság végleg beszüntette működését. Az amerikai vállalatnak 100 millió dollárra lett volna szüksége, a cég azonban nem tudott megállapodni a hitelezőivel a kormányzati mentőcsomagról. A Reuters azt írja, hogy a jelentősen megemelkedett üzemanyagárak miatt nem lehetett megmenteni a vállalatot.
10: Elképzelhető, hogy magasabbak lesznek a repülőjegy árak, erről már Holoda Attila energiaügyi szakértő beszélt az Indexnek. Mint mondta, főként Ázsia légiközlekedését befolyásolja az olajválság, azonban a nagy nyugati légitársaságok már elkezdték a járattörléseket.
13: Mivel Európa alapvetően nem önellátó ebből a szempontból, nyersolajra gondolok, bizony elképzelhető, hogy további légitársaságok nagyon komoly csökkentéseket fognak bejelenteni, illetve magasabbak lesznek a repülőjegy ára.
10: Továbbra is van elég kerozin a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren, amely nem kapott olyan jelzést, hogy gond lenne az üzemanyag ellátással. Az emberek véleménye azonban megoszlik arról, hogy ezen a nyáron érdemes repülővel menni nyaralni.
9: Újabb kereskedelmi háború küszöbén áll az Egyesült Államok és az Európai Unió.
10: Donald Trump bejelentette, jövő héttől 25%-os büntetővámot vet ki minden Európából érkező személy és teherautóra, mert szerinte az EU nem tartotta be a korábban kötött kereskedelmi megállapodásokat. Az amerikai elnök kiemelte, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat.
14: Tudjuk jól, hogy a Mercedes, a BMW, a teherautógyártók és mindenki más, aki ide szállít, évekig semmit sem fizettek. Megkárosítottak minket, elvették a munkánkat. De ennek vége. Most minden megfordul. Visszatérnek. A gyárak özönlenek vissza az országunkba. Tájékoztattuk őket, hogy 25%-ra emeljük a vámjukat, de azt is tudják, ha az Egyesült Államokban építik fel a gyáraikat, akkor nincs vám. Fel kell venniük a mi nagyszerű amerikai munkásainkat, és akkor nem lesz vám.
10: Az Európai Parlament Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságának elnöke szerint a lépés egyértelműen bizonyítja, hogy az Egyesült Államok megbízhatatlan kereskedelmi partner.
9: Itt a krónika. Anyák napja van. Ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik fel édesanyjukat.
10: Az anyák ünneplésének hagyománya az ókori Görögországig nyúlik vissza, de a modern anyák napját amerikai és európai mozgalmak honosították meg. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, 1928-ban pedig már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját.
9: Újabb vasvármegyei település érintett az aszbeszt ügyben.
10: Táplán-Szentkereszten is Ausztriából származó aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot használtak több parkoló felújításánál. Az önkormányzat vizsgálatot kezdeményezett. A helyiektől azt kérik, hogy a por felverődés csökkentése érdekében az érintett területeken lassabban közlekedjenek, mondta Fatér Péter alpolgármester.
15: Talajminta vételezése került sor, ami sajnos aszbeszt tartalmat mutatott ki. Úgyhogy a polgármester úrra egyeztetve a jegyzőasszony ezt a kormányhivatalnak az érintettséget jelentette, várjuk az iránymutatásukat. Addig mi az önkéntes tűzoltó egyesülettel tegnap végeztünk itt a területen egy próbarocsolást, és hétfőn a munkakezdés előtt reggel 6-kor ezt ismétel meg fogjuk tenni.
9: Az áprilisi csapadékhiány egyre komolyabb gondot okozhat a mezőgazdaságban. Az ország nagy részén a havi csapadék mennyiség a 10 mm-t sem ért el.
10: Tóth István nyugalmazott növényvédő szakmérnök szerint a talajból jelenleg 100-120 mm csapadék hiányzik, ami elsősorban a tavaszi vetésű kapás növényeket érinti negatívan, de veszélyben lehet az őszi vetés is.
16: Minden növényünk, akár kertészeti kultúrák, kertészeti zöldség, gyümölcsösök, szántóföld jól indultak. Az a kis, nem túl sok, de tulajdonképpen a szükséges, megközelítő csapadék mennyiség, ami télen esett, az viszonylag jól indítottak, kalászosokat is, és az elmúlt két hónap, tehát az a március-áprilisi csapadék hiány, meg ami most is látszik, az bizony aggasztónak tűnik.
9: Az egyre súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt Magyar Péter felkérte a lendő Tisza kormány élőkörnyezetért felelős miniszterét Gajdos Lászlót egy azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására.
10: Magyar Péter leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, a vízügy, a természet és tájvédelem, valamint az agrárium területén is szükség van azonnali cselekvési tervre, az idénre várható súlyos asszály hatásainak minimalizálására.
9: 4:08 lesz 3 perc múlva. Elmegyógyintézetbe kerül az a férfi, aki rátámadta 24.hu főszerkesztőjére.
10: A fővárosi főügyészség közölte, hogy a bíróság letartóztatásba helyezte a gyanúsítottat, akit az igazságügyi megfigyelő és elmegyógyintézetbe vittek. Pető Péterre hétfő este támadtak rá egy budapesti troli megállóban. A támadó arcon ütötte, majd a földön fekve is tovább rúgdosta. Az ügyben súlyos testi sértés gyanúja merült fel.
9: Fokozottan ellenőrzi a kiskereskedőket a hosszú hétvégén a Nemzeti Adó és Vámhivatal.
10: A nyugtadási kötelezettség teljesítése mellett az online pénztárgépek szabályos használatát, az alkalmazottak bejelentését és a forgalmazott áruk eredetét is vizsgálják. A revizorok megjelenésére főleg a virág, ékszer, édesség és ajándék árusok, valamint a büfések számíthatnak, közölte Linzmeier Szilvia, a NAV szóvivője.
17: a célja, hogy a tisztességes vállalkozásokat, a vállalkozások többségét védjük, és kiszűrjük azokat, akik a bevételüket eltitkolják, vagy olyan árut forgalmaznak, aminek az eredete bizonytalan, vagy pedig elfelejtik bejelenteni az alkalmazottjaikat.
10: Aki elmulasztja a nyugtadást vagy az alkalmazottjának bejelentését, 2 millió forintos mulasztási bírsággal is számolhat.
9: Több mint 60 körözött szemét fogott el a budapesti rendőrfőkapitányság célkörözési osztálya a héten.
10: Az összehangolt akció első napján a fejvadászok 3 kerületből gyűjtötték be a bujkáló bűnözőket, tájékoztatott Csécsi Soma, a BRFK szóvivője.
18: Április 27-én került sor az akcióra. A 3., 5. és 10. kerületi nyomozókkal összesen 62 embert fogtak el, vagy állapították meg tartózkodási helyüket. Volt olyan elfogott férfi is, aki ellen 4 elfogató parancs volt érvényben.
7: Autós percek.
10: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán szélesítési munkák miatt Budapest felé Bihatorbágy és az M0-as autó csomópontja között átépítették a terelést. A 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták. A forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként 2-2 sávon haladhatnak a járművek.
7: Időjárás jelentés.
10: Zavartalanul napos, száraz időre számíthatunk, a délkeleti szelet a nyugati tájakon kísérhetik élénk néhol erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20-25 fok között alakul, a nyugati ország részben lesz melegebb, késő estére 10 és 17 fok közé hűl a levegő.
9: Ez volt a Krónika 7 órakor, részletes hírösszefoglalóval legközelebb délben jelentkezünk. Köszöni figyelmüket Garami Zsuzsa és Pozsán Róbert.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
19: Jó pihenést kívánok a 7 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nem sokára nyertes Zsuzsa színművésznővel fogok beszélgetni, de ebben az órában hallható lesz még többek között Jenei Gábor, Bognár Szilvia és Psota Irén is. Farkas Zsolttal kezdünk, aki a 100 tagú cigányzenekar kamara zenekarának kíséretével adja elő Kis Angyal Ernő és Szalai László csárdását. Nem tagadtam, sohasem.

nem kell nékem kocsidó, gyalog iszom, ez a jó, amíg csak a nap nem süt a szemembe, ez épp péntek este pénzt teszek a zsebembe, a nótámat húzatom a fülembe. Nem kell nékem kocsinó, gyalog iszom, ez a jó, még a nap nem süt majd az én szemembe. Házasodni akarok, de csak olyat akapok, aki eljár velem néha bort kóstolni. Ki nem pöröl, nem vitáz, nem is sokat magyaráz, szeret

0: Önök a Donkó Rádiót hallják, és a stúdió vendége Nyertes Zsuzsa színművésznő. Szia, és nagyon szépen köszönöm, hogy ismét elvállaltad, hogy itt vagy nálunk.
1: Én is köszönöm, hogy újra gondoltál rám, Donkó Rádió hallgatóinak, meg puszi, mindig boldogan jövök hozzátok.
0: Nemrég érkeztél meg az Egyesült Államokból, egy 10 napos fellépés turnén vettél részt, de már nem először, ha jól tudom, harmadszor voltál ott.
1: Pontosítalak, negyedszer voltam. Floridába először, de a keleti partot 3-szor valóban végig turnéztam. Az első 2000-ben volt, akkor Leblanc Győzővel, Megyesi Marikával, drágával, szegény már nincs közöttünk, Hegedűs Valérral voltunk kin, és utána 2001-ben, amikor volt az a terrortámadás.
0: Ott ezen pont ott voltál, mint szemtanú. Menekültetek is? Nem. Tehát ott voltatok, vagy csak éreztétek, hogy mi történt?
1: Mi akkor Bronxba laktunk, akkor már mögöttünk volt 3-4 fellépés, ott New York környékét jártuk be, és szabadnapunk volt, és mivel a Ihos Józsi, mert a Pór Péterrel, a Siligamikivel, Ihos Józsival voltunk, mi hárman már voltunk akkor Amerikában, de Ihos Józsi először volt, és meg akartuk neki mutatni ugye New Yorkot, bementünk New Yorkba korán reggel, és úgy terveztük, hogy először a World Trade Centerbe megyünk, de hála Istennek volt egy nagyon kedves barátunk, aki meghívott bennünket reggelire hozzá, és ő pedig az Empire State Building mellett lakott fönt egy penthouse-ba, és éppen ott reggelizgettünk nála, kávézgattunk, amikor csörgött a telefonja, és jött egy hívás a barátjától, hogy azonnal kapcsolja be a tévét. Akkor kirohantunk, ugye láttuk a tévében, hogy mi történik, akkor ment bele a második repülő ugye a toronyba, és akkor kirohantunk az erkélyre, és azt láttuk, hát szirénázó mentőautók, rendőrautók, füst gomolygott az egész New York felett, és hát nagyon-nagyon...
0: Elképzelhető, hogy egy reggeli miatt túsztátok meg
1: ezt? Ez pontosan. Illetve hát én hiszek a sorsba, ennek így kellett lennie, hogy úgy, ahogy sok százan állítólag valamilyen okból nem mentek be dolgozni, nekik úgy volt megírva, hogy még tovább maradjanak itt a földön. Ez volt a második, de utána következő 2 évben nem voltam, és megint visszahívtak, tehát 3-szor voltam a keleti parton, most először Floridába.
0: Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Nyertes Zsuzsával, de most hallgassuk meg Fényes Szabolcs és Bacsó Péter szerzeményét Nyertes Zsuzsa és Hirtling István előadásában. Egy esős vasárnap délután, és összecsendül 2 pohár.

reszket a sok kis fény, az utca kihal.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, Bognár Szilvia következik. Gyereki szívem!

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Nyertes Zsuzsával. 1983-ban végeztél az akkor még színművészeti főiskolán, és Marton László volt az osztályvezető tanárod. Hogyan emlékszel erre a szerintem fantasztikus színész pedagógusról, illetve rendezőről, aki a Víg Színháznak volt nagyon sokáig az igazgatója?
1: Hát nagyon hálás vagyok neki, hogy az osztályába kerülhettem, mert tényleg egy fantasztikus ember volt, férfi volt, tanár volt, vezető volt, és hát ő egyengette az utunkat, és azt hiszem, hogy az osztályból ugye meg kell említenem Rudolf Petit, aki most ugye folytatja az ő munkásságát, hiszen most a Víg Színház élén ő az igazgató, de emellett azért ki kell emelnem, hogy nagyon jó tanáraink voltak még, Szinetár Miklós, Esztergályos Károly, Valló Péter, hála Istennek még ők mindannyian velünk vannak. Ez egy fájó pont, amit most kérdezel, mert valahol ugye vissza kell emlékezni arra, hogy...
0: Meghurcolták az
1: igen, önnevét. Nagyon, és azt hiszem, hogy az, hogy őt elvesztettük, abban nagyban közrejátszott az, hogy őt emberileg, erkölcsileg, igazságtalanul megvádolták. Én azt tudom elmondani, hogy elég sok szép lány volt az osztályba, de elő nem fordult, még csak egy megjegyzés sem célzás arra, hogy bármelyikünk ugye nagyon szeretett bennünket, meg azért vett fel bennünket a osztályába, mert hitt abba, hogy mi erre a pályára vagyunk méltóak, és végülis mindenki elért valamit ezen a pályán, de amit ő vele csináltak, az igazságtalan volt, és meg kell cáfolnom, hogy egy nagyszerű, egy becsületes, rendes és egy csodálatos tanár volt.
0: És hát az ő művészete, amit alkotott a színházi világban, a rendezései, a pedagógiai módszerei,
1: igen,
0: biztos, hogy nagyon-nagyon sok színésznek adtak erőt ahhoz, hogy a nehéz helyzetekben is a pályán maradjanak.
1: Igen, ebben abszolút egyetértek, az, hogy 42 éve töretlenül azért itt vagyok a színészi palettán. Most már nem csak a vígjátékokban, azért játszom drámai szerepeket is, az tényleg, meg hát azért nézzük meg még egyszer Rudolf Péter, azért méltóan képviseli őt, és folytatja az ő életútját.
0: Egy jó barátnő. Tóth János István szerzeményét Nyertes Zsuzsa adja elő.
2: Nagy ajándék életünkben egy igaz barátnő, akivel a jó viszonyt nem fátyolozza felhő. Testi-lelki jó barátném van én nekem is, kapcsolatunk megbízható, sosem labilis. És mivel a gusztusunk is szinte azonos, elszerette szeretőmet a kis aranyos.

barátné bajba került, anyagilag persze. Eladtam a nyaralómat, hogy ez kisegítse. Hónap végén megadja, ennek egy éve már. No de ezért összeveszni úgy gondolom kár. Elkérte a gyöngysoromat, csak hogy szép legyen. Én már tudom, azt se látom, tán már sohasem. Autómmal ő jár, pénz benzinre tőlem kér. Egy jó barátnő minden pénzt megér. Egy jó barátnő minden pénzt megér. Minden lány életében eljön az az óra, amikor a kérő szóra az igent kimondja. Barátném is ott volt, s mulatott a lagziban. De már akkor láttam, hogy nem fér a bugyiban. Addig-addig kerülgette az én uramat, hogy még ott a ruhatárban alatta maradt. El is váltam nyomban, de hát ez is belefér. Egy jó barátnő minden pénzt megér. Egy jó barátnő minden pénzt megér. Az opera bálba menni sok jóval kecsegtet. Kaptam oda meghívót, de nem kettőt, csak egyet. Rendeltem egy ruhát, mondták, egyedi darab. Ám ez nem volt igaz, mert egy példány még maradt.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Nyertes Zsuzsával. A színi diploma átvétele után rögtön a Vidám Színpadhoz szerződtél. A Vidám Színpad azonban hát vígjátékokat és kabarékat játszott, nem hiányoztak pálya kezdőként a veretesebb darabok, netán drámák, tragédiák.
1: Nagyon boldog voltam, hogy a Révai utcába kerültem, ott 20 évet eltöltöttem.
0: Gondolom, hogy Bodrogi Gyula személye volt
1: az. Azért akartam mondani, igen, a számból vetted ki a szót. Tehát Bodrogi Gyuszi 20 évig volt az igazgatóm, a rendezőm, a partnerem, hát tőle is nagyon-nagyon sokat tanultam, tehát azt hiszem, hogy egy szinten emlegethetem Marton László tanárúrral, de hát ő ráadásul ugye, mivel a partnerem is volt, azért vele sokkal közelebbi volt a kapcsolatom, a mai napig is ott voltam a 90. születésnapján, köszöntettem a Nemzeti Színházba, a József Attila Színházba, most volt ugye 92. április 15-én írtam neki, mert nem akartam zavart zaklatni, nagyon megviselte őt Vojtáginak a halála, és tudom az Angélától a drága, aki vigyáz rá, és a védőangyala Gyuszinak, hogy kicsit bezárkózott ezután, de tartom vele a kapcsolatot, és örökké hálás leszek neki, mert ugyan tényleg csak vígjátékokat játszottam, és ahogy mondtad, hogy nem hiányzott-e, azért én kaptam egy Torockói Menyasszony főszerepét, amit nem sokszor játszottunk, mert az egy lírai vígjáték volt, de csak eljátszhattam, és ő volt a partnerem. A Kalmár Tibor rendezte, tehát ott már azért megmutathattam, hogy mást is tudok, nem csak nevettetni, meg nem csak vígjátékot játszani, és elengedett például Szolnokra a Miss Blend is nem kap orchideát, Csizmadia Tibor rendezésébe, ott meg aztán abszolút egy drámai szerepet játszottam, akkor fel is merült bennem, mert ugye hívtak Szolnokra, hogy egy kicsit lemegyek vidékre, és oda is álltam Gyuszi elé, és mondtam, hogy egy picit hagyd menjek el, hogy nagyon tetszett nekem a vidéki színészi élet, de akkor ő azt mondta, hogy hát, ha elmész, nem biztos, hogy nyitva áll az ajtó, és akkor nem úgy döntöttem, hogy maradok. Ki tudja, mi lett volna, mert következő évben Svajda György lett a ottani színház igazgató Szolnokon, és utána meg a Nemzeti Színháznak az igazgatója lett, de hát nem foglalkozom azzal, hogy mi lett volna. Én nagyon boldog vagyok, és elégedett vagyok azzal, ahol most vagyok, és de azért érdekes, hogy azért az életutak, hogy nem találkoznak, pontosabban találkoznak is, meg nem is találkoznak, tehát most én szabadúszóként dolgozom, és nagyon sok szuper kollégával, magánszínházaknál dolgozom, sokat utazom, de például tegnap is Pesten játszottunk egy csodálatos darabot a Talos Rita rendezésében, a Mesztelen igazság, ami arról híres, hogy öt nő elmegy rúttáncot tanulni, tehát itt nekünk meg kellett tanulni rúttáncolni, és tegnap, mint mindig, de most itt Budapesten is szétverték a házat, és fantasztikus élmény volt, örjöngött a közönség, és tegnap nagyon sok barátom volt ott, és hát alig tudtam elaludni a boldogságtól, akkor a siker volt.
0: Egy kis hiba. Csanak Béla és Kellér Dezső szerzeményét Nyertes Zsuzsától halljuk.

Próbálj meg egyszer mellettem maradni, a két szemembe nézni csendesen. Beszélj arról, hogy együtt fogunk lakni, vagy sóhajtozzál szép szerelmesen.

0: közben rá szeretnél gyújtani.
1: Dankó Rádió. Szegeden FM 93,1. A magyar zene rádiója. Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.

Önök a Donko Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Győri Szabó József adja elő Lakatos Antal és zenekara kíséretével Keresztes Mihály és Pásti Vilmos hallgatóját. Édesanyám, te jó asszony!

Kedves hallgatók, nem sokára 8 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen folytatjuk a beszélgetést Nyertes Zsuzsa színművésznővel, valamint hallható lesz még többek között Rigó Mónika, Tarnai Kis László és Vadász Zsolt is. A hírekig a Stúdió 11 muzsikál.

0: Műsorajánló.
1: Az április 27-én életének 80. évében elhunyt Sebő Ferenc nem csak a táncház mozgalom elindítója, a nemzetművésze, Kossuth díjas énekes, előadó, zenetörténész, hanem remek rádió műsorok szerkesztője, műsorvezetője is volt. A Dankó Rádió Tudta-e sorozatának 2016-tól egy éven át volt munkatársa, sok éven keresztül pedig a Bartók Rádió számára készített ismeretterjesztő műsorokat. Május 4-én hétfőtől két héten át Táncházban című műsorunkban este 20 óra 4 perctől ezek közül válogatunk, emlékezve a hatalmas műveltségű és tudású, remek előadó Sebő Ferencre.
2: Az édesanyákat ünnepeljük, és azokat a lányokat, akik számára ők a legnagyobb bizalmasok, támaszok.
3: Azért csodálatos, mert hogyha ők fognak győzni, akkor szerintem mi ugyanolyan boldogok leszünk.
4: Hát igen!
2: Kinek a nagypapája volt pilóta?
5: Szerintem az énekesek ezzel mindig elvéreznek.
6: Magyarország, szeretlek. Ma 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Jövő szombaton tartja alakuló ülését az országgyűlés. A választáson három párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz az új országgyűlésben. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora is. A miniszterelnöki eskütétel után elhangzik a himnusz, a széke és az európai himnusz is. Az eseményt kivetítőkön követik a Kossuth téren, ahol délután rendszerváltó ünnepet tartanak. A zászlófelvonás után Magyar Péter szól a megjelentekhez. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István Facebook oldalán közzétett videójában közölte, kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével és a hazai kis- és középvállalkozásokat segítő új gazdaságfejlesztési eszközöket is kialakítanak. Hozzátette, hamarosan érezhető lesz az új irány, amely egy modern, fejlődőképes, válságálló gazdasághoz vezet. A magyar kormány nem hajtja végre az Európai Unió bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Sólyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos aggályokkal indokolta. Az uniós bíróság ítélete szerint a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelméről szóló törvény sérti Magyarország uniós tagságából eredő kötelezettségeit. A filmvilág után a múzeumi és a színházi szakma is reformokat sürget az új kormánynál. A múzeumi dolgozók javaslatcsomagot fogalmaztak meg, melyben intézményi önállóságot és kiszámítható bérrendezést sürgetnek. A Független Előadó Művészeti Szövetség a színházi szakma átalakítását kezdeményezi. Súlyos csapadék hiány sújtja az országot. A mezőgazdasági termelők már most aszálykárokkal számolnak. Közben a természetes vizek vízszintje egyre alacsonyabb. Budapesten az Inségszikla is előbukkant a Dunából, de a Velencei tó és a Balaton vízszintje is elmarad az ilyenkor szokásostól. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza kormány leendő élőkörnyezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. Anyák napja van ma. Ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik fel édesanyjukat. Az anyák ünneplésének hagyománya az ókori Görögországig nyúlik vissza, de a modern anyák napját amerikai és európai mozgalmak honosították meg. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vörös Kereszt tartotta az első ünnepet. Zavartalanul napos száraz időre számíthatunk, a nyugati tájakon erős lehet a szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul, késő este 10-17 fok közötti értékekre számíthatunk.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában. Nádas Györgyel.
4: Jó pihenést kívánok a 8 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Nyertes Zsuzsa színművésznővel, de ebben az órában hallható lesz még többek között Vadász Zsolt, Tarnai Kis László és Rigó Mónika is. Cserháti Zsuzsával kezdjük ezt az órát, aki Nagy Tibor és Szenes Iván szerzeményét adja elő. Látod, szerelem, mit tett?

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Rigó Mónika adja elő Baranyai István és zenekara kíséretével Dankó Pista csárdását. Jegenyefán fészket rak a csóka.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Nyertes Zsuzsával. 2010-től 2018-ig voltál a Centrál Színház tagja, 2013 után pedig az Óbudára költözött megújult Vidám színpadon játszottál, és játszol is. Ezt az intézményt néhai kollégád Böröndi Tamás hozta létre. Miként emlékszel vissza Böröndi Tamásra, a színház csináló színészre?
1: Kiavítalak, sajnos már nem játszom a Óbudai Vidám színpadon, Böröndi Tamás halála óta. Götz Anna, amikor átvette a színház vezetését, igazából nem tartott már Dezsőre is rám igényt. Semmi olyan oka nem volt a részemről, hogy végül is nem játszhatok ott. Jó maradt a kapcsolat, tehát még el is járok megnézni az előadásokat, és szívből gratulálok neki, mert nagyon szépen viszi tovább a színházat. Remélem, hogy Tamás onnan föntről tényleg büszke rá, és ő is így csinálta volna tovább. Hát mondjuk minket biztos nem tett volna ki, de nincs bennem semmi, esküszöm, semmi rossz érzés. Én ott, ahol játszom most, akikkel játszom, és amilyen társulatoknál játszom, a Körúti Színháznál, a Pesti Művész Színháznál, a Lilium produkcióba, hogy senkit ne hagyjak ki. Én nagyon jól érzem magamat. Visszatérve a fontos kérdésre, hogy Tamásra hogy emlékszem, nehéz nem elszorult torokkal és meghatódva, meg egyszerűen még a mai napig is hihetetlen felfogni, hogy Tamás, akivel tényleg 40 évig a legjobb barátságban voltunk, a legtöbbet játszottam vele, meg Dezsővel, hát a mi hármasunk az nagyon híres volt a Révai utcából, tehát nem csak jó kollégák voltunk, hanem tényleg az életben is barátok voltunk, nagyon szerettük egymást, mindent megosztottunk egymással, gondunkat, bajunkat, tanácsokat kértünk egymástól, hittünk egymásba, tiszteltük egymást, és nagyon nagy űrt hagyott, hogy nincs már közöttünk. Sajnos a Covidnak köszönhető, felfoghatatlan a mai napig is, hogy most volt ugye márciusban szülinapja, hát most hány éves lenne? 2 évvel idősebb talán. Nem is tudok igazából többet mondani erről.
0: Halk zene szól. Siniga Miklós és Kocsor Irén szerzeményét Nyertes Zsuzsától halljuk.

visszahúznak hozzád az emlékek. Egy cigaretta, amit elhúznak,

hogy ismertelek. Ami eddig fáj, most itt hagyom.

0: hogy igaz szívből rajtam kívül nem szerette senki.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2018. március 10-i Hódmezővásárhelyi előadásán rögzítettük. Tarnai Kis László adja elő ifjabb Sárközi Lajos és zenekara kíséretével Farkas Jenő és Korányi Miklós hallgatóját. Eltörött az ezüst hangú tilinkóm.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Nyertes Zsuzsával. Számomra te korosztályod egyik legnagyszerűbb drámai színésznője vagy. Amit eddig csak keveset láthattak a te megnyilvánulásaidból a színházakban, egy Verebes István által rendezett előadásban keresztre feszítve adtál elő egy olyan jelenetet, egy olyan monológot, ahol egy átlag magyar nő keserveit mondtad. Nem támadtak ezért a profán előadásmódért a kritikusok?
1: Hát én nem tudom, hogy akkor egyáltalán járogattak-e már hozzánk kritikusok. Akkor a Vidám Színpad, már nem is emlékszem pontosan, hogy ki volt az igazgató, Verebes István fantasztikusan megrendezte ezt a kabarét, és én élveztem, hogy ilyen feladatot
0: kaptam. Ez nem is volt
1: kaptam.
0: Kabaré, hanem egy olyan Verebes-féle
1: igen.
0: Mutatása a világnak.
1: Igen, de hát azért voltak benne persze. Nagyon jó jelenetek, a mai napig is játsszuk még a Szép a barom és a csúfot. Én nem emlékszem, hogy írtak-e volna rosszat, de arra sem emlékszem, hogy jót írtak. Igazából...
0: Ez egy nehéz feladat lehetett.
1: Igen, hát egyrészt megtanulni 3-4 oldalt, és tényleg a végén fölhúztak a színpadon egy ilyen, tehát lógtam fönn a levegőbe, meg most már mennek ezek a monológok, de akkoriban ez az első ilyen komolyabb feladat volt, hogy tök egyedül a színpadon humort közvetíteni, drámát közvetíteni.
0: Partner nélkül.
1: Nem volt egy könnyű feladat, de az adott erőt nekem, meg hitet, hogy az István először is bízott abba, hogy én ezt meg tudom csinálni, és tényleg meg tudtam csinálni, és sikerem volt vele.
0: Kicsike, vigyázzon! Ábrahám Pál és Harmat Imre szerzeményét Nyertes Zsuzsa és Soltész Rezső adja elő.

Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nóták. Népzenék.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Nyertes Zsuzsával. Manapság több társulatban is szerepelsz, így többek között játszottál az egykoron Éles Béla által vezetett Éles Szín előadásaiban, Gózon Gyula Kamara Színházban, a Budaörsi Latinovics Színházban, a Kamara Színházban, a Rutka Éva Színházban, Újpest Színházban. Mindenütt jól érzed magad, vagy vannak kiemelt kedvenceid is a színjátszás otthonaiban?
1: Hát a Pesti Művész Színházzal, Fogarasi András magánszínházában játszom a legtöbbet, és jobbnál jobb szerepeket. Összeszámoltam, 8 előadásba vagyok benne, tehát egy hónapban a nagy részt velük játszom, de, mint már említettem, a Lilion produkció is most fantasztikus lehetőséget adott, hogy
0: ez a Tallós Ritaféle
1: darab, ő rendezte csodálatosan, és járjuk az országot, Budapesten is láthatták a darabot, és hatalmas, fergeteges sikerünk van, csodálatos kollégákkal játszom, dupla szereposztással. Akkor játszom még a Körúti Színházba, ott átvettem a Zsákba Macskába Esztergály Öszcili szerepét, és hát a kedvenc partneremmel, barátommal, Srabdezsővel, a Betörővel járjuk az országot, amit ő írt, ő rendezett, ő írta a zenéjét, egy csodálatos vígjáték, és hát Heller Tomival, Beregi Péterrel is 3 a Magyar Vigasság, remélem senkit nem hagytam ki, tehát hála Istennek, hogy még mindig esténként találkozhatok a közönséggel, és érezhetem azt a fantasztikus szeretetet, amit innen is köszönök, és csodásan töltenek fel ezek az esték. Még akkor is, hogyha több 100 kilométert kell utazni oda-vissza, oda megyünk, ahol a közönség van, és remélem, hogy még a testem, mert a szívem, lelkem, meg az agyam az még nagyon bírja, de a testemnek is bírnia kell ezt a sok utazást.
0: Te vagy a legszebb álmunk. Szörényi Levente és Bródi János szerzeményét Vikidál Gyula, Nyertes Zsuzsa és Hüvösvölgyi Ildikó adja elő.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Vince Zsigmond Hamburgi menyasszony című operettjéből következik a Szép vagy gyönyörű vagy Magyarország című dal a Budapesti Operettszínház szólistáinak előadásában.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és maradt még egy kicsi időnk, hogy befejezzük legalábbis mára a beszélgetést Nyertes Zsuzsa színművésznővel. Anyák napja van. Mit jelent egy színésznő számára az anyák napja? Hiszen bármilyen ünnep van, a színész ember az megy a helyére, megy a világba, megy az országon belül, ahova hívják, vagy éppen a törzs színházába. Nem nagyon lehet ünnepelni. Nálad hogy van ez?
1: Hát, ha aznap fellépésem van, olyan anyák napja még nem volt, hogy az édesanyámat meg ne látogattam volna, ha más nem, akkor korán reggel. Olyan nem volt még, hogy a lányom ne jött volna el hozzánk, és ne köszöntött volna fel. És most már ugye ő is anya lett, mert van egy csodálatos unokánk, Olivia. Úgyhogy nálunk mindig van ünneplés, ha csak egy kicsi is, de nem a telefonon keresztül, hanem személyesen, megölelve, csodálatos virágcsokrot adva, kapva, és tényleg leírhatatlan érzés, hogy még azt mondhatom, hogy itt van velünk az édesanyánk. Hálás vagyok a két húgomnak, akikkel közösen, meg az unokáinak, akikkel itt tartjuk édesanyámat, mert nagyon-nagyon sokat szenved, nagy fájdalommal él, és tényleg a mi szeretetünk tartja még itt őt, és hát boldog vagyok, hogy a lányom egy csodálatos férfi oldalán boldog, és egy fantasztikus, okos, gyönyörű unokával, Oliviával megajándékozott engem, bennünket, a én mamó, a párom a papó, de hát én nekem az anyák napja a legcsodálatosabb, legszebb ünnep a világon.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, jó egészséget kívánok neked. Hölgyeim és uraim, Nyertes Zsuzsa színművésznő volt a műsor vendége, még egyszer köszönöm.
1: Én köszönöm, és minden édesanyának, nagymamának nagyon-nagyon boldog szép napot, de nem csak anyák napján, egész évben.
0: Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Czerkovics Béla szerzeményét Bodrogi Gyula, Straub Dezső és Détár Enikő előadásában. Újjé a ligetben nagyszerű!

0: vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nádas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Szarvas Lajos, Baligovics Teruska és Madarász Katalin szerzeményét, Bojtos Luca, Budai Beatrix, Laki Péter és Mészáros András adja elő, ifjabb Sárközi Lajos és zenekara kíséretével. Édesanyám, kedves anyám!

0: világot.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most a Bergendi Együttes adja elő Demjén Ferenc szerzeményét. Darabokra törted a szívem.

Kedves hallgatók, nem sokára 9 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen többek között hallható lesz majd Szulák Andrea, Lévai Jenikő és Hatvani Kis Gyöngyi is. A hírekig ifjabb Sárközi Lajos és zenekara muzsikál.

0: Műsorajánló.
1: Popovics László vagyok. Tudod-e még az Én Nótám című műsorunkban most hétvégén az elmúlt hetek legjobb beszélgetéseiből válogatunk.
2: Nagyon híres, országossá vált ez a Krumplislángos Fesztivál, amit egy nagyon idős nénitől tanult meg a falu.
1: Itt lesz velünk Ica, de Marikával is beszélgetünk majd.
3: A határőr elvette a kutyavelemet, az arcomban nézett és azt kérdezte, hogy miért könnyezik, szeretett volna kint maradni. Ha szerettem volna, az útlevelem most nem lenne a kezébe.
1: Dénes is megoszt velünk értékes gondolatokat.
4: Mekkora változások vannak, sőt, amikor megjelentek a számítógépek, a mobiltelefon, hihetetlen a fejlődés is. Én szerintem ez nagyon jó, mert segíti az embereket.
1: Szeretnék önnel is beszélgetni. Várom jelentkezését a Dankó Rádió Facebook oldalán, vagy délutánonként a 061-759-6071-es telefonszámon. Tudod-e még az Én Nótám? Minden nap 17 órától a Dankó Rádióban, a Magyar Zene Rádiójában.
5: Én is írók szeretnék lenni, mint te. És gondoltam, első lépésként jelentkeznék az íróktan folyamodba.
6: Egy regényben a szereplők karakterek, akik életre kelnek.
5: Életre kelnek.
6: Ha elég sokat tud róluk az író.
5: De én semmit sem tudok anyáról.
6: Akkor kutatnak kell.
5: Szóval, hogyha többet nem tudok anyáról, akkor életre kell.
7: Véletlenül írtam egy könyvet. Ma 21 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
8: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Jövő szombaton tartja alakuló ülését az országgyűlés. A választáson három párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz az új országgyűlésben. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora is. A miniszterelnöki eskütétel után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is. Az eseményt kivetítőkön követhetik a Kossuth téren, ahol délután rendszerváltó ünnepet tartanak. A zászlófelvonás után Magyar Péter szól a megjelentekhez. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István a Facebook oldalán közzétett videójában közölte, kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével, és a hazai kis- és középvállalkozásokat segítő új gazdaságfejlesztési eszközöket alakítanak ki. Hangsúlyozta, hamarosan érezhető lesz az új irány, ami egy modern, fejlődőképes és válságálló gazdasághoz vezet. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdós Lászlót, a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. Hozzátette, az utóbbi 15-20 évben létfontosságú fejlesztések maradtak el, melyek nélkül nem lehet sikeresen alkalmazkodni a klímaváltozás okozta extrém időjárási körülményekhez. Holnap kezdődik az érettségi időszak. Az elmúlt csaknem 3 évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. Fennáll a lehetősége, hogy az Egyesült Államok újra megindítja az Irán elleni támadásokat. Ezt az amerikai elnök nyilatkozta újságíróknak Floridában, mielőtt repülőre szállt volna Washington felé. Donald Trump emellett közösségi oldalán azt írta, megvizsgálja a perzsa állam legújabb javaslatát, de nem tudja elképzelni, hogy az elfogadható lenne. Közben az iráni állami televízió egy 14 pontos javaslatról számolt be, amelyben Teherán a többi között az ellene hozott szankciók enyhítését, a befagyasztott vagyon feloldását követeli. Több mint 1500 családot telepítettek ki a Fülöp-szigetek középső részén található Majom tűzhányó környékéről. A vulkán körül több kilométeres láva folyamot, illetve több kisebb földmozgást is észleltek. A hamu több környékbeli települést elborított, több mint 50 falut telepítettek ki. A hatóságok további láva folyamokra és földcsusszamlásra figyelmeztetnek. Itthon zavartalanul napos, száraz időre számíthatunk, a délkeleti szelet a nyugati tájakon kísérhetik élénk, néhol erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 20 és 25 fok között alakul, a nyugati ország részben lesz melegebb. Késő este 10 és 17 fok közötti értékek várhatók.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
9: Jó pihenést kívánok a 9 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nagyszerű művészek várják Önöket ebben az órában is, hiszen többek között hallható lesz majd Hatvani Kis Gyöngyi, Lévai Enikő és Szulák Andrea is. Szőlősi Emesével és Gáti Pállal kezdünk, akik Miskolci Balogh Zoltán és zenekara kíséretével adják elő Tarcsai Vilmos csárdását. A vásárhelyi híres promenádon.

0: Tortafejek rántól. A Dankó Rádió receptajánlója. Budai Péter mesterszakács ételkínálatával.
1: Önök a Dankó Rádiót hallják, ahogy megszokhatták. Ha vasárnap van, akkor biztos, hogy Budai Péter mesterszakács ad tippet nekünk, hogy mit főzzünk. Szervusz Péter, mi legyen a mai menünk?
2: Jó reggelt kívánok! Mit szólnál egy kis marhához, egy kis vidám ízhez, egy vadashoz?
1: Az egyik kedvencem a enyhén savankás, sok-sok zöldség egybe pürésítve, az egyik kedvencem.
2: Nekem is, de én inkább zsemlegombócot teretem hozzá, mert én császárszalonnával csinálom. Te hogy szoktad?
1: Hát így van, a szalonnál zsemlegombóc az igazi.
2: Ha már zsemlegombócról volt szó, akkor elmondom, hogy én hogy szoktam csinálni. Kockára összevágom ilyen dobókocka nagyságúra a zsemlét vagy a kenyeret, és sütőben szépen szárazon megpirítom. És úgy, ugye időnként be kell nyúlni, megrázogatni, hogy mindegyik oldala a kockáknak megpirüljön, és akkor csak annyi lisztet teszek hozzá, hogy épp legyen, ami összefogja. Tehát a zsemle dominál. Viszont előtte a császárszalonnát kis kockákra, vagy a szeletelt császárszalonnát vékony csikocskákra vágom, kipirítom, és azon hagymát pirítok. Ezt hozzáadom a zsemléhez, liszthez, ütök bele egy tojást. Azt elfelejtettem mondani, hogy egy pici zsírt is teszek hozzá, mert amiben tojás kerül, abba kell zsíradéknak is kerülni, mert a tojástól egy kicsit olyan kemény lesz, a zsír meglazítja. Tehát több zsíradékba pirítom meg a hagymát. És amikor megvan a hagyma, a szalonna, a liszt, a kenyér, ezek a főalkotók, akkor beízesítem. Sóval, borssal, fokhagymával, de nagyon kevés fokhagymával. És mindenképpen teszek hozzá majorannát, és nem maradhat el a rengeteg petrezselyem, apróra vágott petrezselyem. Utána ezt forró vízben kifőzöm, körülbelül nem túl lobogó vízben, egy 8-10 perc alatt megfő, hogyha mondjuk ilyen pingponglabdánál valamivel nagyobbra szaggatom a gombócokat, akkor leszűröm, és kész. A vadas, az viszont nagyon fontos, hogy megfelelő húsrészt válasszanak. Érdemes egy kicsit ezt a húst befűszerezni. Borssal, sóval, egy kis mustármaggal, és egy olajos zsírpapírba betekerem, és hagyom egy-két-három napot ott állni. Mikor bepácoltam, akkor és elkezdem főzni, eljött az idő, akkor a lábosban először kipirítok egy kevés füstölt szalonnát. Ott marad a zsíradékban, szépen a pácolt húst elősütöm. Mindegyik oldalát megsütöm, hogy legyen egy kis kérge. Utána kiveszem a húst, a zsíradékba egy kis cukrot karamellizálok, ebbe belekerül a hagyma, petrezselyemgyökér, sárgarépa, zellergumó, és mindig teszek bele almát. Ízesítem egy kis fokhagymával, és ezt a zöldséget is oda pirítom, mert ahogy karamellizálom, úgy ennek is intenzívebb, finomabb lesz az íze. Ízesítem babérlevéllel, őrölt borssal, mustárral, és ezt is összekeverem, és egy kevés fehérbort is szoktam beletenni. És akkor megy hozzá a hús, és fölöntöm annyi vízzel, hogy minimum félig, de inkább egészen lepje el, és szépen megfőzöm, vagy hogyha nem lepje el teljesen, akkor megpárolom a húst. Fedő alatt, hosszú ideig lassan pötyögtetve az ember leszűri a levét és behabarja, és külön a zöldséget pedig össze lehet turmixolni. Ugye ezt teszem rá felszeletelt húsra, mellé a finom zsemlegombócot, hát ennél jobb nem nagyon létezik, az az igazság. Tudják, mindig azt szoktam mondani, egyenek mindig jót, élvezék az ízeket, minden jót kívánok!
1: Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Szulák Andrea előadásában Fényes Szabolcs és Bacsó Péter örökzöldjét. Rejtély!

Önök a Dankó Rádiót hallják. Kedves hallgatók, ezen a hétvégén ünnepeljük az édesanyákat. Az anyák napja az egyik legszebb és legőszintébb ünnepünk, melyet Magyarországon az 1920-as évek óta, egész pontosan 1925-től ünneplünk. Azóta minden év májusának első vasárnapján megállunk egy pillanatra, hogy köszönetet mondjunk az édesanyáknak a gondoskodásért, a szeretetért, a végtelen türelemért, amely egész életünkön át elkísér bennünket. A Dankó Rádió tematikus hétvégéjén most mi is az édesanyákat köszöntjük. Dallamokkal, amelyek nem csak szólnak, hanem mesélnek is, emlékekről, érzésekről, az otthon melegéről. Most egy olyan nóta következik, amely sokak szívéhez közel áll. Az édesanyám nem tudok elaludni című csárdás egyszerre játékos és mélyen érzelmes, benne van a gyermek ragaszkodása az édesanya közelsége utáni vágy, és az a meghitt biztonság, amit csak tőle kaphatunk. Talán éppen ezért szeretjük annyira, mert mindannyian megismerjük magunkat benne. A csárdást Gyulai Erzsébet előadásában halljuk, közreműködik Balogh Albert és zenekara. Az 1978-as felvétel ma is ugyanolyan friss és szívhez szóló, mint megszületésekor. Fogadják szeretettel ezt a kedves, örökérvényű dallamot, amelyben ott dobog az anyai szeretet minden szépsége.

0: minden addig jó, amíg öreg borra teli a hordó. Ebben a világban minden addig jó, amíg öreg borra teli a hordó.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Toldi Mária adja elő Majláth Júlia és Fülöp Kálmán szerzeményét. Rövid az élet.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Német Júci adja elő a Budapest Bár kíséretével Horváth Jenő és G. Dénes György szerzeményét. Szemedben ott maradt egy könycsepp.

Kedves hallgatók, rövidesen 10 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, ami azt is jelenti egyúttal, hogy véget ért mára a Jó Pihenést című műsorunk. Én remélem, hogy jól szórakoztak. Ha így van, akkor tartsanak velünk a jövő hétvégén is, hiszen tudják, minden szombaton és minden vasárnap reggel 6-tól 10-ig jelentkezik a

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balogh Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 138. adása.

Kacsó Hanga, a magyar népzenei élet sokszínű énekese, akinek pályafutását a kezdetektől fogva a tudatosság és a hagyományok iránti tisztelet jellemzi. Erdélyi gyökerei és családja támogatása alapozta meg a kötődését a népzenéhez. Szülei már gyermekkorában segítették abban, hogy hagyományos forrásokból ismerje meg a népdalkincset és a népviseleteket. Számára az éneklés nem csupán előadó művészet, hanem olyan felfedezés, amelyen keresztül más tájegységek lakóinak érzelemvilágához kerülhet közelebb. Énekesnőként és tanárként is aktív. Véleménye szerint a népzene a modern világban is hordoz érvényes mondani valót. Úgy véli, a tanítás lényege a szakmaiságon túl, a példamutatás a jövő generációi számára. Munkásságát a nyitottság és a népzene népszerű.

0: kacsóhanga énekelt, Szabó Dániel cimbalmon játszott. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balogh Mariannát hallották.
1: A szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
2: Az április 27-én életének 80. évében elhunyt Sebő Ferenc nem csak a táncház mozgalom elindítója, a nemzetművésze, Kossuth díjas énekes, előadó, zenetörténész, hanem remek rádió műsorok szerkesztője, műsorvezetője is volt. A Dankó Rádió Tudta-e sorozatának 2016-tól egy éven át volt munkatársa, sok éven keresztül pedig a Bartók Rádió számára készített ismeretterjesztő műsorokat. Május 4-én hétfőtől két héten át Táncházban című műsorunkban este 20 óra 4 perctől ezek közül válogatunk, emlékezve a hatalmas műveltségű és tudású, remek előadó Sebő Ferencre.
3: A mosoly, ami végigkísér egy életen át, a szív, ami feltétel nélkül szeret. Most őket köszöntjük, az édesanyákat és nagymamákat. Tematikus műsorok anyák napján, ma egész nap a közmédia csatornáin.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is, a mikrofonnál Bordi András. Súlyos csapadék hiány sújtja az országot. A mezőgazdasági termelők már most a szájkárokkal számolnak. Közben a természetes vizek vízszintje is egyre alacsonyabb. Budapesten az Inség szikla is előbukkant a Dunából, de a Velencei tó és a Balaton vízszintje is elmarad az átlagostól. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakemberei duzzasztással próbálják megorvosolni a helyzetet. Vízügyi cselekvési terv összeállítását kérte Gajdos Lászlótól, a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterétől Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. Hozzátette, az utóbbi 15-20 évben létfontosságú fejlesztések maradtak el, melyek nélkül nem lehet sikeresen alkalmazkodni a klímaváltozás okozta extrém időjárási körülményekhez. Jelentős 280 milliárd forintos uniós forrásvesztéssel járhat több vasútfejlesztési tender visszavonása, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere a Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket, a már korábban uniós forrásokat elnyert beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, de egy visszavont építési tender után nulláról kellene kezdeni a megvalósítást. Ide tartozik a Debrecen-Nyíregyháza vasút fejlesztése, a budapesti körvasút Népliget állomása és a ferencvárosi szakasz átépítése. Holnap kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. A kétnapos esemény első napján Frany Tamás mond elnöki köszöntőt, majd rangos elismeréseket adnak át. A nyilvános program után zárt ülésen tisztújítást tartanak, mivel a jelenlegi tisztségviselők a 3 éves megbízatásuk végére értek. Kedden délután köszönti Krasznahorkai László Nobel-díjas írót, aki felolvasást tart a közgyűlés tagjainak. A programot koncert és kerekasztal beszélgetés zárja. A közgyűléshez kapcsolódva rendezik meg kedden a külső tagok fórumát, szerdán pedig a fiatal kutatók fórumát. Holnap kezdődik az érettségi időszak. Az elmúlt csaknem 3 évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak, emelt, illetve középszinten. Több mint 1500 családot telepítettek ki a Fülöp-szigetek középső részén lévő Majon tűzhányó környékéről. A tűzhányok körül több kilométeres láva folyamot, illetve több kisebb földmozgást is észleltek. A további láva folyamokra és földcsuszamlásra is figyelmeztetnek a hatóságok. A polgári védelem közölte, a Hamu több környékbeli települést elborított, összesen 52 falut telepítettek ki. Itthon zavartalanul napos, száraz időre számíthatunk, a délkeleti szelet nyugaton élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben általában 20 és 25 fok között alakul, nyugaton lesz melegebb, késő este pedig 10, illetve 17 fok közötti értékekre számíthatunk.
1: Vasárnapi népzene a Dankó Rádióban. Ma népzene doboz. Művészet és inspiráció. Gondolatébresztő magazin műsor Bolya Mátyással.
5: Ez itt a Népzene doboz, a gondolatébresztő interjú műsor. Inspiráció és művészet. Alkotók, akik találkoztak a népzenével.

Ebben az epizódban a Zeneakadémia népzenetanszék oktatóival és hallgatóival beszélgetek egy közelmúltban történt népzenei gyűjtőút élményeiről és tanulságairól. A bevezető zene alatt Bartók Béla tanácsaiból idézek. A gyűjtőterület megválasztásánál még történeti, néprajzi és egyéb okok is irányadók. Több eredménnyel kecsegtethetnek olyan falvak, amelyekben kevesebb az idegen hatás, kevesebb a városi befolyás. Legjobbak, aminél régebben települt falvak, ahol a falusi élet századokon át a falu íratlan törvényei szerint folyt és folyik. Hogy aztán az énekeseknek bizalmát, főleg az öregekét miként lehet megnyerni, arra vonatkozólag bajosan lehet pontokba szedett tanácsokat adni. Egy bizonyos, hogy parancsszóval nem érhetünk el semmit sem. De akármilyen ügyesen gyűjtünk is, sokszor bizony mégiscsak a véletlen szerencsétől függ, akárcsak a vadászatnál. Kerül-e alkalmas zsákmány a fonográf töltsér elé vagy sem? Hiszen annyira pusztulóban vannak már értékesebb régi dalaink. Azonban a daloknak, mint különálló objektumoknak gyűjtése nem elég. Mert az olyan volna, mintha a lepkegyűjtő megelégednék a lepkefajták összeszedésével és kikészítésével. De ha ezzel megelégszik, akkor gyűjteménye csak holt, az élettől elragadott anyag volna. Ezért az igazi természettudós nem csak gyűjtés preparál, hanem tanulmányozza és leírja az állatok életének minden legelrejtettebb mozzanatát is. Igaz ugyan, hogy a legtüzetesebb leírás sem fogja a holtat elevenni, varázsolni, de legalább valamicskét belément az élet ízéből és szagából a holt gyűjteménybe. Ugyanilyen okok parancsolják a népzene gyűjtőjének, hogy az egyes dallamok való életének körülményeit tövéről hegyére kikutassa. Muzsikás muzsikája arra érdemesnek mutatkozik, szintén a gyűjtésbe kell foglalni. Ebben az esetben, ha falusi hangszert, dudát, furuját, citerát, stb. Használ, a hangszernek pontos, mérési adatokkal is ellátott leírására van szükségünk, ezen kívül meg kell szerezni a hangszernek és minden egyes részecskének terminológiáját. Egyébként az általános zenei terminológiára is ki kell terjeszteni figyelmünket, mert az vidékenként változhatik. Kedves hallgatók, ez itt a Népzene Doboz, a havonta jelentkező zenés interjú műsor 18. adása. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Bólya Mátyás. Az epizód témája ezúttal az, hogy lehet-e népzenét gyűjteni a harmadik évezred harmadik évtizedében magyar lakta területeken. Szó esik Bartók Béla évszázados gyűjtési emlékeiről, a moldvai magyarok borkészítési módszereiről, a hely szellemének fontosságáról, egy 1000 kilométerre található harangtoronyról és mindenről, ami egy zenedobozba belefér. Az adás elérhető a Spotify és a MediaClick.hu oldalakon.

2026. januárjában a Zene Akadémia Népzene Tanszék 3 oktatója és 6 hallgatója útra kelt, hogy népzenei gyűjtést végezzen a távoli Moldva, Gyimes és Barcaság magyar lakta vidékein. Igen, a dátum pontos. Éppen 120 évvel Bartók Béla első gyűjtései után. De vajon lehet még egyáltalán valamit gyűjteni? Bartóknak könnyebb dolga volt, vagy éppen nehezebb? A népzenegyűjtés 20. századi történetére ma már klasszikus korszakként tekintünk. Tankönyvek lapjairól néz ránk a terepen szorgoskodó Bartók és Kodály, meg annyi adatközlő énekes és zenész társaságában. A nehézségekről csak az értesül, aki mélyebbre ás. A visszaemlékezések hűen beszámolnak a kihívásokról. Bartók 1907-ben Gelyer Steffi hegedű művésznek írt őszinte hangulevelében fakadt ki, miután gyergyói gyűjtésén népies műdalokon és szent énekeken kívül más nemigen hallott. Ezt nem lehet kibírni, képtelenség! Kitartás, álhatatosság, türelem, pokolba veletek, én megyek haza! 6 hétnél tovább ezt a színjátékot nem lehet folytatni. Még álmomban is ennek a töredékeit hallom. Jézus tartsa meg, hon van-e? Elmenek kaszálni, szent énekek, kerek ez a zsemle nem fér a zsebembe. Borzalom. Isten vele gyergyó magas fensíkja, húsvétig nem látlak. Karácsonyig csizmát nem viselek, konzervet nem látok. Bár a hagyomány állapota élőbb volt az 1900-as évek elején, az gyorsan világossá vált, hogy a népzenét használó kis közösségek utolsó óráit élnek. Vikár Béla, aki néhány évvel később úttörő szerepet vállalt a népzenegyűjtés korszerű módszertanának kidolgozásában, feleségével, saját költségén 1889-ben finnországi tanulmányútra indult. Alapos ember volt. Élőben akarta hallani és tanulmányozni a finn őseposz a kalevala nyelvét és előadás módját. Így készült a magyar fordításra. Az etnográfia folyóirat első év folyamában számolt be élményeiről, írása rendkívül olvasmányos, ajánlom mindenkinek. Záró soraiban már ekkor vészharangot kongat. A kontextus miatt fontos megemlíteni, hogy a Helsingforsi néprajzi gyűjtemény vezetőjével is tárgyalt, fellendítendő a hazai tudományos életet és építve a nemzetközi kapcsolatokat. Vívmányként említem még, hogy bírom ezen múzeum igazgatóságának biztos ígéretét, hogy finn etnográfiai gyűjteményünk hézagainak saját szakértői útján eszközlendő pótlására bármikor szívesen vállalkozik. Vajha intéző férfiaink a finn etnográfia becséhez és jelentőségéhez mért arányban mielőbb élhetnének ezzel az ajánlattal. Úgy tűnik, hogy az alkotó, termékeny és aktív kutatók beletörődő sóhaja a mindenkori vezetés felé egy gyakran ismétlődő mintázat. Így folytatja. Mielőbb, mondom, mert ha valahol úgy ezen a téren sietésre int az idők jele. A civilizáció rohamosan terjed az ezer tavak országában, rohamosabban, mint bárhol Európa éjszakán, és terjedésével fogyton fogy az etnográfiai gyűjtés tere és anyaga. Finnországnak mindam a vidékeire, melyeket ma még őserdők, mocsarak és ezernyi ezer tó zár el a művelődés gócpontjaitól, a most készülő vasút pár év múlva be fogja vinni a haladás szellemét. Ezelőtt pedig a régi világnézetnek és hagyományoknak pusztulniuk kell. Csak hamar eljön az idő, mikor majd a finn etnográfia lelőhelyeit csak az orosz Karjala vadonjaiban kereshetjük, ahol egy ma is alig ismert finn dialektust beszélnek, és ahol több a medve és farkas, mint az ember. Bartók 90 évvel ezelőtt Miért és hogyan gyűjtsünk népzenét? Című írásában foglalta össze a gyakorlati tudnivalókat a terepmunkára vállalkozó kutatók számára. Az első gyűjtők, még ha akartak volna, sem tudtak tudományos szempontból kielégítő eredményt elérni, hiszen éppen a legeslegfontosabb műszert, a fonográfot nélkülözték. A maiak a legkülönfélébb mérő és rögzítő szerszámokkal látnak munkához, hogy az egyes dallamok pillanat felvételéről minél pontosabban leírt képet tudjanak adni. De nem elég a tökéletes tárgyi felszerelés. Épp oly fontos a minél tökéletesebb szellemi felszerelés. Hiszen az ideális népzenegyűjtő valóságos polihisztor kell, hogy legyen.
Itt Bartók idegennyelvi, tájnyelvi, néprajzi, etnokoreológiai, szociológiai, történeti és természetesen zenei tudást és felkészültségeket sorol, majd így folytatja. Olyan gyűjtő, akiben ennyi képesség, tudás és tapasztalat összpontosult volna, tudtommal még nem volt, és nem is fog talán akadni soha. Úgyhogy mostani felfogásunkhoz mérten teljesen kielégítő népzenekutató munkát egy ember nem is teljesíthet. Ilyen előzmények után indult el a népzenetanszék 9 fős csapata terepmunkára. Bő egy hét alatt 2200 kilométert tettek meg, 4 helyszínen rögzítettek felvételeket hangszeres és énekes előadóktól. Hogy mitől lesz sikeres és hatékony egy gyűjtés, és vajon az adatrögzítés mellett fontos-e a hely szellemét megismerni, erről ők maguk fognak beszámolni. Ebben az epizódban Csenki Zalán és Szlama László egyetemi oktatókkal, valamint Dudás Eszter, László Firadna, Nagy Róza Kata, Orbán Kata, Toma Noémi és Töreki Borbála egyetemi hallgatókkal beszélgetek a maradandó élményekről, egy moldvai harang magyar feliratának legendájáról, a gyűjtési élmények zenei pályára gyakorolt hatásáról, a tanári hitelességről és mindenről, ami egy zenedobozba belefér. Az adás elérhető a Spotify és a MediaClick.hu oldalakon.

0: közelmúltban tértünk vissza egy népzenei gyűjtésről, Moldvából, Barcaságból és Gyimesből. 2026-ban lehet még valamit gyűjteni?
1: Dudás Eszter és Orbán Kata.
2: Én azt gondolom, hogy a 21. században is mindenképpen hasznos a népzenegyűjtések folyamata, viszont ma már inkább állapotfelmérés, mint újdonságok felfedezése.
3: Szerintem ez egy jó tapasztalás, hogy találkozhatunk azokkal a körülményekkel, amikkel a korábbi kutatók és jobban kontextusba tudjuk helyezni, ami a későbbi tanítások folyamán kapaszkodót nyújthat a tanítványoknak.
1: Szlama László.
4: Fantasztikus élmény volt, ugyanis rá kellett jönnünk, hogy bizony lehet még ma is gyűjteni új dolgokat, Gyöngyösi Jánostól felgyűjtött dallamot, mert hogyan interpretál a ma is élő lánya például fiatalok körében, ez divatos most. Minden elismerésem, a legtöbbjük elismeri Moldvába, hát most már 6 diákkal több is eljutott Moldvába. Már nem csak beszélünk róla, tehát a hallgatók maguk között már nem csak beszélik. Hát igen, a moldvai csángó népzene az milyen régi, és milyen nagy hatással van az emberekre, hanem el is mentek oda, megtapasztalták, egy kis kendőcskét kivett a néni, megmutatta, hogy ezt ő varta, és akkor fehérvégi kendőbe menjünk ki az erdőbe, veresvégi kendőbe menjünk menyegezébe, ezek így akár a csőgatások értelmet nyernek, akár a dalszövegek.
1: Csenki Zalán.
5: A kérdés jogos, és egyébként sokszor felismerül, inkább úgy mondanám, hogy a laikusoktól a népzenészek felé, hogy van-e értelme még terepre menni, van-e értelme még a klasszikus értelemben gyűjteni. Hát szerintem erre a válasz az az, hogy a klasszikus régi értelmében gyűjteni már a legtöbb helyen nem lehet. Tehát mondjuk a 100 évvel ezelőtti nótafákat és zenészeket megtalálni már a legtöbb helyen nem tudjuk, de egyébként, ha szűkebb értelemben mondjuk a zenegyűjtés, a hangszeres zenegyűjtés területén maradunk, erre is bizonyos helyeken még megvan a lehetőség. Amire még lehetőség van, ez talán több területen is, ami az egyéb információknak a begyűjtése.
1: László Firadna.
6: Úgy látszik, hogy igen, szerencsére. És érdemes is még kimenni. Pont el is gondolkodtam, hogy nyáron vissza kéne menni Somoskába, mert olyan sok szép emléket, élményt gyűjtöttünk ott, és nagy szeretettel várnak, ezt is mondták, szóval érdemes, igen.
1: Töreki Borbála és Toma Noémi.
7: Lehet gyűjteni, csak azért nem mondanám, hogy ez ugyanaz, mint régen.
0: Tehát például Bartók Béla más állapotokat talált? Könnyebb volt neki?
7: Bartók Bélának valószínűleg nehezebb volt, mert nem tudta, hogy mit keres. Mi úgy megyünk oda, hogy már amiket hallunk, azokat ismerjük.
0: Voltatok már hasonló gyűjtő úton?
8: Még nem.
7: Nekem is az volt az első.
0: És milyen benyomások voltak? Mire emlékeztek a legszívesebben? Mi volt a legemlékezetesebb?
7: Ezek a gyűjtési élmények is nagyon érdekesek voltak, de az, hogy ott lehettem ezeken a tájakon, ezek között, az emberek között, akik így igazából már ők se azok, akiktől régen gyűjtöttek, tehát hogy nem ugyanaz a hagyományőrzés, vagy hát nem ugyanaz a életvitel.
8: Igen, nekem is a legnagyobb élmény a beszélgetések voltak az ott élő emberekkel, akár akiktől gyűjtöttünk, elszállás voltak minket, akikkel találkoztunk. Nagyon jó történeteket meséltek, és hát szívélyes volt a fogadtatás, ami szintén nagyon jól esett a szívemnek.

0: Ugye Bartók Béláról, Kodály Zoltánról és nagy népzenekutató elődökről tudjuk, hogy hatalmas gyűjtőmunkát végeztek. Vajon nekik könnyebb volt több mint 100 évvel ezelőtt?
1: Sok szempontból igen, viszont sok szempontból nem. Hogyha azt nézzük, hogy a technika az már hol jár csúcson, akkor nekünk olyan szempontból sokkal könnyebb dolgunk volt. Autóval tudtunk kimenni, kis busszal, ez is sok szempontból megkönnyítette a dolgunkat. Nekik viszont olyan szempontból lehetett ugye könnyebb dolguk, hogy még sokkal több értékes dallamot tudtak felgyűjteni, sokkal több embertől is.
2: Hát Bartóknak bizonyos dolgokat könnyebb volt. Nyilván a technika és minden egyéb viszont sokkal nehezebb volt. Ilyen szempontból egy jó példa, hogy sok adatközlőnél, akár ha több gyűjtés készült velük, akkor a korai gyűjtéseken még egyrészt fiatalabbak gyakorlatban voltak és jobban is játszanak, viszont a technika közben fejlődött. Aztán később, amikor már jobb minőségű hangfelvétel vagy videó készülhetett, addigra már sokszor ugyanazok a zenészek nem tudtak olyan jól játszani, már csak azért sem, mert nem voltak gyakorlatban, vagy egyszerűen csak már annyira megöregedtek, hogy maga az adatmennyiség náluk csökkent, és a képminőség, a hangminőség pedig javult párhuzamosan ezzel.
0: Jobban el tudjátok képzelni, hogy a népzenegyűjtés hajnalán, a 20. század elején Bartók, Kodály vagy a többiek milyen körülmények között gyűjthettek, és milyen állapotban találták a zene folklort?
3: Teljes mértékben nekem ez hozzátett a tudásomhoz, meg így a megértéshez, mert így távolról könyvekből olvasva azért kedvesebbnek képzeltem el. Annak ellenére is, hogy most már viszonylag modern körülmények között voltunk, a legtöbb helyen fűtöttek volt, vízünk, ételünk.
4: Nem volt a legkomfortosabb az egész, de sosem fogjuk azokat a körülményeket megismerni, amiben például Bartókék és Kodályék gyűjtöttek. Amit Kata is elmondott előttem, mindenhol volt áram, szinte még internet is mindenhol volt, tehát valójában kényelemben voltunk.
5: Más, mint Bartók korában természetesen, hiszen nem lovasszekérrel megyünk gyűjteni, nem kell cipelnünk. Belenyúlunk a zsebünkbe, és egy szuper számítógépet emelünk ki, magyarul a telefonunkat, és csak oda tesszük, elindítjuk, és már megy is a korlátlan mennyiségű felvétel. Akkor videófelvételt is tudunk csinálni már 4K minőségben, tehát elképesztő, hol tart a technika. Sokkal több adatot lehet nagy mennyiségben egyszerre összegyűjteni. Ez amilyen könnyű, olyan nehéz is. Hiszen, hogyha nem vagyunk toppon, ha nem írunk gyűjtési naplót, ha nem csináljuk meg napi szinten azokat a feladatokat, amiket meg kell tenni, hogy ne legyen egy kavalkád, egy zavar a fejünkbe. Egyszerűen nap végére annyi hatásért, impulzusért, annyi mindent vettünk föl, képet, videót, szöveget, hogy azokat muszáj rendszerezni, mert 2 nap múlva már nem emlékszik rá az ember.

0: Lehet, hogy sok olyan kifejezést használtunk eddig, ami számunkra evidens, de a hallgatóknak nem feltétlen. Röviden le tudnátok írni, hogy hogy is néz ki egy ilyen gyűjtés, illetve mit jelent az, hogy adatközlő?
1: Szóval egy gyűjtés úgy néz ki, hogy egy helyi zenészt, aki nagy eséllyel a nagyapjától, vagy még korábbról tanult dallamokat, előadja nekünk kérésre. Vagy magától jutnak eszébe a dallamok, vagy pedig rá kell segíteni beénekelve az kezdősort, vagy elmondani az énekes dallam első szövegét, és ezt mi felvesszük jó esetben videóra és hangfelvételre is. Készül közben egy jegyzőkönyv, ami a későbbi munkálatokat segíti. Timecode-dal ez a rendszerezésben, a gyűjtés leírásban segít meg, hogyha elhangzik olyan plusz információ a felvételeken kívül, akkor azt oda tudjuk leírni.
0: Mi kell egy jó gyűjtéshez? Nyilván a végeredménnyel itthon szembesülünk, hogy hány dallamot, hány történetet, hány háttérinformációt sikerült gyűjteni, és ezt ugye be lehet építeni az oktatásba, előadó művészetbe, stb. De ott a helyszínen ez hogy jön létre? Mi kell ahhoz, hogy egy gyűjtés sikeres legyen?
2: Szerintem több ember kell hozzá, több tapasztalt ember is jó, hogyha jelen van. Helyismeret kell hozzá, emberismeret kell hozzá, nyelvtudás kell hozzá. Igazából a technikai eszközökön túl, meg a felkészültségen túl még kell hozzá az a fajta nyitottság, ami úgy nyilván legtöbb emberben benne van, de ezt ott ki kell élesíteni magunkban, és mindenre nyitottnak kell lenni. Mert minden kis apró információ nagyon sokat jelenthet most.
0: Ezt hogy képzeljük el a gyakorlatban? Ott vagyunk a helyszínen, jön egy idős zenész, talán még sose találkoztunk vele, és valahogy egy kölcsönös bizalmat kell kialakítani. Mert hiába van ott a tapasztalat, a helyismeret, hiába van ott a technika, hogyha ez nem működik. Ez hogy születik meg? Egy ilyen tanítható ez?
2: Egyáltalán nem tanítható. Beszélgetni kell, megérteni, megfigyelni az ember minden egyes szavát, reagálni, kommunikálni. Együtt kell vele érezni olykor, megérteni, hogy tényleg mit akar átadni, elmondani, milyen módon, hogyan. És hogyha ez a kapcsolat megszületik, akkor onnantól kezdve hajnali kettőig muzsikálás van.
0: Mi kell egy jó gyűjtéshez? Mitől lesz hatékony, mitől lesz értékes?
3: Tekintetjük azt a gyógyítésnek, ami mondjuk, hogy az előzetes céljainkat viszonylag jól sikerül megvalósítani, akkor az már ez is egyfajta sikeressége a gyűjtésnek. Nyilván ennek az ellenkező példáját talán könnyen megvilágítani, hogyha például valami nagyon nem sikerül, azt általában érezzük, hogy nem szoktak össze mondjuk a zenészek, vagy nem ismerik a repertoárt valami miatt, nem tudnak együtt játszani, mondjuk ez főleg ilyen esetben, de akár egy zenész esetében is lehet, hogy már nem tudja játszani, vagy nem az, amire mi számítunk, akkor az ilyen szempontból könnyen megfogalmazni, hogy hát ez egy kevésbé sikerült, vagy nem igazán sikerült gyűjtés, nem sok mindenre jutottunk. Hát például nagyon fontos a kommunikáció, a gyűjtő és az adatközlők között. Hát kommunikációs gát tud lenni, hogyha nem sikerül megtalálni a megfelelő csatornákat. Ilyen is előfordul, hogy nem azonos az anyanyelv, tehát például román-magyar között, de lehet az is, hogy sokkal kisebb a különbség, tehát például csak a tájnyelvi különbségek vannak meg, és már rengeteg mindent félre lehet érteni. Nyilván az emberi tényező az nagyon fontos, ugye, sokszor szokták például Kallós Zoltánt emlegetni, hogy ő mennyire jó volt ebben a műfajban, de nyilván nem csak ő.

0: Ezekkel az élményekkel hazatérve, máshogy fogjátok játszani például a moldvai zenét? Lehet ezt definiálni, lehet ezt meghatározni, vagy ez inkább csak egy érzés, amit az ember a szívében vagy az emlékei között hordoz?
1: Hát szerintem csak egy élmény. Több lehet benne az érzelmi töltet, így az emlékek miatt.
2: Szerintem a játékmódom nem változik meg, csak a hozzáállásom hozzá.
3: Bennem is ez az út nyitottságot ébresztett olyan zenék iránt, például a moldvai vagy a barcasági zene iránt, amikkel eddig nem igazán foglalkoztam, és nem kötött hozzájuk igazából semmi. Most már szívesen fogok velük foglalkozni.
4: A kérdés jó olyan szempontból, hogy szerintem meg az egyik és a másik részre is, hogy lehet érveket és ellenérveket gyűjteni, mert ha már a barcaság konkrétan felmerült, ugye én sokáig úgy dolgoztam a barcasági zenei anyaggal, hogy igazán nem jártam még a helyszínen, és abból is sok mindenre lehet következni, sőt, ebben az esetben lehet, hogy akár több mindenre is zeneileg, mint ami a helyszínen aztán a mostani években már megtalálható. De nyilván nem lehet nélkülözni ezt a helyszíni a levegőbe beleszívást sem. Nem is feltétlenül a zenében jelenik ez meg szerintem leginkább, hanem inkább a zenei szemléletnek a tanulásához lehet ez jó, vagy az, hogyha így valamit próbálunk értelmezni utána később, akkor ez a helyiekkel beszélve, meg a helyieket meghallgatva, meg így beleszippantva a levegőbe, kevesebb dologgal levünk annyira mellé talán.

0: Mit gondolsz, hogy a te szakmai munkásságodban, hogy előadó művészként is tevékenykedsz, tanárként is tevékenykedsz, hogyan jelentkezik ez az élmény? Máshogy fogod a moldvai zenét játszani ezután? Vagy inkább csak a szívben, vagy a tudatban lesz valami változás? László Firadna.
1: Inkább a szívben és tudatban. Máshogy nem biztos, de majd lehet, hogy kialakul. De például, ahogy hazajöttünk, én következő héten mentem tanítani, mutattam a gyűjtésről készült videókat, képeket az összes tanítványnak, kicsiktől nagyokig mindenki ámulattal nézte, kérdezősködtek. Megmutattam azt a képet is, hogy a nyomófa helyett mit használtak, pengető helyett mit használtak, milyen citerákat használtak, gyártottak saját maguknak. Azóta is van, hogy több moldvai gyűjtésről vett dallamot viszek be tanításba, és azokat a felvételeket mutatom meg a diákoknak.
0: Mindketten tanítotok is. Mit gondoltok, mit lehet ebből átadni a tanítványoknak? Fogtok erről mesélni? Hitelesebb tanáregyéniségek lesztek attól, hogy ezeket a tájakat ismeritek?
2: Töreki Borbála és Toma Noémi.
3: Jobban el tudjuk mi is képzelni azt, hogy régebben milyen körülmények között kobzoltak egy ilyen bálba vagy egy templom előtt. És hogyha ezt el tudod mesélni egy gyereknek, akkor ő is jobban el tudja képzelni, és szerintem ennek van egy ilyen romantikussága.
4: Meséltem nekik róla, mutattam nekik szintén nagyon sok képet, videót, az, hogy lássák, hogy hol élnek ezek az emberek, hogy néz ki a falu, hogy néz ki a táj, hogy néz ki a viselet, a szőttes, a szövőszék. Tehát szerintem nagyon fontos, ha van ilyen élményünk, azt átadni a gyerekeknek, mert őket is közelebb viszi ez a dallamokhoz is.
2: Dudás Eszter és Orbán Kata.
5: Szerintem van, igen, ez mindenképp számunkra is, a tanítványaink számára is személyesebbé teszi a zenét. Én is egyébként, ahol most tanítok, tervezek csinálni egy kis előadást erről a gyűjtőútról, ahol bemutatom a tájakat, ahol jártunk, levetíteném a képeket, illetve belemutatnék az elkészült gyűjtésekbe is.
6: Szerintem is hozzátesz a tanulási folyamathoz, nagyon jó kikapcsolódási pontot ad az órán belül, mert nem zagyvaságokról beszélünk, hanem komoly dolgokról, de mégis élményszerű.

0: Nyilvánvalóan egy gyűjtésnek vannak technikai részei. Kezelni kell a hangfelvevőt, a videófelvevőt, helyszíni jegyzőkönyvet kell készíteni, vezetni kell az autót, oda kell érni, megszervezni, stb. Stb. És nyilván ennek az eredménye az, hogy dallamokat, adatokat, történeteket gyűjtünk, és ez meg lesz nekünk. Ha ezt mérlegelni kéne, hogy mi a fontosabb, az egyéni élmény, az emberek megismerése, a hely szellemének a megérzése, vagy pedig az adatgyűjtés?
1: Hát szerintem mi, amit csinálunk, az még már csak egy ilyen felmérés, hogy mi az, ami a korábbi hagyományokból ott még megmaradt, a zenei hagyományokból. Viszont fontosabbnak tartom azt, hogy ott a jelenlegi helyzeteket átlássuk, és ezt ugye az embereken keresztül a beszélgetésekből tudjuk megtenni.
2: Talán ez a legjobb része az egésznek, amikor nem csak annyit lát belőle az ember, hogy amit az órákon hall, hogy és akkor XY felgyűjtötte a nem tudom melyik adatközlőtől ezt meg ezt a dallamot, hanem az így tud így illeszkedni az éleszövetébe. Ez szerintem szép. Hát ezek szerintem nagy dolgok, hogy úgy zenélni ezeket a zenéket, hogy közben van saját tapasztalat, az egészen más. Én azt gondolom, igen. Azt gondolom, ezek így sokat tettek hozzám, és így mai napig így élnek bennem, hogy amikor meghallok egy felvételt, akkor látom magam előtt a portát, és hallom a kutyaugatását mellette. Az úgy szép dolog szerintem.
3: A hely szellemét sokkal fontosabbnak tartom, mert rengeteg adat van, de az is lehetetlen küldetés, hogy mindent tudjon az ember, amik fönn vannak ilyen nyilvános adatbázisokban. Az, hogy újat tanult, például gyűjtöttünk Gyöngyös János lányától egy nagyon szép dallamot, amit még nem is hallottam a jelenlévő cinka trió sem, akik már fel is dolgozták, már játsszák is. Mi is fogjuk játszani biztos a Budapest Fogdóval, mert egy különlegesebb dallam. Lehet, hogy föl van gyűjtve valahol, de hát, mint említettem, lehetetlen küldetés, hogy mindent tudjunk.

0: Amikor terveztük ezt az utat, folyamatosan azt mérlegeltük, hogy melyek azok az adatok, ha úgy tetszik, zenefolklór adatok, amivel találkozhattok. De sokszor volt olyan program, hogy az is fontos, hogy mondjuk elmegyünk a Lujzik Alagori templomban, és most talán idézőjelbe kell mondanom, hogy a hely szellemével is találkozzatok. És a tervezés során számunkra mind a kettő hasonló súllyal esett latba, hasonlóan fontos volt. Például milyen élmény volt fölbenni ebbe a harangtoronyba, itt Lujzik Alagorban. Ugye volt egy legenda, miszerint a Lujzik Alagor templomának tornyában egy magyar feliratos harang lakik.
1: Szerintem alapból elképesztő élmény egy templomnak a tornyába felmenni, főleg egy ilyen helyszínen, mert egyrészt ez segít elhelyezni a gyűjtéseket, amikről tanultunk, illetve fényderült ennek a kérdésnek a válaszára is, mert lefotóztuk a magyar szöveget a harangon, a tanszékvezető úr életét kockáztatva mászott fel a gerendákra. Láthattuk azt, hogy a harangozó bácsi harangozott milyen technikákkal, mert én eddig nem láttam ilyet, és nem gondoltam volna, hogy ez ilyen bonyolult.
2: Ami számomra a Lujzik Alagordban a templomtornyon kívül emlékezetes volt, az az, hogy ellátogattunk a magyar iskolákba is. Számomra megható volt látni azt, hogy székelyföldi fiatalok milyen erőkkel dolgoznak azon, hogy a moldvai magyarok gyermekei se felejtsék el a nyelvet és a kultúrát.
0: Hazahoztad ezt az élményt. Nyilvánvalóan mesélted a családnak, barátoknak, hallgatótársaknak. Mi volt a legmaradandóbb élmény? Mi az, amit legtöbbször meséltél el?
3: Nagyon sok ilyen van. Kettőt emelnék most ki. Az egyik este tartottunk Somoskán a helyi fiataloknak és idősebbeknek egy táncázat, és ők megtáncolnak rá hatalmas nagy örömmel, élvezettel. Meg ráadásul a táncázba ugye nem csak mi zenéltünk, hanem helyiek is beálltak hárman, és ez a legfelemelőbb érzés volt ott nekem. A másik ilyen nagyon nagyon izgalmas élményem pedig a gyűjtésünk elején történő gyimásbükki énekverseny. Az, hogy ott hogy folyik egy énekverseny? Hát én elképzelni nem tudtam volna. Ugye mi csak a végére értünk be, 6 lányt tudtunk meghallgatni, 6 középiskolás lányt, és már az, hogy ott nem csokrokat énekelnek, hanem egy-egy dalt. Az is ugye meg volt szabva, hogy melyik közül lehetett választani, és ott választottak a zsűriből egy-egy dalt. Elénekelték, megtapsolták, és ennyi. Gyönyörű szép viseletekből voltak, elképesztő. És végén a gála, az eredményhirdetés teljesen máshogy zajlik, mint nálunk. Lehet, hogy pár dolgot át kéne emelni onnan hozzánk. Szóval ez a kettő volt, amire még most is sokszor gondolok.
4: Kiemelném ilyen szempontból ezt a somoskai mulatságon azt, amikor a helyiek mondjuk a táncokra, hogy használják ezeket a táncszavakat, és milyen dinamikával is, mennyire máshogy akár, mint a magyarországi táncházokon ezt lehet hallani, tehát ugye sokkal jobban követve ezt a régebbi hagyományt, hogy ugye alapvetően nem énekeltek ezek a táncok között, hanem ezeket az ihoktatásokat, vagy jugurálásokat, vagy többféleképpen megnevezett táncokat, kiabálásokat halljuk a tánc közben, és ez ami így hozzátartozik a tánclépéseken kívül a tánchoz, hogy ezt mennyire jól használják, és mennyire más hangulatban, mint amit mondjuk itt esetleg egy budapesti táncházban meghallgathat valaki.
2: Számomra a gyimesben eltöltött napok voltak a legemlékezetesebbek. Részben azért, mert ez a táj alapból nagyon közel áll a szívemhez, illetve ennek a tájnak a zenéje. Találkozhattunk két adatközlővel is, és azért volt ez különleges számomra, mert a gyűjtési jegyzőkönyvet én vezettem ezeken a gyűjtéseken, ami számomra egy teljesen új tapasztalat.
1: Nekem leginkább a moldvai gyűjtés tetszett, egyrészt a helyszín miatt, másrészt meg inkább a vendéglátók miatt, mert igazából úgy gondolom, hogy tőlük kicsit többet tudtunk meg, mint a román harmonikás bácsitól. Nagyon tetszett, hogy megismerettem azt a fajta nyelvjárást, azt a vendégszeretetet, a szövőnénik történeteit. Ez igazán bensőséges volt egy akkora szobában együtt lenni velük, amekkora, nem tudom, egy kisebb konyha igazából, és mégis milyen boldogok voltak.
5: Emrike bácsit mindenképp meg kell említeni. Szeretem nagyon egyébként is a gyimesi citerás gyűjtéseket. És ahogy ő csinálta, az így nagyon hasonló az összes többihez. Szóval így el tudom képzelni, hogy amit én most láttam, az volt, amit korábban mások is felgyűjthettek. Csak úgy dőltek belőle a sztorik egyébként. Így néha csak úgy magának beszélt. Tehát, hogyha éppen nem figyelt rá senki, akkor ő csak így mondta, mondjuk vacsora közben. Felsorolt nekünk vicces neveket, amik a zenésztársainak egyébként a nevei.
6: Például volt egy nagy hegedűs, akit Ed meg Bélának becéztek. Volt egy X-es János nevű, aki azért volt X-es, mert X-lába volt, és Emrike bácsi külön megemlítette, hogy ő egy jó pasas volt. Egy nagyszerű énekes volt Fehérhajú Tibi, neki nagyon világos szőkehaja volt.
5: De ezek a nevek így ne-

0: Lehetőleg.
1: Én azt szeretném üzenni, hogy bár nem tudom felmérni, hogy 15 év múlva mi lesz a helyzet Erdélyben, mi lesz a helyzet Morvában, de ha másért nem, akkor csak a tájért utazzatok ki, nézzétek meg, mert gyönyörű helyek. Ha ezzel a zenével szerettek foglalkozni, akkor a lelkületéhez mindenképpen hozzáad az, hogy bejárjátok ott a gyimesi hegyeket, morvai levegőt szívjátok, az ottani ételeket eszitek. Ez szerintem nagyon sokat hozzáad.
2: Hogy menjenek be Benke, Paulina és Pável szeretett otthonába, és egyenek finom puliszkát, és finom húslevest, és érezzék nagyon jól magukat.
3: Bartók 1936-os írásának záró gondolata sajnos nem veszít aktualitásából. Néhány évvel később Európa háborúja újra világméreteket öltött, ma pedig az európai vezetők egymásra licitálva finanszíroznak egy megnyerhetetlen háborút. A fentebb elmondottakból láthatja a tisztelt olvasó, hogy a népdalgyűjtőnek ugyancsak sokat ennivalója. Sokszor szinte túl sok is. Nagy arányú rendszeres gyűjtésnek világszerte legnagyobb akadálya anyagi. Főleg fonográfra és fonográfhengerekre nincs sehol soha elegendő pénz. Nem vagyok matematikus, sem közgazdász, de talán nem tévedek, mikor azt mondom. Ha csak azt a pénzt fordítanák népdalkutatásra, amit az egész világon egyesztendőben háborús készülődésekre fordítanak, akkor ezen a pénzen az egész világ népzenéjét nagyjából föl lehetne gyűjteni.

a Népzene Doboz. A havonta jelentkező zenés interjú műsor 18. adását hallották. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Bólya Mátyás. Beszélgető és gyűjtőtársaim voltak Csenki Zalán és Szlama László egyetemi oktatók, valamint Dudás Eszter, László Firadna, Nagy Róza Kata, Orbán Kata, Toma Noém és Töreki Borbála egyetemi hallgatók. Az elhangzott zenei felvételek moldvai, gyimesi és barcasági gyűjtések nyomán készültek. A népzenei gyűjtések korai, klasszikus korszakával kapcsolatban Vikár Béla és Bartók Béla írásait idéztük. Ha kíváncsi, hogy mi fér bele egy zenedobozba, tartson velünk legközelebb is!

0: Tun a média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
1: Ez a szín, hát ez micsoda? Nem a társaimmal van baj, mert azok kiváló.
2: Ezt így, ide rátesszük, jó?
3: Hát ott ezért ő a csapatkapitány.
2: Ez így már, jó?
3: Ez így már cuki.
2: Így bevállalsz?
3: Így akkor maradok.
4: Magyarország szeretlek. Ma este 19 óra 35 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is. Hajnalban orosz dróntámadás érte Ukrajna déli térségét. Herszon megyében egy ember meghalt, 4 megsebesült. A Fekete-tenger partján fekvő Odessa környékén a drónok több épületet megrongáltak és tüzet okoztak a kikötőben. Az ukránok is dróntámadást intéztek orosz területek ellen. A légicsapás tüzet okozott Primorszk-balti tengeri kikötővárosban, Moszkva környékén pedig egy férfi halálát okozta egy repülőszerkezet a Szmolenszki régióban. Ott 3 is megsérültek. A támadások miatt korlátozták az utasszállító repülőgépek forgalmát Szentpéterváron, valamint több moszkvai repülőtéren. Közben Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közölte, hogy Kijev folyamatosan fejleszti vízi, légi és szárazföldi csapásmérő erejét. Fennáll a lehetősége, hogy az Egyesült Államok újra megindítja az Irán elleni támadásokat. Ezt az amerikai elnök nyilatkozta újságíróknak Floridában. Donald Trump emellett közösségi oldalán azt is írta, megvizsgálja a perzsa állam legújabb javaslatát, de nem tudja elképzelni, hogy az elfogadható lenne. Közben az iráni állami televízió egy 14 pontos javaslatról számolt be, amelyben Teherán az ellene hozott szankciók enyhítését, a befagyasztott vagyon feloldását, kártérítés fizetését és határvidékéről az amerikai csapatok kivonását is követeli. Jövő szombaton tartja alakulőülését az országgyűlés. A választáson 3 párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora is. A miniszterelnöki eskütétel után elhangzik a himnusz, a széke és az európai himnusz is. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol délután rendszerváltó ünnepséget tartanak. Radnai Márk, a Tisza párt alelnöke, az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos lesz. A Tisza kormány létrehozza a Működő és Emberséges Magyarország intézetet. Rost Andrea, a Kossuth díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztosként azért dolgozik majd, hogy a magyar zene múltja, jelene és jövője méltó figyelmet, támogatást és megbecsülést kapjon. Holnap kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. A kétnapos esemény első napján Frany Tamás mond elnöki köszöntőt, majd rangos elismeréseket adnak át. A nyilvános program után zárt ülésen tisztóítást tartanak, mivel a jelenlegi tisztségviselők 3 éves megbízatása lejár. Kedden délután köszöntik Krasznahorkai László Nobel-díjas írót, aki felolvasást tart a közgyűlés tagjainak. A programot koncert és kerekasztal beszélgetés zárja. A közgyűléshez kapcsolódva rendezik meg kedden a külső tagok fórumát, szerdán pedig a fiatal kutatók fóruma lesz. Holnap kezdődik az érettségi időszak. Az elmúlt csaknem 3 évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. Ma zavartalanul napos száraz idő lesz, a szél helyenként megélénkül. A legmagasabb hőmérséklet délután 25 fok körül alakul, késő estére 10-17 fok közé hűl majd a levegő.
0: Dankó Extra. Zenei csemegék, exkluzív felvételek most a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Budai Beatrix.
2: Nagy szeretettel köszöntöm Önöket újra, Dankó Extra itt a Dankó Rádióban. Tartsanak velem egészen a déli harangszóig. A mai műsorban is az elmúlt évek legjobb, legemlékezetesebb Dankó klubos és a Magyar Zeneházában megrendezett gála műsoraink felvételeiből, produkcióiból szemezgetünk, sőt, mi több, szombati Dankó Extra című műsorunkból is elhoztam egy saját produkciót, melyen műsorvezető társammal, ifjabb Sárközi Lajossal adtunk elő egy régi nagy örök zöld slágert. No de erről majd egy kicsit később. Isten éltesse az édesanyákat a mai napon. Május első vasárnapja van. Sok boldogságot és jó egészséget kívánok mindnyájuknak, határon innen is túl. Már is Karcagi Nagy Zoltán énekel Hankó József felé zenekarával, aztán Újvári Marikát halljuk Nyári László zenekarával. A nem zörög a haraszt, a domboldalon áll egy öreg nyárfa, a réten réten és a leszakadt a pincelakat című vidám csárdásokkal indulunk. Jó rádiózást!

én olyan támogató, hadd halljam! A kórusnak ötös, nem én olyan válogató, hajtok rólunk.

Szép város Kolozsvár, majd ott lakunk a Szamosnál. Kálmán Imre Marica grófnőjéből szól már is ez a részlet. Vörös Edit és Domoszlai Sándor előadásában kísér Balázs Tamás és zenekara. Emlékszem, ezen az előadásunkon augusztus egyik legmelegebb napján a Réphülöpi szabadtéri színpadon szinte 10 percenként hordtuk a zenekarnak is a vizet, akik hősiesen kísérték vendégművészeinket árnyékban is úgy 35 fokban. Aztán a Fogj egy sétapálcát című Fényes Szabolcs és Szász Péter szerzemény is elhangzik, ekkor már Egri Józsefet halljuk kiskunmalsai előadásunkról, ahol Baranyai István és zenekara kísért minket. Hallgassuk meg együtt!

Azt mondják, hogy ti felétek indul így Magyar Imre és Dalos Nagy Károly közös szerzeménye, amit most két Dankó Rádió díjjal is kitüntetett művész ad elő, nevezetesen Bokor János és Szalai Antal, valamint kiváló zenekara. Majd Kolostyák Gyula és Mészáros János Elek is dalra fakad, a Megérett a paprika és a Mindig mondtam Veszedelmes a lány című csárdásokkal spékeljük meg a gyönyörű nótát. Tartsanak továbbra is velünk!

Faragó András, a Budapesti Operett Színház művésze, kitűnő szinkronszínész, kinek hangját ezer közül is fel lehet ismerni, Badacsony Tomajon 2023. augusztusában elénekelte Czerkovics Béla és Szilágyi László közös szerzeményét a Csókos asszonyból. Ennek címe: Asszonykám, adj egy kis kimenőt. Johann János és zenekara kíséri majd Faragó Andrást, majd Dócs Péter, a Republik Együttes egyik legnagyobb slágerét adja elő, a 67-es út című dalt. Ekkor már Lakatos Miklós és zenekara kísér, zongorán közreműködik Tarnai Kis László. Szabad!

Az én anyámnak nincs sejem ruhája. Anyák napján mindenképpen el kell, hogy hangozzék Erdélyi Mihály szerzeménye, Buch Tibor énekel Johann János zenekarával. Majd az Egy-két csók, Cserebere csók című csárdást Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László nyújtja át a Dankó családtagjainak, és a zenei összeállítás végén a szegedi boszorkányról Berkes János operaénekes mesél, fogadják sok szeretettel.

Továbbra is Dankó Extra itt a Dankó Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Tartsanak velem a folytatásban is. Én úgy érzem, igen változatos zenei kínálattal érkeztem ma, már csak azért is, mert most Nádas György kollégánk itt a Dankó Rádióban, a Jó Pihenést című hétvégi reggeli műsorunk házigazdája egy Rúzsi nevű hölgyről énekel, amit a valóságban 2023-ban Rima szombaton hallhatott a közönség Tordai Zoltán és a zenekarának kíséretével. Aztán Dolly lép fel képzeletbeli színpadunkra. 2025. decemberében ugyanis a Magyar Zeneházában elénekelte az Ábrándos Szép Napok című nagy slágerét. Egy különleges hangzás volt ez, így a 16 tagú cigányzenekarral kiegészülve, a fúvósokkal, zongora és dobkísérettel. Hát hallgassuk meg ezt a nagy slágert itt a Dankó Rádióban, de csak Nádas György.

0: Valamikor úgy szerettél, ablakodba gyertyát tettél. Lányi Ernő és Sasi Csaba gyönyörű nótáját most Nádasdy László előadásában halljuk egy több mint 10 éves felvételről. Balázs József és a zenekara kíséri Nádasdy Lászlót, majd az Alma a fa alatt és a Csizmámon nincsen kérek című csárdásokat a Rajkó zenekar adja elő, szóval egy kis instrumentális blokkot is beszerkesztettem a soron következő dalcsokorba, amit majd a Szép a szőke, szép a barna című csárdással zárunk, ekkor Gáspár Anit halljuk.
1: Valamikor úgy szerettél, ablakod

És most, kedves hallgatóink, kérem, fogadják szeretettel az Oda vagyok magáért című örökzöld slágert. Ezt a dalt még a szombati Dankó Extra című műsorunkban énekeltem el ifjabb Sárközi Lajos hegedűművész prímással, aki ezúttal most gitározni fog. Jávor Pál nemlék műsort készítettük el még valamikor az év elején, és ott jött az ötlet, mi lenne, hogyha ezt így duóban előadnánk. Megpróbáltuk, és most, aki esetleg nem hallotta, meg is mutatom önöknek. Ez a produkció egyébként édesanyám egyik kedvenc felvétele lett az utóbbi időből, úgyhogy én most ezzel kívánok anyukámnak nagyon boldog édesanyák napját. Aztán Szeredi Krisztina felvételével folytatjuk a sort Icipici kis galambom című népszerű melódiákkal. Fogadják sok szeretettel!

köt magához még emlék. Itt a szívemben csak a szerelme még. Oda vagyok magáért.

Kedves hallgatóink, ennyi fért vasárnapi Dankó Extra című műsorunk idejébe. Remélem önöknek is tetszett ez a változatos zenei kínálat, és így majd velem tartanak jövő héten is ugyanekkor, ugyanitt. Addig is vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. Leghamarabb a Déli Krónika után találkozhatunk, akkor már Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban. Várom önöket sok szeretettel és nótás jó szívvel. Tordai Zoltán és zenekarának felvételével búcsúzom mára. A szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet hallották. Viszont hallásra!

0: Műsorajánló.
1: Az április 27-én életének 80. évében elhunyt Sebő Ferenc nem csak a táncház mozgalom elindítója, a nemzetművésze, Kossuth díjas énekes, előadó, zenetörténész, hanem remek rádióműsorok szerkesztője, műsorvezetője is volt. A Dankó Rádió Tudta-e sorozatának 2016-tól egy éven át volt munkatársa, sok éven keresztül pedig a Bartók Rádió számára készített ismeretterjesztő műsorokat. Május 4-én hétfőtől két héten át Táncházban című műsorunkban este 20 óra 4 perctől ezek közül válogatunk, emlékezve a hatalmas műveltségű és tudású, remek előadó Sebő Ferencre.
2: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toroczkói Dunanapok. Hamarosan a Dunán és a Dunavörðön.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Szlotta Judit és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
2: A NATO szétesésére figyelmeztet a lengyel kormányfő, azután, hogy Amerika még idén több ezer katonáját hazarendeli Európából.
1: Újabb civil áldozatai vannak az orosz-ukrán háborúnak, közben Kijev közölte, több mint 1,5 millió férfit még mindig nem sikerült besorozniuk.
2: Anyák napja van. Idehaza már több mint 100 éve ünnepeljük az édesanyákat, május első vasárnapján.
1: Az időjárásról.
2: Napos, koranyárias, kiránduló idő van. A jövő hét elején folytatódik a melegedés.
1: Következnek a részletek. A szerkesztő Pozsár Róbert. A NATO szétesésétől tart a lengyel miniszterelnök. Donald Tusk szerint a helyzet komoly, és ezt a veszélyt fenyegetőbbnek tartja, mint a külső ellenségeket. A Transatlanti Szövetség súlyos állapotát jelzi az is, hogy az Egyesült Államok első lépésben 5000 Németországban állomásozó amerikai katona kivonását jelentette be. Donald Trump azt követően döntött így, hogy Friedrich Merz német kancellár azt mondta, Irán megalázta Washingtont a béketárgyalások során. Trump szerint Merznek fogalma sincs, hogy miről beszél. Kanalas Lili összeállítása.
3: Chicago íze, olvasható egy étterem reklámján Landstuhlban. A nyugat-németországi településen több üzlet angolul is hirdeti szolgáltatásait, mivel a Rammstein légibázis tőszomszédságában fekszik, ahol az 1950-es évek óta állomásoznak amerikai katonák. A helyiek szerint a hadsereg komoly vásárlóerő a régióban. Az amerikaiak munkahelyeket teremtettek, házakat és lakásokat béreltek. Régen sokan abból tudták visszafizetni a jelzáloghiteleket, hogy kiadták a kislakásokat a katonáknak. Hozzájárulnak a régió jó gazdasági teljesítményéhez, mondta egy nő. Ez azonban hamarosan megváltozhat, miután az Egyesült Államok hadügyminisztériuma bejelentette, hogy 5000 katonával csökkentik a Németországban állomásozó amerikai egységek létszámát. A hivatalos közlés szerint a csapat kivonásra fél éven belül sor kerülhet, sőt akár a tervezetnél több katonát is hazahívhatnak. Jelentősen le fogjuk csökkenteni a létszámot, jóval több emberről van szó, mint 5000 fő, fogalmazott Donald Trump. A csapat kivonásról szóló bejelentés egybeesik az amerikai elnök és a német kancellár vitájával, amely az iráni konfliktus miatt alakult ki. Friedrich Merz a hét elején úgy nyilatkozott, az Egyesült Államoknak nincs stratégiája az iráni konfliktusra, és a perzsa állam megalázta Washingtont az akadozó béketárgyalásokkal. Az amerikai elnök szerint viszont a német kancellárnak fogalma sincs, hogy miről beszél. A német védelmi miniszter a csapat kivonási tervekre úgy reagált, hogy az amerikai katonák jelenléte Európában, különösen Németország, mind Berlin, mind Washington érdekeit szolgálja. A NATO szóvivője közösségi oldalán azt közölte, hogy az Egyesült Államokkal együttműködve próbálják megérteni az amerikai döntés részleteit, amely hangsúlyozza annak szükségességét, hogy Európa továbbra is többet fektessen be a védelembe. A transatlanti közösség szétesésére figyelmeztetett viszont a lengyel kormányfő. Donald Tusk szerint a katonai tömbre ez jelenleg nagyobb veszélyt jelent, mint a külső ellenségek.
1: Kemény üzenetet küldött az irániaknak Donald Trump. Azt mondta, ha rosszul viselkednek, folytatni fogja az ellenük vívott háborút. Az amerikai elnök egyúttal jelezte azt is, hogy nem igazán tetszik neki a Teherán által összeállított 14 pontos javaslat, amelyben a hadműveletek befejezését és az amerikai erők kivonását kérik a régióból. Részletek Buka Bence és Mikja György összeállításában.
4: Új propaganda plakát jelent meg az iráni főváros egyik központi sugárútján. A képen Donald Trump elnök száját a hormuzi szoros varja be, a fárszi és angol nyelvű felirat szerint pedig az amerikai elnök a töréspont előtt áll. Bár az iszlám köztársaság kommunikációja magabiztos, a teherániak mindennapjait érezhetően befolyásolja az amerikai blokkád és a törékeny tűzszünet. A helyiek arról panaszkodnak, hogy az iráni fizetőeszköz elértéktelenedése miatt minden egyre drágább. Jelentős inflációt tapasztalunk, ami az elmúlt két hétben sok aggodalmat okozott mindenkinek. Az árak napról napra emelkednek, még a legapróbb dolgok is, panaszolt egy teheráni tanár. Irán egy 14 pontból álló javaslatot nyújtott be az Egyesült Államoknak, amelyben az ellenségeskedés végleges befejezését és az amerikai erők teljes kivonását kéri a régióból. Ezt jelentette be az iráni állami hírügynökség. A pakisztáni közvetítőkön keresztül átadott tervben Teherán 30 napos határidőt szorgalmaz a legfontosabb kérdések megoldására, és ragaszkodik ahhoz, ahhoz, hogy a tárgyalások a háború befejezésére összpontosítsanak egy ideiglenes fegyverszünet helyett. Irán követelései között szerepel az amerikai csapatok kivonása az ország határai közelében fekvő területekről, valamint olyan gazdasági lépések, mint a befagyasztott vagyon felszabadítása, a szankciók enyhítése és kártérítés fizetése, valamint a tengeri blokkád feloldása. A javaslat emellett az ellenségeskedés befejezését szorgalmazza több fronton, többek között Libanonban. Donald Trump a közösségi médiában jelentette be először, hogy készhez kapta az iráni béketervet. Az elnök azonban úgy fogalmazott, nem biztos benne, hogy Irán kellő árat fizetett az elmúlt 47 év bűneiért ahhoz, hogy béke születhessen. Az elnök később újságírói kérdésre reagálva közölte, nem zárja ki a hadműveletek folytatásának lehetőségét Irán ellen. Azt elmondhatom, hogy ha rosszul viselkednek, semmi nincs kizárva. Majd meglátjuk, de mindenképpen megtörténhet, fogalmazott Donald Trump. A jogszabályok szerint az amerikai elnöknek 60 napig van felhatalmazása hadműveleteket indítani. A határidő leteltét követően kongresszusi jóváhagyásra van szüksége a hadsereg bevetéséhez. A határidő szombaton járt le, Donald Trump azonban többször kifejezte, véleménye szerint ez a korlátozás alkotmányellenes.
1: Szlovákia támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozását. Ezt állítja Volodymyr Zelenszkij, azok után, hogy egyeztetett a szlovák miniszterelnökkel. Az ukrán elnök szerint Pozsony felajánlotta, hogy megosztja Kijevvel Szlovákia uniós csatlakozási folyamatának tapasztalatait. Robert Fico annyit közölt, hogy baráti együttműködés kialakítására törekszik, és már hétfőn személyesen találkozik Volodymyr Zelenszkijjel Teheránban. Részletek Ambrus Róberttől.
5: Hamarosan Kijevbe látogat a szlovák miniszterelnök, az ukrán elnök pedig Pozsonyba. Erről állapodott meg szombaton Robert Fico és Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök közösségi oldalán azt írta, Szlovákia támogatja Ukrajna Európai Uniós tagságát. Volodymyr Zelenszkij szerint Pozsony kész arra, hogy a csatlakozási folyamat tapasztalatait megossza a kijevi vezetéssel. Nagyra értékeljük, hogy Szlovákia lépéseket tett az európai támogatási csomag blokkolásának feloldásáért. Erős kétoldalú kapcsolatokra van szükségünk Szlovákiával, még úgy is, hogy vannak véleménykülönbségek. Megvitattuk egy találkozó lehetőségét, és azt, hogy közösen dolgozunk kormányzati szinten. Utasítottam a stábomat, hogy kezdje el kidolgozni a részleteket, mondta az ukrán elnök. Szlovákia azt szeretné, hogy baráti legyen a két ország kapcsolata. Ezt a szlovák kormányfő közölte az egyeztetés után. Robert Fico hozzátette, hogy hétfőn az Európai Politikai Közösség jereváni csúcs találkozóján személyesen is találkozik Volodymyr Zelenszkijjel. A szlovák miniszterelnök kitért az ukrajnai háború rendezésére is. Szerinte Ukrajna jóváhagyása nélkül semmiféle béke megállapodást nem lehet kötni Oroszországgal. Pozsony és Kijev kapcsolata két hete még feszült volt. Azok után romlott meg látványosan a kapcsolat, hogy hetekig nem kapott Szlovákia kőolajat a barátság vezetéken. Robert Fico Orbán Viktorhoz hasonlóan azzal vádolta az ukrán elnököt, hogy szándékosan nem engedi át az orosz kőolajat Szlovákiába és Magyarországra. Robert Fico még akkor is ezt hangoztatta, amikor újraindult az olajszállítás. Csak annyit mondok, a barátság vezeték megnyitása megerősíti, a vezeték nem sérült meg. Értik, miről beszélek? Nem sérült meg, a barátság vezetéket és az olajat politikai eszközként használták, mondta akkor a szlovák kormányfő. Volodymyr Zelenszkij a biztonsági garanciák egyik legfontosabb feltételének tartja az uniós csatlakozást. Az európai vezetők között azonban nincs egyetértés arról, hogy Ukrajna mikor lehet teljes jogú tag. A horvát miniszterelnök a legutóbbi uniós csúcson arról beszélt, nincs realitása annak, hogy Kijev a következő években teljesíteni tudja a csatlakozás szigorú feltételeit. A német kancellárnak az a véleménye, hogy Ukrajnának területi áldozatokat kell hoznia a békért és a csatlakozásért. Friedrich Merz szerint Volodymyr Zelenszkijnek azzal kellene meggyőznie az ukrán embereket a területek átadásáról, hogy Ukrajna így lehet az unió tagja. Egy bizonyos ponton Ukrajna aláírja a tűzszüneti megállapodást, egyszer remélhetőleg békeszerződés születik Oroszországgal, akkor pedig lehetséges, hogy Ukrajna területének egy része megszűnik ukránnak lenni, mondta a német kancellár. A Politico a héten arról írt, hogy Brüsszelben már nincs napirenden Ukrajna gyorsított csatlakozása, helyette egy kedvezményekből álló csomagot készítenek elő. Ez azt jelenteni, hogy Ukrajna része lehet a közös piacnak, és részt vehet több uniós támogatási programban.
1: Újabb civil áldozatai vannak az orosz-ukrán háborúnak. Közben az ukrán vezérkar azt közölte, hogy azért nem tudják leváltani az évek óta harcoló katonákat, mert több mint 1,5 millió férfit még mindig nem sikerült besorozni. Iváncsik Attila beszámolója.
6: Egy helyi lakos meghalt, többen pedig megsebesültek a dél-ukrajnai Herszonban, amikor orosz harci drónok törmelékei csapódtak egy mentőautóba, illetve több személyautóba. A keleti Harkiv városában 4 üzemanyag töltőállomást ért orosz légicsapás. Támadásba lendült az ukrán hadsereg is. Válaszcsapásként ezúttal az oroszországi Leningrád megyét célozták. A több órás légiveszély idején a repülőterek nem indítottak és nem fogadtak járatokat. Kár keletkezett két olyan orosz olajtankerben is, amelyek Krasznodár megyei kikötőkben állomásoztak. Közben az ukrán Védelmi Minisztérium arról számolt be, hogy több mint 1,5 millió férfit még nem sikerült besorozni, ezért nem tudják leváltani az évek óta a frontvonalban harcoló alakulatok katonáit. A kijevi sajtó arról ír, hogy jelentős pénzdíjakkal próbálják hazahívni a külföldön tartózkodó ukrán férfiakat.
1: Az új Tisza kormánynak meg lesz a többsége a parlamentben, tehát minden adminisztratív akadály elhárul az útjából, és meg tudja hozni azokat az intézkedéseket, amelyek az uniós pénzek hazahozatalához szükségesek. Erről beszélt az Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézet munkatársa. Máté Réka Zsuzsánna szerint a határidő viszont nagyon szűkös, és rengeteg feltételt kell teljesíteni. Magyar Péter a hét közepén Brüsszelben egyeztetett az Európai Unió vezetőivel. A leendő miniszterelnök szerint nem kell hazánk érdekeivel ellentétes feltételeket teljesíteni, ezért hamarosan érkezni fognak az uniós források Magyarországra. Összefoglaló Kis Júlia Lillától.
7: Szerdán utazott Brüsszelbe Magyar Péter, ahol az Európai Unió vezetőivel egyeztetett.
8: Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit Brüsszelből.
7: A leendő miniszterelnök útközben arról beszélt, hogy több címen is jár pénz Magyarországnak. Ezek között a legnagyobb tétel az Európai Helyreállítási Alapból lehívható több mint 10 milliárd euró, vagyis több mint 360 milliárd forint.
8: A Tisza egyik legfőbb vállalása és Magyarország egyik legfontosabb érdeke, hogy haza tudjuk vinni a magyar embereknek, a magyar vállalatoknak, a hazánknak járó sok milliárd eurós uniós támogatásokat.
7: A helyreállítási alapból lehívható forrásból hazánk 6,5 milliárd eurót vissza nem térítendő támogatásként, 3 milliárd 900 milliót pedig hitelként kaphatna meg. A Tisza párt elnöke Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, majd António Costával, az Európai Tanács elnökével is tárgyalt Brüsszelben. A leendő miniszterelnök az egyeztetések után konstruktívnak és eredményesnek nevezte a tárgyalásokat, majd közölte, miniszterelnökként a május 25-i héten tér vissza Brüsszelbe, hogy megkössék a szükséges megállapodást.
8: Mindenki megfeszítetten dolgozik azért, hogy az augusztus 31-i határidő tartható legyen, hiszen az újjáépítési alapnak a pénzeit, ezt a több mint 10 milliárd eurót addig kell lehívni, erre különböző konstrukciók vannak. Végbeszéltük az elnök asszonnyal azt, hogy az úgynevezett 27 mérföld követ teljesíteni fogjuk.
7: Az Európai Unió részéről a legfontosabb elvárás a korrupció elleni fellépés és a források megfelelő felhasználása. Ennek érdekében a Tisza kormány tervei szerint létrehozza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, kibővíti az integritás hatóság jogköreit, új közbeszerzési és új vagyonnyilatkozati jogszabályokat alkot, és több korrupció ellenes intézkedést hoz.
9: Bizonyos alapokhoz való hozzáféréshez nagyon szűk a határidő, és itt felmerül a kérdés, hogy egyáltalán képesek vagyunk-e ezt teljesíteni.
7: Erről az Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézet munkatársa beszélt. Máté Réka Zsuzsánna szerint rengeteg feltételt kell teljesíteni.
9: Az Európai Bizottság és az Európai Bíróság számára a legfontosabb szempont az egységes piac megléte. Az egységes piac viszont nem tűri el azt, bizonyos tagállamokban kicsit más szabályok legyenek. Tehát, hogy alacsonyabb legyen az üzemanyagár, vagy hogy bizonyos szolgáltatások ne ugyanolyan drágák legyenek, mint például Németországban vagy Hollandiában.
7: Az újjáépítési források megszerzéséhez szükséges jogi feltételeket augusztus végéig kell teljesítenie az új kormánynak, a támogatásokkal pedig december 31-éig kell elszámolni.
1: Bán László, Bot Miklós és Vidnyánszky Attila is lemondott a Nemzeti Kulturális Alapbizottságában betöltött tagságáról, miután kiderült, hogy a szervezet felügyelőbizottsága elől eltitkolva 10 milliárd forint közpénz jutott pártközeli szervezeteknek és hírességeknek.
2: A Szépművészeti Múzeum főigazgatója a Válasz Online-nak adott interjúban hangsúlyozta, hogy lemondásával a folyamat vállalhatatlanságát kívánta jelezni. Bán László szerint a bizottságot átverték. Szintén a Válasz Online-nak a hagyományok házát vezető Bot Miklós úgy fogalmazott, hogy nem kíván szakmai legitimációt adni olyan működéshez, amelyben a döntéshozatal, a közzététel és az ellenőrzés alapvető feltételei sérültek. Vinyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója a Blicknek erősítette meg, hogy lemondott tagságáról. A portálnak azt mondta, hogy döntését sokkal korábban hozta meg, mint az nyilvánosságra került. Tarr Zoltán leendő kulturális miniszter az ügy kapcsán ígéretet tett arra, hogy a teljes NKA hálózatot átvilágítják.
1: Lemondásra szólította fel Hankó Balázs kulturális és innovációs minisztert, a Nemzeti Kulturális Alapnál kitört ügy miatt a leendő egészségügyi miniszter.
2: Hegedű Zsolt a közösségi oldalán azt írta, ha az NKA pénzek kiosztásánál jogsértés történt, akkor nem csak politikailag és erkölcsileg, hanem a jog előtt is felelnie kell. Hozzátette, vége kell legyen a következmények nélküli Magyarországnak.
1: Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter.
2: A leendő miniszterelnök bejegyzése szerint az országgyűlés alakuló ülése jövő szombaton 10 órakor kezdődik, és végig követhető lesz kivetítőkön a Kossuth téren. A miniszterelnök megválasztása, eskütétele és beszéde 15 órakor lesz, majd 16 órától a Kossuth téren díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással folytatódik a rendszerváltó népünnepély.
1: Orbán Viktor már 2009-ben megjósolta a rendszere határait. Erről Csizmadia Ervin beszélt az Index videós podcastjében. A műsorban a NER megrendülését, a Tisza párt felemelkedését és a magyar politikai tér átrendeződését vizsgálták. A Méltányosság politika elemző központ igazgatója úgy látja, hogy a Fidesznél rövid távon belső harcok és átrendeződés következik. Részletek Mészáros Lászlótól.
10: A Fidesz-KDNP választási veresége alaposan átrajzolta az erőviszonyokat. Az új parlamentben a pártszövetség összesen 52 mandátumot szerzett. Ebből a Fidesz 44, a KDNP 8 fővel vesz részt a munkában. A képviselőket az elkövetkező egy évben Gulyás Gergely irányítja, aki a közösségi oldalán hangsúlyozta, a képviselőcsoport jelentős megújuláson megy keresztül. A kudarcot követően Orbán Viktor és a Fidesz meghatározó politikusainak egy része távol marad a parlamenttől. Helyüket olyan jelöltek foglalták el, akik közül többen nem voltak országgyűlési képviselők. Gulyás Gergelyt, a Fidesz frakció vezetőjét hallják.
11: Ez mutatja azt, hogy szükség van a tapasztalatra, szükség van azokra, hogy az elmúlt években, évtizedekben is szolgálták a frakciószövetséget, kormánypárti képviselőként Magyarországot, de szükség van a megújulásra is.
10: A képviselőcsoport átalakulása nem csak személycseréket jelent, hanem egy mélyebb politikai korszakváltás előszele is lehet. Április 12-ével véget ért az Orbán-Gyurcsány korszak, mivel a politikai élet alapvetően új keretek közé került. Erről Csizmadia Ervin beszélt az Index podcastjében.
12: A Gyurcsány-Orbán korszaknak egy világos nemzedéki alapja volt. Azok a nemzedékek, amelyek ezek mögött a politikusok mögött álltak. Ezek a nemzedékek minimum középkorúvá, de inkább felső középkorúvá, vagy már idősebbek kiváltak. Nekem nincs semmi bajom, már csak a saját életkoromból következően is az idősebb emberekkel, naná, szükség van rájuk természetesen, de az, amiben Gyurcsány és Orbán a nagy sikereiket érték el, az a korszak tényleg elmúlt.
10: A politológus szerint a digitális forradalom miatt felgyorsult a politika dinamikája. Úgy látja, a Fidesz azért bukott el, mert Magyar Péter színre lépése szétzilált a kormányfő által 2010 óta őrzött centrális erőteret. A szakértő emlékeztetett, Orbán Viktor már a 2009-es Köcsei pikniken leszögezte, hogy ez a modell csak addig működőképes, amíg sikerül elejét venni a duális erőtér kialakulásának.
12: Ő tudta azt, hogy előbb-utóbb előállhat az a helyzet, hogy a centrális erőtér arabjai megrendülnek, ráadásul ő időhatárokat is mond ebben a beszédben. Ő 15-20 évet mond. Tehát bizonyos értelemben azt kell mondjam, hogy reál politikus volt ebből a szempontból.
10: Csizmadia Ervin szerint Orbán Viktor számolt a hatalom elvesztésével, és mivel ez éppen 15 év után következett be, jóslata reálisnak bizonyult. Az elemző hozzátette, a történelmi példák is azt igazolják, hogy a negyedik ciklus környékén a pártok természetes módon elfáradnak és meggyengülnek.
1: Hamarosan lejár a díjemelésekkel kapcsolatban vállalt banki moratórium, így a pénzintézetek júliustól már érvényesíthetik az infláció hatását a lakossági számláknál. A bankok az átutalások költségeit is emelik, ezért a közmédiának nyilatkozó szakértő azt javasolja, válasszunk más, a meglévőnél olcsóbb számlacsomagot. Szilágyi Béla összeállítása.
13: Nagyjából egy éve kezdtek emelkedni a hazai számla vezetéssel kapcsolatos díjak. Akkoriban az a vád érte a bankokat, hogy teljesen indokolatlanul, jóval az infláció felett emelték meg a költségeket. A pénzügyi szolgáltatások, a készpénzfelvételi díj, a folyószámla vezetési díj és a bankkártyák éves díja is drágult. Ezt követően a kormány önkéntes árkorlátozásra kérte a pénzintézeteket. Most viszont lejár a díjemelésekkel kapcsolatban vállalt moratórium, az emelés mértékét már több pénzintézet is közzétette. A bankok emellett az átutalások költségeit is emelik.
14: 60 nappal hamarabb szólniuk kell, előzetesen publikálniuk kell, hogyha bármilyen díjemelés lesz.
13: A biztosdöntés.hu pénzügyi portál szakértője az M1-en elmondta, a bankok többsége teljesítette ezt a feladatot. A megjelent számukból az körvonalazódik ki, hogy jelentős, legalább 8%-os díjemelésre készülhetnek az ügyfelek. A szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogyha változtatunk a bankolási szokásainkon, praktikusan más számlacsomagot választunk, akkor csökkenthetjük a díjemelésekből származó terheket.
14: Nem arra gondolok, hogy minden áron egy új bankhoz kell menni, ha bár legtöbb banknál 50-80 százezer forintos egyszeri ajándékpénzt is kaphatunk, hogyha új ügyfélként oda megyünk, hanem hogyha a meglévő bankunknál maradunk, akkor is évente több tízezer forintot tudunk spórolni, hogyha egy kicsit jobban odafigyelünk és pár dolgot változtatunk.
13: Mondta Gergely Péter, a biztosdöntés.hu pénzügyi elemzője. Az elemző példaként említette, hogy az ügyfelek többségének az elmúlt években biztos, hogy emelkedett a fizetésük, s minél magasabb a jövedelem, annál több kedvezmény nyújt a bank, csak ehhez számlacsomagot kellene váltani. Gergely Péter hozzátette, a bankok honlapján számlakalkulátorok segítik a váltást. Emellett érdemes lemondani az SMS szolgáltatásról is, ehelyett kérhetünk díjmentes push üzenetet a számlán történő ügyletekről, amit a mobil alkalmazás küld a telefonunkra az interneten keresztül. A szakértő szerint a bankok azt szeretnék, hogy minél több ügyfél digitálisan bankoljon, mert ez nekik és nekünk is olcsóbb.
2: 7 perc múlva 00:30.
1: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy a NATO szétesésére figyelmeztet a lengyel kormányfő, azután, hogy Amerika még idén több ezer katonáját hazarendeli Európából. A folytatásban pedig hamarosan szólunk egyebek mellett arról, hogy holnap kezdődik az érettségi időszak. Déli krónika. Ma van anyák napja. Május első vasárnapján virággal, verssel vagy kézzel készített ajándékkal szokás köszönteni az édesanyákat és a nagymamákat, kifejezve ezzel az irántuk érzett szeretetet és elismerést. Kócán Dávid összeállítása.
15: Boldog anyák napja!
16: Nagyon szépen köszönöm!
17: Köszönöm!
18: Köszönöm szépen!
19: A legtöbben virággal, apró ajándékokkal köszöntik fel ma édesanyjukat, nagymamájukat. A virágárusoknál már napok óta élénk a forgalom. A rózsa és a tulipán mellett idén is népszerű a vegyes csokor, illetve cserepes növényt is sokan vásárolnak, mondta Balog József, az egyik egri virágból tulajdonosa.
20: Ha fiatalos az édesanyja, ők szeretik az ilyen rózsaszínebb, fehérebb virágokat. A nagymamáknak nagyon sokan inkább a cserepes virágokat szokták venni, és szeretik azokat a cserepeseket, amik ki tudnak tenni balkonra, kertbe, akár kiül.
19: Magyarországon az első anyák napi ünnepséget amerikai mintára 1925-ben a MÁV gépgyár foglalkoztatójában munkás gyerekeknek tartották. A gondolatot ezután felkarolta a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt, amely a májusi Mária tisztelet hagyományaival kapcsolta össze az anyák napját. Emlékeztetett Diek Kisvirág néprajzkutató.
21: Ann Jarvis volt az, aki édesanyja halála után, aki szintén szorgalmazta szociális munkásként az anyák napjának a megünneplését. Ő 1907-ben szervezte meg az első nagyszabású intézményes anyák napját, amelyet aztán az elnök 1910-ben egész Amerikában kötelezővé tett. És már egy pár év múlva bejött ez hozzánk Magyarországra is, ugyanis Petri Pálné, Szigeti Gyulai Ilona éppen Amerikában járt egy körúton, hiszen ő a kultuszminiszternek, a államtitkárnak a felesége volt, és ott látta, és követendő példaként hazahozta ezt az anyák napi ünneplést.
19: A Vöröskereszt felhívására 1933-ban elkészült az anyák szobra, amelyet a szervezet munkatársai azóta is minden évben megkoszorúznak Pesterzsébeten. Erről Hegedűs Zoltán történész beszélt a Kossuth Rádióban.
22: Ebben a kerületben már 90 évvel ezelőtt találtak formát annak a hálának, amit sokszor csak elharapott mondat mozzanatokban tudunk kifejezni. Az anyák szobra, amelyet Kaszab Károly szobrászművész alkotott meg, ezt a mindennapi köszönetet öntötte formába.
19: A zalaegerszegi református templomban délelőtt anyáknapi istentiszteletet tartottak. Bíró Tünde református lelkész elmondta, hogy ezúttal az édesanyai hivatás fontosságára hívták fel a figyelmet.
16: Ilyenkor a gyerekeknek egy kis verset, kis műsort szoktunk összeállítani, amivel köszöntik az édesanyákat, nagymamákat, és a hitoktatóink jó voltából kis meglepetés ajándékokkal is tudunk nekik kedveskedni.
19: Az anyák napja eredete az ókori Görögországban megrendezett tavaszünnepre vezethető vissza, amellyel az Istenek anyja Rea előtt tisztelegtek. Napjainkban az egyes országokban eltérő módon jelenik meg a hagyomány, az alapvető üzenet azonban megegyezik. Az édesanyák áldozatkészsége a családban és a társadalomban megbecsülendő.
1: Fokozottan ellenőrzi a kiskereskedőket a hosszú hétvégén a Nemzeti Adó és Vámhivatal.
2: A nyugtaadási kötelezettség teljesítése mellett az online pénztárgépek szabályos használatát, az alkalmazottak bejelentését és a forgalmazott áruk eredetét is vizsgálják. A revizorok megjelenésére főleg a virág, ékszer, édesség és ajándékárusok, valamint a büfések számíthatnak, közölte Lincmajer Szilvia, a NAV szóvivője.
17: A célja, hogy a tisztességes vállalkozásokat, a vállalkozások többségét védjük, és kiszűrjük azokat, akik a bevételüket eltitkolják, vagy olyan árut forgalmaznak, aminek az eredete bizonytalan, vagy pedig elfelejtik bejelenteni az alkalmazottjaikat.
2: Aki elmulasztja a nyugtaadást vagy az alkalmazottjának bejelentését, 2 millió forintos mulasztási bírsággal is számolhat.
1: Holnap kezdődik az érettségi időszak. Az elmúlt csaknem 3 évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról.
2: Hétfőn reggel 9 órakor a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, utána pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten.
1: Súlyos csapadékhiány sújtja az országot. A mezőgazdasági termelők már most aszálykárokkal számolnak. Közben a természetes vizek szintje is egyre alacsonyabb. Budapesten az Ínség-szikla is előbukkant a Dunából, de a Velencei-tó és a Balaton vízszintje is elmarad az átlagostól. Vaszili Olimpia és Kócán Dávid összeállítása.
19: Az Ínség-szikla a Gellért-hegy lábánál csak akkor látszik, amikor a Duna vízszintje 95 cm alá süllyed, vagyis olyan komoly aszályos időszakban, mint a mostani. Álló és folyó vizeink szintje rendkívül alacsony. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakemberei duzzasztással próbálják megorvosolni a helyzetet, mondta Szegi Attila, az OVF szóvivő helyettese.
18: Mi azt tudjuk tenni, és ezt tettük már télen is, hogy ahol erre lehetőségünk van, ahol területek állnak, illetve a csatornáinkban, ahol duzzasztani tudunk, ott visszatartottuk a vizet. Jelenleg mintegy 600 millió köbméter víz az, amit a duzzasztott tereinkben, tározóinkban megtartunk, illetve ahol lehet, ezt kiengedjük ugye a tájba.
19: A Velencei tó vízállása is kritikus. Alig 20 cm-rel haladja meg a 2022-es történelmi mélypontot, amely 53 cm volt. Több helyen kiszáradt a partmenti meder, és homokos, iszapos területek kerültek felszínre. A Balaton vízszintje is jelentősen elmarad az ideális 110-115 cm körüli szinttől. A tó átlagos vízállása jelenleg 87 cm. Az előrejelzések szerint a következő napokban ugyan várható eső, de az csak átmenetileg mérsékelheti az aszályt. Hívta fel a figyelmet Förhéc Adrián meteorológus.
23: Keddig számottevő csapadék nem várható, de kedden délután este már elvétve a Dunántúlon lehet eső, zápor eső. Szerdán és csütörtökön pedig többfelé alakulhat ki eső, zápor eső, sőt még zivatar is. Így kisebb körzetekben megnő például a felhőszakadás valószínűsége.
19: Szakértők szerint tartós, csendes esőre lenne szükség a következő hetekben, különben a tavaszi szárazság visszafordíthatatlan károkat okoz az országban.
1: Sokan döntöttek az utazás mellett a május 1-i hosszú hétvégén. A szállodákban idehaza szinte mindenhol teltház van.
2: Kis Robert Rihárd, turisztikai szakújságíró az M1-en elmondta, a turisták élményeket keresnek, így nagyon kedvelt helyszín Észak-Kelet-Magyarország, de rengetegen mentek a Balatonra is.
24: A balatoni hajózás is nagyon komoly forgalmat bonyolít általában a május 1-i időszakban. Most sem volt ez másképpen. Fonyód és Badacson között is fél óránként jártak ugye a járatok, de ezen kívül a kompot is bőven használták, és örültünk annak, hogy végre a magyar tengerpartját már ebben a szezonban jó, kellemes napsütésben felfedezhetjük. Budapestre pedig jöttek a külföldi turisták nagyon-nagyon nagy számban.
1: Elkezdődött a hajózási főszezon a Dunán is. A Dunakanyar különösen népszerű úti cél. A hazai vendégek mellett a nemzetközi járatokon is egyre több a turista. Ugyanakkor az alacsony vízállás miatt változhat egyes járatok menetrendje. Bakos Norbert tudósított Esztergomból.
0: Folyamatosan érkeznek a turisták, ezek a nemzetközi nagy hajók, amelyek végigmennek a Dunán és a különböző csodálatos városokban, mint Esztergom is megállnak. A Dunakanyar meg maga az egyik legszebb látványt nyújtó szakasza a folyónak, és itt ilyenkor nagyon sokan hajón keresztül közelítik meg Esztergomot. Ugye a legfőbb úti célok Budapest, Vác, Visegrád, Esztergom vonal. Innen egy klasszikus menetrend szerinti hajóval 3-4 óra alatt érhetünk fel Esztergomig, és persze bárhol kiszállhatunk, de vannak gyorsabb megoldások is, a szárnyas hajók is nagyon népszerűek. A hajózási szezon és a járat sűrűségekkel kapcsolatban érdemes folyamatosan tájékozódni.
1: A jó idő beköszöntével egyre többen ülnek motorra. A Nemzetközi Női Motoros Nap alkalmából a Budapesten felvonuló motoros hölgyek azt kérték az autósoktól, hogy vigyázzanak rájuk az utakon.
2: Két keréken is a biztonság a legfontosabb. Erre hívták fel a figyelmet a szakemberek a rendezvényen. Molnár Gergő gyorsasági motorversenyző azt mondta, indulás előtt érdemes ellenőrizni a fékeket, a gumikat és az akkumulátorokat, de az utak is tartogatnak meglepetéseket.
3: Valaki, aki reggel indul és este érkezik, akkor nagyon nagy hőmérséklet változások lehetnek az aszfalton. Hogyha süti a nap, nyilván melegebb, jobb a tapadás, viszont ha egy árnyékos helyre érünk, ott nyilván hidegebb, és ezért kevesebb lesz a tapadás.
2: A mentőszolgálat is elkezdte a motoros szezont. 4 mentőmotor és 2 mentőkerékpár is szolgálatba állt Budapesten és Pest vármegyében. Ők nem az állomásokon várakoznak, hanem a meghatározott útvonalakat járják folyamatosan.
1: Megkezdődött az erdei füles baglyok magyarországi felmérése. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a lakott területeken fészkelő madarakról gyűjt adatokat. Arra kérik a lakosságot, hogy az esti órákban hetente 1-2 alkalommal figyeljék a fiókák jellegzetes hangját a kertekben vagy a parkokban.
2: A szervezet szóvivője a Krónikának elmondta, hogy évről évre egyre többen csatlakoznak az országos kezdeményezéshez. Orbán Zoltán hozzátette, a megfigyeléseket a Madártani Egyesület oldaláról letölthető elektronikus űrlapon lehet bejelenteni, ezzel segítve a faj hazai elterjedési térképének pontosítását.
4: Az erdei fülesbagoly felmérés augusztus elejéig tarthat. Nagyon nem mindegy, hogy 400-500 szakember próbálja meg az ország egészét felmérni, vagy pedig bárki becsatlakozhat, és este hallja a hangját, és ki tudja tölteni az elektronikus jelentőlapot. Tehát itt hatékonyabban tudunk sokkal pontosabb országos adatbázist építeni.
1: Akár 3 év szabadságvesztésre is ítélhetik azt az abonyi férfit, aki fényes nappal halálra kínzott egy kutyát, mert az elragadta a baromfiát. A Ceglidi járási ügyészség minősített állatkínzás büntettével vádolja az elkövetőt, és végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását indítványozza. Az állatkínzást szigorúan szabályozzák Magyarországon, mégis ritka, hogy valakire letöltendő börtönbüntetést kérnek. Kovács Márton összefoglalója.
5: Sokan azt gondolják, hogy nincsenek végrehajtandó szabadságvesztés büntetések Magyarországon állatkínzásért. Ez nem igaz, de az egészen biztos, hogy a végrehajtandó szabadságvesztés büntetés aránya kicsi az összes regisztrált állatkínzás bűncselekményhez képest.
6: Mondta a közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány kuratóriumi elnöke, aki hozzátette, Magyarországon évente átlagosan 5-600 állatkínzást regisztrálnak, azonban mindösszesen 10-12 esetben kérnek végrehajtandó szabadságvesztést vagy elzárást. Vettel Szilvia kiemelte, az állatkínzás személyek elleni erőszakkal is összefügghet.
5: Az állatkínzásról úgy kell gondolkodnunk, mint egy olyan devianciáról, amely szorosan összefügg az összes többi devianciával, amelyek veszélyt jelentenek a társadalomra. Az állatkínzás egy olyan bűncselekmény, ahol nagyon szigorúan közbe kell lépni. A jogalkotó a BTK folyamatos szigorításával ki is fejezte ezen szándékát a jogalkalmazók felé.
6: Az állatkínzás 2004
7: 2004 óta számít bűncselekménynek, azóta többször is szigorították az erre vonatkozó törvényt. A bíróság 1-5 évig terjedő szabadságvesztést is kiszabhat ilyen esetben, közölte Vettel Szilvia, aki szerint nem a jogszabály további szigorítása és a kiszabható szabadságvesztés mértékének növelése miatt csökkennének az ilyen esetek.
5: A gondatlanságból elkövetett állatkínzás is legyen büntetendő Magyarországon, egyelőre nem az. Ezen el kellene, azt gondolom, gondolkodni a gyakorlati tapasztalatok alapján is. És esetleg azon is el lehet gondolkodni, hogy az alapesetet nem lenne érdemes 3 év szabadságvesztésre emelni. Ugye az alapeset egy vétség jelenleg, amely 2 évig tartó szabadságvesztéssel büntetendő.
7: Naponta átlagosan 2-3 bejelentés érkezik a ceglédi Állatmenhely nyílt alapítványhoz azért, hogy segítsenek a gazdátlan, kidobott vagy megunt házi állatok elhelyezésében, mondta a Krónikának az alapítvány elnöke. Csoltész Lászlóné hozzátette, a városban élő házi kedvencek mindösszesen 10%-ában van csip, ez az arány pedig jelentősen megnehezíti a nyilvántartásukat. Hozzátette, sokan még mindig felelőtlenül vállalnak házi állatot, amit ha meguntak, kitesznek az út szélén. Csoltész Lászlóné szerint az állattartást kellene szigorítani, amihez a nem ivartalanított kutyák és macskák után kötelezően fizetendő adó jó eszköz lehetne.
8: Az első évben kellene az államnak 1-2 milliárdot az ingyenes ivartalanításra fölajánlani, és akkor lehet, hogy az ember elvinné ivartalanítani a kutyáját, macskáját, mert ha nem viszi a kutyát, akkor ebadót kell neki fizetni. És utána azt ellenőrizni kell, mert hogyha látják, hogy ellenőrizve van, akkor ösztönözve lennének az emberek arra, hogy igenis vigyék el ivartalanítani a kutyáikat. Szerintem 1-2 év múlva ennek lenne látszata, hogy nem lenne kóborkutya. Nem kellene újabb menhelyeket építeni.
7: Az ebadót, hivatalos nevén az ebrendészeti hozzájárulást 2012-ben vezették be, azonban annak kivetéséről az önkormányzatok dönthetnek. A Krónikának nyilatkozó szakértő azt mondta, az abonyi állatkínzó bírósági ügye akár évekig is elhúzódhat.
1: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint korábban baleset történt az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon Tatabánya térségében. Az 55-ös kilométernél a forgalom már mindkét sávban megindult, de a torlódás több kilométeres. A 63-as főúton Székesfehérvár térségében 4 autó ütközött. A 88-as kilométernél a forgalom fél pályán halad.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
9: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Nagyszülős utcától, a Kossuth-Lajos utcában az Asztória felé, a Rákóczi úton, valamint a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból. Ma 13 órától 14 óra 30-ig lezárják a 4. kerületben a Baross utcát a Fóti út és a Károlyi István utca között labdarúgó mérkőzés miatt. Kovács Batont, BKK Info.
1: Időjárás jelentés. Ma is marad a napos, koranyárias kiránduló idő, még most sem késő elindulni, a jövő hét elején pedig pár fokkal még melegebb időre számíthatunk. Részletek Fejős Ádám meteorológustól.
11: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Egyre inkább melegszik valóban az idő. Ennek két komponense van, az egyik a több órás napsütés, a másik az egyre inkább megélénkülő, az Észak-Dunántúlon megerősödő déli áramlás, ami még hajnalban is azért jelen lehet, bár mérsékeltebb formában, de egy-egy élénk széllökés lehetséges. Ma legfeljebb 20-26 fokra számíthatunk. A hajnali időszakban, ahol marad a szél, tehát leginkább az északi, észak-nyugati határvidéken 10-12 fokra lehet készülni. Másútt 10 foknál hűvösebb, de 5 foknál enyhébb lesz az idő. A kelet-magyarországi területeken, a nyírségben esetleg előfordulhat, hogy gyengén fagy, de nem ez lesz azért a jellemző. Napközben egyre kiterjedtebb lesz a déli áramlás, már a Duna vonalát is elérhetik az élénk széllökések, de leginkább a tartósan erős légmozgás továbbra is északnyugaton várható, ahol közel 30 fokig, a jelenlegi számításaink szerint 28 fokig melegszik a levegő, általában 23 és 27 fok között lesz a csúcsérték. Kedden a légmozgás egyre nagyobb területen lehet erős vagy viharos, aztán szerdától megérkezik egy légköri front, ebből futószalagon érkezik a nedvesség, záporok mellett zivatarok előfordulása várható, csütörtökön csökken, majd később ismét pár fokkal melegszik az idő.
1: Ez volt a Krónika. A szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Polyák Adrien és a technikai munkatársak Sós Zoltán és Szilágyi Zsolt nevében is köszöni figyelmüket Szlotta Judit és Bőti Attila. Viszont hallásra!
12: Jó ebédhez szól a nóta.
10: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Nem lehet az Isten egyszerre az összes helyen, és nem foghat egyszerre minden kezet. Meg tudod, azért néha ő is vágyik csöndre, s ezért teremtette az anyákat a földre. Szőlősi Bernadett költő soraival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. május 3-án, vasárnap, anyák napján, amelyet Magyarországon minden év május első vasárnapján tartunk. Ez a nap arra hivatott, hogy megálljunk egy pillanatra a rohanó hétköznapokban, és kifejezzük hálánkat, szeretetünket azok felé, akik életet adtak nekünk, akik gondoskodtak rólunk, és akik feltétel nélküli szeretetükkel végigkísérik életünk minden fontos állomását. A mai Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban is az édesanyákról, édesanyákhoz szóló dalok csendülnek fel. Isten éltesse Önöket itthon és szerte a nagyvilágban. Köszönet és hála minden édesanyának. Már is a Nyisd ki anyám a virágos ablakod című dalt halljuk Kalina Enikő énekel Terék Józseffel és zenekarával. Aztán Nógrádi Tóth Istvánnal mulathatunk együtt a Lőre Lőre című csárdás csendül fel ekkor. Jó rádiózást kívánok!

Smidélius Éva Toki Balog Ernővel és zenekarával nótázik a következő percekben. A Te vagy barna kislány című dalt halljuk már is, majd Svéd Sándor az egyik legismertebb nótacsárdást adja elő, Nagy a feje, búsuljon a ló címmel. Hallgassuk meg együtt!

van anyák napja, és ez nem csupán egy dátum a naptárban, ez az érzelmek ünnepe is egyben. Egy csokor virág, vagy egy jól ismert dallam is elég ahhoz, hogy megköszönjük mindazt a törődést és alázatot, amit édesanyánktól kaptunk és kapunk nap mint nap. Hát most szóljon egy ritkábban játszott felvétel, Rózsa Béla újra digitalizált gramofon hanganyagát halljuk Lakatos Tibor zenekarának kíséretével. A dal címe Aludjál, anyám, aztán Talabér Erzsébet is fellép képzeletbeli színpadunkra, és ekkor az Anyám arra kért engemet című csárdást halljuk. Fogadják sok szeretettel!

cimbalom muzsikát hallunk a folytatásban, aztán tartunk egy kis szünetet, de ígérem, visszatérünk. 13 óra után 4 perccel várom Önöket, sok szeretettel és nótás jó szívvel.

0: műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
2: Azt hiszem, ha újra születnék, semmi mást nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, mit csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
1: Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is. Hajnalban orosz dróntámadás érte Ukrajna déli térségét. Herszon megyében egy ember meghalt, négyen megsebesültek. A Fekete-tenger partján fekvő Odessa környékén a drónok több épületet megrongáltak és tüzet okoztak a kikötőben. Az ukránok is dróntámadást intéztek orosz területek ellen. A légi csapás tüzet okozott Primorszk-balti tengeri kikötővárosban. Moszkva környékén egy férfi halálát okozta egy repülőszerkezet, a Szmolenszki régióban pedig hárman megsérültek. A támadások miatt korlátozták az utasszállító repülőgépek forgalmát Szentpéterváron, valamint több moszkvai repülőtéren. Közben Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közölte, hogy Kijev folyamatosan fejleszti vízi, légi és szárazföldi csapás mérő erejét. Fennáll a lehetősége, hogy az Egyesült Államok újra megindítja az Irán elleni támadásokat. Ezt az amerikai elnök nyilatkozta újságíróknak Floridában. Donald Trump emellett közösségi oldalán azt írta, megvizsgálja a perzsa állam legújabb javaslatát, de nem tudja elképzelni, hogy az elfogadható lenne. Közben az iráni állami televízió egy 14 pontos javaslatról számolt be, amelyben Teherán az ellene hozott szankciók enyhítését, a befagyasztott vagyon feloldását, kártérítés fizetését és határvidékéről az amerikai csapatok kivonását is követeli. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök bejegyzése szerint az országgyűlés alakulóülése jövő szombaton 10 órakor kezdődik, és végig követhető lesz kivetítőkön a Kossuth téren. A miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére 15 órakor kerül sor. 16 órától a Kossuth téren díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással folytatódik a rendszerváltó népünnepé. Magyar Péter kifogásolja, hogy a főpolgármester a péntekre meghirdetett örömkoncerttel rászervez egy eseményt a másnapi rendszerváltó ünnepre. Karácsony Gergely közösségi oldalán jelentette be, hogy péntek este a Lánchíd pesti hídfőihez hívja mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A leendő miniszterelnök a főpolgármester bejegyzése alá azt írta, kifejezetten káros és udvariatlan dolog bulit szervezni a május 9-i országos rendszerváltó ünnepelé. Holnap kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. A kétnapos esemény első napján Franc Tamás mond elnöki köszöntőt, majd rangos elismeréseket adnak át. A nyilvános program után zárt ülésen tisztújítást tartanak, mivel a jelenlegi tisztségviselők 3 éves megbízatása lejár. Kedden délután köszönti Krasznahorkai László Nobel-díjas írót, aki felolvasást tart a közgyűlési tagoknak. Holnap kezdődik az érettségi időszak. Az elmúlt csaknem 3 évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, aztán kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. Ma zavartalanul napos időre számíthatunk, a nyugati tájakon megélénkülhet a szél. A hőmérséklet délután 20 és 25, késő este 10 és 17 fok között alakul.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
4: Nagy szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Itt a Dankó Rádióban jó ebédhez szól a nóta. Még egészen két óráig. 60. kis Gyöngyi és Csuti Csaba nóta kettősével indítjuk adásunk második részét, egészen pontosan az Egy kicsi ház van a domb tetején című magyar nótával, majd Farkas Lozika a Van neki, van neki című melódiát nyújtja át a Dankó családtagjainak. Hallgassuk meg együtt!

nincsen ezzel. Hajnal Nikolett, Jávor Pál, Máté Otília és Reményi Sándor énekli a soron következő nóta összeállításban a Felhőszállon Nagy Erdőre, a Toponári Mári, az Én nevem Balog, a Ráérünk még korán van hazamenni és a Minek a szőke én nékem című klasszikus magyar nótát. Fogadják sok szeretettel!

erdőbe, hóba, télen, nyáron, legszebb jánya már itt a ponáron. Hajnalban már a rétet járja, ott búza virág őkün a határba. Közel se jön hozzá.

Nincs én nékem fogadom, se kocsim, se lovam, hát azért járok gyalog, mert az én nevem Balog. Nincs én nékem fogadom, se kocsim, se lovam, hát azért járok gyalog, mert az én nevem Balog. Hogyha nékem meg lenne a fogadom, fogadom, vele ültetném az éjszert, valam. Fogadom! Nincs én nékem fogadom, se kocsi, se lovam, hát azért járok gyalog, mert az én nevem Balog.

Dankó Rádió tematikus hétvégéjén az édesanyákat köszöntjük. Olyan dallamokkal készültünk, amelyek felidézik a régi levelek illatát, a távolság fájdalmát és azt a mély örök köteléket is, amely anya és gyermeke között sohasem szakad el. Most az egyik legismertebb nótán következik, Hogyha ír majd édesanyám címmel. Előadja a Dankó Rádió magyar nóta előadói díjával is kitüntetett művész Tolnai András. És nem mellesleg ez a nóta lett 2023-ban az év magyar nótája szavazás 4. helyezettje. Hallgassuk tehát Tolnai Andrást és a Hogyha ír majd édesanyám című nótát, majd szintén ebben a témában csendülnek fel sorra jól ismert dallamok Kállai Bori és Fonyó Barbara édesanya és lánya előadásában, végül Bangó Margit énekel. A már említett hallgatót követően az Anyám, anyám, édesanyám, a kertek alatt faragnak az ácsok, és a Férjhez megyek nem sokára édesanyám című klasszikus magyar nótákat halljuk itt, a Dankó Rádióban.

Szigeti Fercsi énekel a következő percekben, kedves hallgatóink, a Magyar Zene Rádiójában a 100 forintnak 50 a fele, és a Fúj a hideg, valamint a Járomszög című csárdást halljuk. Szigeti Fercsit ifja Berki Béla zenekara kíséri. A felvétel 2016. decemberében készült a Tália Színház mikroszínpadán.

Cigány vagyok, Árok partján születtem. Anyós nóta, ica, rica, kukorica. Ezeket a népszerű magyar nótákat most Kovács Apolónia, Hollai Bertalan és Gáti Pál adja elő.

Továbbra is, kedves hallgatóink, itt a Dankó Rádióban Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkat hallják. Anyák napján nem csak köszöntjük az édesanyákat, hanem emlékezünk is rájuk. Az Anyám, én nem ilyen lovat akartam című dalt halljuk már is, Kalmár Pál énekel. Aztán az Álmodtam én egy álmot című musical betétdalt Tordai Zoltán és zenekar adja elő.

szeretett, kitúgy szerettem. És én ekkor újra kis gyermek lettem. Mintha csak mondanám, nézd!

Jó ebédhez szól a nóta itt a Magyar Zene Rádiójában, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Tartsanak velem még egészen 2 óráig. Az az a szép és az egy asszonynak 9 a leánya című csárdást halljuk már is Kis Zoltán és Mészáros Adél előadásában.

Már csak egyetlen egy zenei csokorra maradt időnk vasárnapi Jó ebédhez szólanóta című műsorunkban. Ebben elhangzik a Nem mondok már imát, érted, a Befordultam a konyhára és a Józanságra nagy bennem az akarat című klasszikus magyar nóta. Szentendrei Klára után Besenyei Ferenc, majd Szegedi Csaba énekel.

0: Rádió. Nyíregyházán FM 107,4. A Magyar Zene Rádiója.
1: Józanságra nagy bennem.

0: vannak.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért vasárnapi Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunk idejébe, melynek utolsó perceiben Lugosi Tibor klarinét játéka szól. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, egyben jó étvágyat kívánok vasárnapi ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. És én már is rohanok édesanyámat felköszönteni, ilyenkor mindig valami kerti virágot viszek neki, melyben egész nyáron gyönyörködhet. Isten éltesse még egyszer önöket, édesanyákat, dédnagymamákat, határon, innen és túl, sok boldogságot, jó egészséget kívánok önöknek, és persze a Dankó Rádió minden egyes hallgatójának is. A folytatásban jön Gál Zoltán és a Szívküldi Szívnek Szívesen című kívánságműsorunk sok-sok köszöntő nótával. Majd 5 órától Tudod-e még az én nótám Popovics Lászlóval és önökkel, a Dankó Rádió hallgatóival. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix. Viszont hallásra további kellemes, szép hétvégét kívánok!

0: Műsorajánló.
1: Az édesanyákat ünnepeljük, és azokat a lányokat, akik számára ők a legnagyobb bizalmasok, támaszok.
2: Azért csodálatos, mert hogyha ők fognak győzni, akkor szerintem mi ugyanolyan boldogok leszünk.
3: Hát igen.
1: Kinek a nagypapája volt pilóta?
4: Szerintem az énekesek ezzel mindig elvéreznek.
0: Magyarország, szeretlek. Ma 19 óra 45 perckor a Dunán. Műsorajánlót hallottak.
5: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Tavaszi rádiókabaré.

0: Felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 4-én a házigazda Orosz György, sztárvendégek ifjabb Jászai László és Füzi Gábor. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a Rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Thália Színház jegypénztárában.
1: Reklámot hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Ismét orosz dróntámadás érte hajnalban Ukrajna déli részét. Herszon megyében 1 ember meghalt, 4 megsebesültek. A Fekete-tenger partján lévő Odessa környékén a drónok több épületet megrongáltak és tüzet okoztak a kikötőben. Ezzel egy időben az ukránok is drónokkal támadtak orosz területekre. A légi csapás miatt tűz ütött ki az egyik balti tengeri kikötővárosban. Moszkva környékén 1 férfi meghalt, a Szmolenszki régióban pedig 3 megsérültek. A támadások miatt korlátozásokat vezettek be a szentpétervári, valamint több moszkvai repülőtéren. Közben Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy Kijev folyamatosan fejleszti vízi, légi és szárazföldi csapásmérő erejét. Az amerikai elnök szerint elképzelhető, hogy az Egyesült Államok újra megindítja az Irán elleni támadásokat. Donald Trump emellett közölte, megvizsgálja a perzsa állam legújabb javaslatát, de szerinte az nem elfogadható. Közben az iráni állami televízió egy 14 pontos javaslatról számolt be, amelyben Teherán az ellene hozott szankciók enyhítését, a befagyasztott vagyon feloldását, kártérítés fizetését és határvidékéről az amerikai csapatok kivonását is követeli. Továbbra is gyakran éri támadás az egészségügyi létesítményeket és azok dolgozóit a fegyveres konfliktus sújtotta országokban. Erre hívta fel a figyelmet az Orvosok Határok Nélkül nevű segélyszervezet. Bár az egészségügyi dolgozók és pácienseik sérthetetlenségét a nemzetközi jog garantálja, az utóbbi 10 évben több alkalommal kórházak is a harcok célpontjává váltak, egyebek közt Szíriában, Jemenben, Ukrajnában és a palesztin területeken is. A WHO tavaly csaknem 1350 egészségügyi létesítmény ellen elkövetett támadásról adott hírt, ezekben több mint 1900-an haltak meg. A háború és erőszak áldozataivá vált újságírókról emlékezett meg 14. Leó pápa a sajtószabadság világnapján. A katolikus egyházfő a vatikáni Szent Péter téren elmondott beszédében hangsúlyozta, hogy a sajtószabadsághoz való jog gyakran megsérül, néha nyíltan, máskor titokban. 14. Leó megválasztásának első évfordulójára készülve holnap jelenik meg az a gyűjtemény, amelyet a pápa korábban elmondott beszédeiből állítottak össze. Több mint 100 hektáron leégett az erdő egy nemzeti parkban Csehország északi részén. A fák lombkoronája és az ajnövényzet mellett a talajon a fenyőtűk és más levelek bomlásával keletkezett réteg is ég. Emiatt a tűz gyorsan terjed, az erdő egyszerre több helyen kapott lángra. A katasztrófához más régiókból csoportosítottak át tűzoltó egységeket. A nehezen járható hegyvidéki területen helikoptereket is bevetettek a lángok megfékezésére. Végül a hazai időjárásról. Jelenleg 17 és 24 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 21-23 fokot mérnek. Mindenütt derült az ég. A maihoz hasonló napos idő valószínű holnap is, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. Ma főként az Észak-Dunántúlon, holnap már többfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Éjszaka 3-9, holnap napközben 23-28 fok várható. Hasonló idő valószínű kedden is, majd szerdától egyre több felé alakulhatnak ki.
1: Szívküldi szív meg szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket május első vasárnapján a kívánságműsorban. A legnagyobb szeretettel köszöntjük az édesanyákat, de nem csak őket, hanem a nagymamákat, keresztmamákat, pótmamákat is, akik odaadással, szívük szeretetével gondoskodtak és gondoskodnak arról, hogy egy-egy gyermek testi-lelki egészségben, jólétben nevelkedjen. Ez a műsor nekik szól. Ma a Tímeákat és Irmákat köszöntjük névnapjukon, és mindazokat, akik május 3-án születtek. A szerkesztő Nemesnyiki, a hangmérnök Gyurmán Gábor. Édesanyjának Szabó Andrásnénak szeretettel kíván minden jót lánya Ilona. Babus Antalnénak Gyöngyös Tarjánban sok örömet, boldogságot, erőt, egészséget kíván Piroska és családja. Bálint mamát sok szeretettel köszöntik Bajáról gyermekei és unokái. Gránát Zsuzsa énekel, Édesanyám udvarában.

Kalocsán András Istvánné Teri drága édesanyjára és nagymamájára, akik a szakmári temetőben nyugszanak, fájó szívvel emlékezik a családtagok nevében. Fájó szívvel emlékezik Gyurós Józsefné Szabó Terézre, volt Börcsi lakosra, lánya Terike és családja. Judit Mezőberényben szeretné hallani a nótát. Miskolcon édesanyjuknak Éliás Istvánnénak nagyon sok szeretettel küldik a dalt gyermekei, Antal, Gábor, Tünde is, Ildikó és szeretett unokái. Mint írják, édesanyjuk 5 gyereket nevelt fel, sajnos egy fiát már eltemette. Sokat dolgozott, fáradozott értük, a mai napig mindig finom sütikkel várja őket. Ha a gyerekekről, unokákról van szó, sohasem fáradt, mindig mindenben a jót keresi, pedig megtört az élet. Vámosi János énekel, egy őszhajú asszony.

Pallai Sándorné Cegléden szőlősfia mesétől szeretne egy nótát hallani, kísér Sárközi Béla zenekara, Zöld a petrezselyem.

0: leszoknak.
1: És most hallgassunk bele az üzenetrögzítőbe.
2: Jó napot kívánok, Kupai Attila vagyok, és anyukámnak, anyák napjára szeretném küldeni a kék ne felejts számot. Nagyon szépen köszönöm. Szeretlek anyukám, és boldog anyák napját.
1: Édesanyjának özvegy Székely Ernőné Irmának szeretettel küldi a dalt lánya Tolnai Gáborné Kati és családja. Püspökladányban nagymamájuknak, Tőkés Imrénének jó egészséget, hosszú boldog éveket kívánnak unokái Ibolya, László és Mónika. Soller Istvánnénak Soltvadkerten minden elképzelhető jót, erőt, egészséget kíván családja. Bangó Margit énekel, kék ne felejts, el ne felejts.

0: Szigetiné Marika Zsámbékról kérte a következő dalt. Egyik gála estünkön hangzott el ildikó formában, Hűvös Völgy Ildikó énekel kísér Lakatos Miklós zenekara. Jaj, de jó a habos sütemény!
1: Én itt megkérem a nénit, megkérem a bácsit, ha kicsit kíváncsik,

Gazdik Sándorné szeretné meghallgatni születésnapja alkalmából a következő dalt. Isten éltesse, Petrik Balázs énekel, születésnapi köszöntő elbeszélve.

0: mi közöttünk téged. Sose tud, hogy mi a bánat, a keserű élet. Tartson Isten nagyon soká mi közöttünk téged.
1: Szigetiné Erzsike Balmazújvárosból Bányai Mártontól kért egy nótát, Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséri, Szombat este kimentem a szőlőbe.

0: az egy árva szó, de a végén azt mondja, hogy de jó volt. Megöleltem a katót, nem szólt az egy árva szó, de a végén azt mondja, hogy de jó volt.
1: Sárándi Albertnének sok boldogságot, jó egészséget, hosszú életet kíván sok szeretettel párja János Hajdúszoboszlóról. Bárány Pál Lászlót a Magyar Rádió vonós tánczenekara kíséri. Akkor is ősz volt.

Önök a Dankó Rádió kívánságműsorát hallják 2-től 5-ig. Wislóczky Sándorné sógornőjének küldi szeretettel a következő dalt Biatorbágyról, Melis Györgyöt Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, Zöld a kukorica Kati.

0: pokolnyukati.
1: Hajdú Szoboszlón drága édesanyjukra, Nagy Sándornéra születésnapja és anyák napja alkalmából fájdalommal, örök szeretettel emlékeznek gyermekei. Fájó szívvel emlékezik drága édesanyjára, nagyanyjára, keresztanyjára, akik a Fülöp-szállási temetőben nyugszanak, Ilonka. Édesanyjára, Kánya Ferencnére emlékezik halála évfordulóján, lánya Kelemen Tiborné. Bétót Magdát Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséri, drága édesanyám.

Gutai Andrásnénak Budapesten minden elképzelhető jót, erőt, egészséget kíván keresztfia és családja, Mezőmisé és a Budapest Bár az előadók, a Vén Budai Hársfák.

Darázs Istvánné Gödöllőről kérte a következő nótát, Berkes János Németh Csicsó József zenekara kíséri, Árad a Dunavize.

0: fekete tengerből. Nem majd, ha a Duna vize visszajön a fekete tengerből.
1: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Dankó Rádió minden kedves munkatársát. Anyák napjára emlékezve szeretném kérni, és még ezt a néhány gondolatot. Édesanyám emlékére. Istenem, súgd meg neki halkan, lágyan szólj hozzá, hogy ne zavarjam. Álmomban keressen meg engem, még egyszer hadd lássam, hadd öleljen. Nem szólnék róla, hogy gyötör a bánat, csak hadd lássam még egyszer, drága anyukámat. Hadd legyen nekem ez a legszebb álmom, súgd meg néki halkan, hogy nagyon szeretem, és én minden nap várom. Hálásan köszönöm odaadó munkájukat, kedves szavaikat, amelyekkel megszépítik napjainkat. Aranka Szegedről.
3: Nagyon köszönöm kedves hívását, Aranka. Rajsné Marika Albertér Sánci teljes szeretetével emlékezik édesanyjára, mindkét nagymamájára, keresztanyjára és anyósára. Lődi Mártonnéra szeretettel emlékezik Júlia testvéreivel, és Veje István. Drága édesanyjára, Torma Mártonné Rózsika nénére, aki a Csincsei temetőben nyugszik, nagyon sok szeretettel, hálával emlékezik Závodszky Miklósné Jutka. Rutkai Éva énekel, az én mamám.

adhat Isten gazdagságot, rubintokat és gyémántot, márványpalotát. Adhat pénzt, ragyoghat rajtad drága ékszer, csak egyet nem adhat kétszer, édes jó anyát. Add csókot az ősz fejére, ráncos reszkető kezére, s érezd azt meg, hogy a szíve érted reszket. Hogyha bánat ér ölében, vigasz lehetsz, imádkozz a jó Istenhez, hogy tarts.

Balatonlelei közös családi és gyermekjóléti szolgálat valamennyi hölgy dolgozóját, valamint Takács Brigittát és Molnár Imrénét köszönti anyák napja alkalmából Reinhard Ede. Egy Borsod megyei kisfaluba Máinkába édesanyjának Mihály Bertalannénak küldi kedves nótáját, fia Péter. Jó erőt, egészséget, hosszú boldog életet kíván. Tarnai Kis Lászlót ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri, Akácos út.

Szív küldi szívnek szívesen, a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Mohácsi Imréné férjének kérte a következő nótát Kalocsáról, Rigó Mónika és Rigó Jancsi adja elő. Aranyeső.

Dunai városba édesanyjának és nagymamájának küldi a dalt szeretettel Laura. Cibik Józsefnének nagy szeretettel küldik a dalt lányai, unokái és dédunokái Budapestről. Csaba Csüden, Lestján Istvánnét nagyon sok szeretettel köszöntik lányai, vejei, 6 unokája és 7 dédunokája. Soltvat kertre anyukájának szeretettel küldi a dalt Timi. Szandi énekel, anya.

Természetesen a következő órában is elhalmozzuk az édesanyákat üzenetekkel és szép dalokkal. Elhangzik az Anyám, édesanyám, dallal köszönöm, az Úgy szeretném meghálálni, és a Nincsen még egy olyan asszony című nóta is. A hírekig a Magyar Rádió.

0: Műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Én is író szeretnék lenni, mint te. És gondoltam, első lépésként jelentkeznék az író tanfolyamodba.
2: Egy regényben a szereplők karakterek, akik életre kelnek.
1: Életre kelnek?
2: Ha elég sokat tud róluk az író.
1: De én semmit sem tudok anyáról.
2: Akkor kutatnak kell.
1: Szóval, hogyha többet nem tudok anyáról, akkor életre kell.
3: Véletlenül írtam egy könyvet. Ma 21 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz, a miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással. Örömkoncertet hirdetett péntek estére a főpolgármester a Lánchíd pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta, hogy a főpolgármester a jövő szombati Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. A Tiszapárt elnöke úgy fogalmazott, kifejezetten káros és udvariatlan dolognak tartja az időzítést. Holnap kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. A kétnapos esemény első napján Frany Tamás köszönti a jelenlévőket, majd Magyar Péter leendő miniszterelnök is beszédet mond. Ezután kezdődik a nyilvános díszünnepség, amelyen elismeréseket adnak át. A résztvevők az akadémiai könyvtár megalapításáról hallhatnak érdekességeket, Monok István az MTA doktora előadásában. Másnap zárt ülésen tisztújítást tartanak, délután pedig Krasznahorkai László Nobel-díjas írót köszöntik. A programot koncert és kerekasztal beszélgetés zárja. Holnap kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Reggel 9 órától magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásukról a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak. Kedden a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. A következő hetekben 1170 helyszínen több mint 148 ezer diákot számott tudásáról. Már a látogatók is megnézhetik az áprilisban született Dávid szarvas borjakat a Miskolci állatkertben. Az intézmény közölte, hogy a csaknem egy hónapos állatok egyre kevesebbet pihennek és gyakran csatlakoznak felnőtt társaikhoz. A faj vadon élő példányai a múlt század elején kihaltak, eltűnésükhöz hozzájárult az a hiedelem is, amely szerint aki az állat húsából eszik, az halhatatlanná válik. Hazánkban csak a Miskolci állatkertben látható Dávid szarvas. Jelenleg 20 és 25 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 21-23 fokot mérnek, mindenütt derült az ég. A maihoz hasonló napos idő valószínű holnap is, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. Ma főként az Észak-Dunántúlon, holnap már több felé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Éjszaka általában 3-9, holnap napközben 23-28 fok várható. Hasonló idő valószínű kedden is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok, és átmenetileg néhány fokkal hűvösebb lesz. Kedves hallgatóink, a pontos idő 15 óra 4 perc.
0: Szívküldi szív meg szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Ismét köszöntöm Önöket itt a Kívánság műsorban. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Várjuk kedves üzeneteiket. Deli Sándorné Debrecenből édesanyjának küldi sok-sok szeretettel egyik kedvenc dalát. Eperjes Erika és Jenei Gábor énekel a Csárdás királynőből. Te rongyos élet!

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Táncosné Irénke vagyok Budapestről. Egyik nap azt mondja a nagyfiam Pali: anyukám, nekünk volt az öcsémmel Gyurival a legboldogabb gyerekkorunk. Mindig mindenünk megvolt, és a nyári szünetben boldog napokat tölthettünk vidéken, mamáéknál és keresztanyunál. Ha ezt így látod, így érzed, nagyon köszönöm. Mamáék sajnos már nem élnek, de kérjél magatoknak anyák napjára nótát a nevünkben. Tudom, mennyire szereted. Így aztán én a magam és a keresztanyuk bácsó Imréné részére Bakonszegbe kérem a legkedvesebb nótámat, Gál Gabriellától. Nézek a semmibe. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Nagyon sok szeretettel játsszuk önöknek. Gál Gabriella énekel, kísér Vörös Kálmán zenekarral.

0: csak igazán szeretni.
1: Nyáriné Terike és férje Mohácson szeretné meghallgatni a következő nótát. Budai Beatrixet Nyári László zenekara kíséri. Fagyban közepében a télnek.
2: Fagyban a közepében.
3: De jó lenne, mi?

0: Állj fel, Dezsőkém!
1: Édesanyjuknak Erzsébetnek küldik a dalt szeretettel lányai Judit és Erzsébet. Székesfehérváron édesanyjuknak Virág Máriának nagyon sok szeretettel küldik a dalt és kívánnak egészségben, szeretetben gazdag életet gyermekei, unokái, akik már nagyon várják, hogy együtt lehessenek. Köszönti szeretettel keresztlányai és családja is. Emlékeznek örök szeretettel mindazokra, akik már nem ünnepelnek velük ezen a szép napon. Dancs Anna Mari énekel. Édesanyám.

Önök a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Farkasné Irénke Sopronból kérte kedvenc nótáját, Kollár Katalint Balázs Tamás zenekara kíséri. Csicsak rózsám hallod.

Mária soha el nem múló szeretettel és fájdalommal emlékezik édesanyjára, nagymamájára és anyósára. Édesanyjára és húgára emlékezik anyák napján, el nem múló szeretettel és mély fájdalommal Okányból, Bodor Lászlóné és családja. Kunhegyesen édesanyjára, anyósára emlékezik szeretettel, Szabóné Eszter és sógornője családjukkal. Fényes Györgyöt Rácz Géza zenekara kíséri, nincs már hová hazamenni.

Sajóné Irmának névnapja alkalmából szeretettel küldi egyik kedves nótáját férje. Egri Józsefet Csóka Gyula zenekara kíséri. Szép a rózsám, nincs hibája. Szép.

Édesanyjára, Grósz Józsefnére és drága nagymamájára szeretettel emlékezik Bözsike és családja Nagykátán. Fácán kertben édesanyjának, Údor Ferencnének minden jót kíván lánya Gyöngyéveje Attila, unokái és dédunokái. Pilisvörösváron Szolvik Lászlónénak küldi a dalt és köszöni, hogy van nekik lánya Erika és fia Lacó. Benkő Magdolnát anyák napja alkalmából sok-sok szeretettel köszöntik lányai Évike és Katalin. Pere Jánost, Balog Albert zenekara kíséri, anyám, édesanyám dallal köszönöm.

Cupi Károly nénak nagyatádra lánya küldi sok-sok szeretettel egyik kedvenc nótáját Mészáros Andrástól. Kíséri Fepsárközi Lajos zenekara, még azt mondják, ez se szép, az se szép. Még.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, én Horváth Rita vagyok, és édesanyámnak szeretném küldeni anyák napjára Kovács Katatól az Úgy szeretném meghálálni című számot. Köszönöm szépen.
2: Nagy-nagy örömmel játszok, és milyen sokan kérték még. Katalin szabadbattyámból kérte a dalt, mellyel emlékezik férjére 71. születésnapja és 51. házassági évfordulójuk alkalmából. Emlékezik fiára is örök szeretettel, akihez gyermeke ballagása óta köti ez a dal. Szlovákiában Csicsón édesanyjukat, Varga Rozáliát köszöntik sok szeretettel fiai, Román és Patrik, menye Viki és unokái, Lilike és Flóra. Drága édesanyjának, Mádai Eszter Jankának, Gyulán tiszta szívvel, hálás szeretettel köszöni a sok törődést, féltő gondoskodást és a végtelen figyelmet. Kíván jó egészséget, hosszú, boldog életet, hogy még sokáig érezhesse szerető gondoskodását. Lánya Anikó Aliz. Tószegen édesanyjuknak, Őri Jánosnénak minden jót kíván, és köszöni, hogy fáradhatatlanul, önzetlenül tette széppé gyermekei, unokái és dédunokái életét. A családtagok nevében Kristán Katalin Kengyelből. Kovács Kati énekel, Úgy szeretném meghálálni.

Mester Károlyné kérte a következő nótát Békésről. Mészáros János Eleket Jónás Géza zenekara kíséri Kék a búzavirág.

Lábec Imrét szeretettel köszönti felesége Battonyán. Újvári Marika énekel, kísér Berki Péter zenekara. Vékony deszka kerítés.

Mennyasszón Ilonka és Sándor szeretettel emlékezik édesanyjukra. Drága édesanyjukra, Simek Annára emlékeznek lányai örök hálával, szeretettel. Drága édesanyjára, aki a tiszaföldvári temetőben nyugszik 30 éve, emlékezik lánya Ilonka. Komár László énekel Rózsák anyámnak.

Ezen a szép napon sok szeretettel köszönti az unokák és dédunokák nevében Egerszalókon Juhász Attiláné Tündét és Kriston Tamarát, Egerszóláton Kriston Istvánné Nagy Helgát, és kíván jó egészséget sok puszival Egerből Ica mama. Gyermekei, unokái, dédunokái nagyon sok szeretettel köszöntik az üzenet feladóját, akit ők csak Dankós mamának hívnak. Köszönik szeretetét és a sok-sok finom süteményt, amivel mindig meglepi őket. Német Ibolyát Inkén köszöntik sok szeretettel gyermekei, Beáta, Henrietta, Renáta, Róbert és Tamás. Kívánnak nagyon jó egészséget és minden jót. Kovács Apollóniát ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri. Nincsen még egy olyan asszony.

utcán Gabriella Kecskemétről férjének kért egy jó nótát ma délutánra. Pék László az előadó. 6 nap óta szól a nóta.

Csodás dalok várnak önökre a következő órában is. A kanyargó Tisza mentén nincs senki olyan szép, és a gyere velem rózsát szedni. A hírekig Salasovics Dezső.

0: műsorajánló.
1: Az április 27-én életének 80. évében elhunyt Sebő Ferenc nem csak a táncház mozgalom elindítója, a nemzetművésze, Kossuth díjas énekes, előadó, zenetörténész, hanem remek rádió műsorok szerkesztője, műsorvezetője is volt. A Dankó Rádió Tudta-e sorozatának 2016-tól egy éven át volt munkatársa, sok éven keresztül pedig a Bartók Rádió számára készített ismeretterjesztő műsorokat. Május 4-én hétfőtől két héten át Táncházban című műsorunkban este 20 óra 4 perctől ezek közül válogatunk, emlékezve a hatalmas műveltségű és tudású, remek előadó Sebő Ferencre.
2: A mosoly, ami végigkísér egy életen át, a szív, ami feltétel nélkül szeret. Most őket köszöntjük, az édesanyákat és nagymamákat. Tematikus műsorok anyák napján, ma egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Besenyei Márka, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Az Egyesült Államok holnaptól 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy- és tehergépjárművekre is vonatkozik. Az

0: amerikai elnök hozzátette, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. Az amerikai elnök szerint elképzelhető, hogy az Egyesült Államok újra megindítja az Irán elleni támadásokat. Donald Trump közölte, hogy megvizsgálja a perzsa állam legújabb javaslatát, de előzetes várakozásai szerint az nem elfogadható. Közben az iráni állami televízió egy 14 pontos tervezetről számolt be, amelyben Teherán a többi között az ellene hozott szankciók enyhítését, a befagyasztott vagyon feloldását és az amerikai csapatok kivonását követeli. Továbbra is gyakran éri támadás az egészségügyi rétesítményeket és azok dolgozóit a fegyveres konfliktus sújtotta országokban. Erre hívta fel a figyelmet az Orvosok Határok Nélkül nevű segélyszervezet. Bár az egészségügyi dolgozók és pácienseik sérthetetlenségét a nemzetközi jog garantálja, az utóbbi 10 évben több alkalommal kórházak is a harcok célpontjává váltak, egyebek közt Szíriában, Jemenben, Ukrajnában és a palesztin területeken is. A WHO tavaly csaknem 1350 egészségügyi létesítmény ellen elkövetett támadásról adott hírt, ezekben több mint 1900-an haltak meg. Ma van a sajtószabadság nemzetközi napja. Az alkalomból a háború és erőszak áldozataivá vált újságírókról emlékezett meg 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a vatikáni Szent Péter téren mondott beszédében hangsúlyozta, hogy a sajtószabadsághoz való jog gyakran sérül, néha nyíltan, máskor titokban. Idehaza holnap kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. A kétnapos esemény első napján Frany Tamás köszönti a jelenlévőket, majd Magyar Péter leendő miniszterelnök is beszédet mond. Ezután kezdődik a nyilvános díszünnepség, amelyen elismeréseket adnak át. A résztvevők az akadémiai könyvtár megalapításáról hallhatnak érdekességeket, Monok István az MTA doktora előadásában. Másnap zárt ülésen tisztújítást tartanak, délután pedig Krasznahorkai László Nobel-díjas írót köszöntik. Meghalt Pálfalvi Lajos műfordító, irodalomtörténész, egyetemi docens. Az ELTE-n végzett magyar-lengyel-orosz szakon, majd 1984-től 99-ig a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában dolgozott. Műveivel és műfordításaival elsősorban a lengyel irodalmat és kultúrát ismertette meg az olvasókkal. Lengyel irodalomtörténetet tanított az ELTE-n, a Pázmány Péter Tudományegyetemen, valamint a Pécsi és a Debreceni Egyetemen is. Munkásságát a többi közt József Attila díjjal, valamint Transatlantik Életmű díjjal is elismerték. Pálfalvi Lajos 66 éves volt. Végül az időjárásról: jelenleg 20 és 25 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 22-24 fokot mérnek, mindenütt derült az ég, a maihoz hasonló napos idő valószínű holnap is, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők, többfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél, éjszaka általában 3-9, napközben 23-28 fok várható.
1: Szív küldi szív meg szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
2: Köszöntöm valamennyi hallgatónkat ismét itt az Anyák Napi Kívánság műsorban. Detre Lászlóné szeretné meghallgatni a következő nótát Bihar keresztesen. Szóka Júliát Balázs József zenekara kíséri, Édesanyám a kendőm.

0: 16 éves koromba.
1: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
2: Jakab József Nének, Sziget-Halomra. Anyás napja alkalmából szeretném a kedven szolgáját küldeni Karcagi Nagy Zoltántól, a Füvegő Anna Bálat, keresztlánya, és köszöntöm a Dankó Rádió összes dolgozóját is. Köszönöm szépen.
3: Nagyon kedves, mi is sok szeretettel gondolunk önökre. Karcagi Nagy Zoltán, Tordai Zoltán zenekara kíséri a Füredi Anna Bálon.

0: meg is siratod.
1: Hegedűsné Emi Balatonboglárról férjének kért egy jó nótát, a bátaszéki ropogóst. Énekli Nádasdi László, kísér Lakatos Miklós zenekara.

Vértesvacsán Edinának anyák napja alkalmából küldi a dalt hallgatónk, és köszöni, hogy soha nem hagyja magára. Zalatnai Sarolta énekel, mindig kell egy barát.

Drága édesanyjára és anyósára, Rozi mamára emlékezik szíve minden szeretetével, Sándor Antalné Telkiben. Drága nagymamájára, Bözsire emlékezik Erdei Maré. Parma Vincéné Marika és fia Szilárd családjával Kompolton, drága édesanyjára, aki a kápolnai temetőben alussza örök álmát, emlékezik szeretettel. Dömsödi Farkas Bálintot Sárközi Béla zenekara kíséri, kertemben kinyíltak az orgonák.

Szívküldi szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Ladányi Né Ági édesanyjának küldi anyák napja alkalmából a legnagyobb szeretettel egyik kedvenc dalát Veszprémbe. Lugosi Katét Balázs Tamás zenekara kíséri Bohóc dal.

Nagyon sok szeretettel küldi a dalt Tápi Jóságra, Samu Istvánné Marikának, és kíván jó egészséget, boldogságot a Jóisten áldásával két lánya és unokája, Szigeti Fercsi énekel, Duka Péter zenekara kíséretével, Felmentem a hegyre.

minden édesanyának és nagymamának küldi a következő dalt, szeretettel Döme István. Nagyon sok boldog anyák napját szeretnénk kívánni Csobajra, Cégény Bertalannénak, Budapestről fia Berci, unokái Csengé és Boti, illetve menye Emőke. Tóth Józsefnének Budapesten kíván nagyon jó egészséget szerető családja, lányai, vejei és unokái. Erdős Melindát Bihari János cigányzenekara kíséri, Anyám szíve.

Banné Gulyás Lili szeretné meghallgatni a következő nótát, és küldi Mennyének Tímeának, aki március 30-án ajándékozta meg unokájával, s kíván névnapja alkalmából minden szépet és jót. Gáti Pált, Terék József zenekara kíséri, Icarica Kukorica. Icarica.

Kuruc Andrásra, aki a nagyszállási temetőben nyugszik, halálának 6. évfordulója alkalmából fájó szívvel emlékezik felesége, 2 gyermeke, veje, unokája és testvére Simkóné. Édesanyjukra, Kocsis Imrénére, aki már 21 éve nincs közöttük, emlékezik gyermekei nevében örök szeretettel Katalin. Édesanyjukra, Rácz Jánosnéra és anyósára, Szabó Lászlónéra emlékezik a családtagok nevében Rácz János Berettyújfaluban. Alex Tamás énekel, Csak a jók mennek el.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Deák Istvánné, Hédike vagyok Salgótarjánból, és édesanyámnak, Licskó Ernőné, Jolikának szeretnék anyák napi műsorban dalt kérni. Nincs nála szebb, nincs nála jobb. Című dalt szeretném, és szeretném megköszönni, hogy felnevelt, hogy ilyen boldog életet biztosított a számomra. Kívánom, hogy nagyon sokáig legyen még köztünk, mert nagyon szeretem. A legfontosabb az életemben. Nagyon szépen köszönöm. Lánya, Hédike.
2: Köszönöm ezt a szép üzenetet, átadjuk. Szíve teljes szeretetével emlékezik az Ózdi gyári temetőben nyugvó édesanyjára, Anna. Édesanyjukra, Mondovics Lászlónéra, aki a Tényői temetőben nyugszik, anyák napja és halálának 6. évfordulója alkalmából emlékeznek, soha el nem múló szeretettel gyermekei, unokái, dédunokái, ükunokái és a család minden tagja. Anyák napja alkalmából kéri a dalt Babika, Erzsike, Icuka, Irénke, Krisztike, Margóka, Marika, Rózsika, Sárika és Tamás. Emlékeznek édesanyjukra, nagymamáikra, keresztanyjukra, akik már nincsenek velük. Budai Beatrixet Lakatos Miklós zenekara kíséri, nincs senki olyan szép,

Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsorunkat hallják anyák napján. Gyapjasné Vali Fonyódról kérte a következő nótát. Buta Árpád Attillát Jónás Géza zenekara kíséri. Nem jó, nem jó minden este a kapuba kiállni. Nem jó.

Vince Mária nagymamáját köszönti sok-sok szeretettel Sápon, és kedvenc előadójától küldi a következő dalt. Benedek Fi Katalint a Rajkó zenekar kíséri, egy-két csók, cserebere csók.

Bánya Erzsébet és István édesanyjukra emlékezik szeretettel, Sallai János néra szeretettel emlékezik fia, János. Drága szüleire, akik már nagyon rég itt hagyták, emlékezik Irénke néni Csongrádon. Hatan voltak testvérek, sajnos már csak ő él. Édesanyjukra, aki olyan sokat dolgozott értük, mindig szeretettel emlékezik. Édesanyjára, aki a szekszárdi temetőben nyugszik, fájó szívvel emlékezik testvére és a családtagok nevében, lánya Farkasné Terike és családja. Dóri Józsefet Szalai Antal zenekara kíséri, édesanyám is volt nékem.

édesanyjának, Elekesné Piroskának sok-sok szeretettel, öleléssel küldi a következő dalt. János, Gubik Petra énekel, Kicsi, gyere velem rózsát szedni.

Kedves hallgatóink, kívánságműsorunk hangzott el anyák napja alkalmából. Remélem sok-sok érintettnek, édesanyának, nagymamának, keresztmamának szereztünk örömet. A következő órában Popovics László várja hallgatóinkat, az elmúlt hetek legjobb beszélgetéseiből válogat. A kívánságműsort Nemes Niki szerkesztette, a zenészerkesztő Szabó Tamás volt, én Gál Zoltán vagyok. További szép estét kívánok önöknek. Derék József játszik. Viszont hallásra!

0: Műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: A Magyar Film Hete. A közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 4-én a házigazda Orosz György. Sztárvendégek ifjabb Jászai László és Füzi Gábor. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Thália Színház jegypénztárában.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Tankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz, a miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással. Örömkoncertet hirdetett péntek estére a főpolgármester a Lánchíd Pesti híd főjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és

0: elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre reagált Magyar Péter is. A leendő kormányfő közösségi oldalán kifogásolta, hogy a főpolgármester a jövő szombati Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. A Tisza párt elnöke úgy fogalmazott, kifejezetten káros és udvariatlan dolognak tartja az időzítést. Holnap kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Reggel 9 órától magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásukról a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak. Kedden a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. Holnap kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. A kétnapos esemény első napján Frany Tamás köszönti a jelenlévőket, majd Magyar Péter leendő miniszterelnök is beszédet mond. Ezután kezdődik a nyilvános díszünnepség, amelyen elismeréseket adnak át. A résztvevők az akadémiai könyvtár megalapításáról hallhatnak érdekességeket, Monok István az MTA doktora előadásában. Másnap zárt ülésen tisztújítást tartanak, délután pedig Krasznahorkai László Nobel-díjas írót köszöntik. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség holnaptól egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják. Baleset történt az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Inács közelében. A 37-es kilométernél a forgalom a leálló sávban halad, a torlódás több mint 4 kilométeres. Három autó ütközött az M7-esen, Lepsény térségében, a főváros felé vezető oldalon. A 87-es kilométernél már mindkét sávon megindult a forgalom, de még mindig több mint 3 kilométeres a dugó. Az erős forgalom miatt torlódás alakult ki az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán az 57-es és a 38-as kilométer között. Végül az időjárásról, jelenleg 20 és 25 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 22-23 fokot mérnek, mindenütt derült az ég. A maihoz hasonló napos idő valószínű, holnap is, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. Ma főként az Észak-Dunántúlon, holnap már több felé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél, éjszaka 3-9, holnap napközben 23-28 fok várható. 17 óra múlt 4 perccel.
1: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A műsorvezető Popovics László.

A Dankó Rádiót hallgatják, jó napot kívánok! Benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsor kezdődik. A következő egy órában az elmúlt hetek legjobb beszélgetéseiből fogunk válogatni. Várjuk továbbra is jelentkezésüket, 061-759-6071-es a telefonszámunk, az e-mail címünk pedig dankoradio@mtva.hu. Tartsanak velünk, itt a Dankó Rádió, benne pedig tehát a Tudod-e még az Én Nótám című műsor.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Erzsébettel beszélgetünk, megsárgul a levél. Ezt a felvételt hallgatjuk meg hamarosan, és Erzsébet el is mondja, hogy miért választotta. Mire emlékezteti ez a dal, Erzsébet?
1: Hát arra emlékeztet, ugye, hogy elszaladnak az évek az ember feje fölött. Bő pluszos 70 vagyok. 5 szép unokám van, 4 fiú, 1 kislány, 1 drága kis dédunoka, ő is egy kislány. És nagyon-nagyon szeretem őket. Ők is szeretnek engem, mint nagymamájukat. Sajnos a nagypapa már nem él, ugye elment az én hitvesem ebből a világból, de nagyon nagy szeretettel unokájaim is velem együtt megyünk ki a sírhoz, és akkor ott is nagyon emlékezünk rá, és akkor ugye, hát mondhatjuk érte a Szent Misét, és misébe is nagyon nagy szeretettel.
0: Hány éve, hogy nincsen már önök közt?
1: 17.
0: 17 esztendeje.
1: 17 éve élek egyedül. 44 évig éltünk egy élhető szép házasságba. Nem az, hogy vita nem volt, mert vita mindenütt van. És okos vitából kialakul egy kellemes, szép dolog. Én úgy gondolom. De akkor is egy élhető szép házasságban, megértésbe, szeretetbe, becsületre neveltük a gyerekeinket, amit iparkodtunk átadni az unokáknak is, de 17 évvel ezelőtt elment ebből a világból, és én így egyedül, úgy mondom, hát törött szárnyakkal élek, de gyerekeim, unokáim, mennyeim fürdetnek a szeretetbe, tehát nincs szeretet.
0: Hiánya.
1: Hiányom.
0: Igen. Ahogy mondta, hogy vita mindenhol van, viszont kell, hogy legyen megoldás is, nem? Meg feloldás is a vitákra is.
1: Azért mondtam, hogy vita volt, de ezekből a vitákból gyakran, sőt, majdnem mindig kikerekedett egy nagyon okos gondolat. Ha kicsit hevesebb volt az a vita, tudtunk ám egymástól bocsánatot kérni, amit a ma embere nem valószínű, hogy meg tudja tenni.
0: Hát általánosítani azért szerintem nem szerencsés.
1: Tisztelet a kivételnek, hozzáteszem, tisztelet a kivételnek. Tisztelet a kivételnek.
0: De nagyon fontos dologra világított rá, hogy kell megoldásokat keresni, és mert lehet vitázni, mert sőt, hát nem is lehet kikerülni, én azt gondolom. Viszont utána tényleg akár bocsánatot is kell kérni, vagy meg kell beszélni. Ez talán egy nagyon fontos gondolata volt ennek a beszélgetésnek, aminek ugye... Igen?
1: Mert én úgy gondolom, hogy tehát vita kialakul, mert nem mindenkinek egyforma a gondolata. De ha szépen, tisztelettel egymás irányába, sőt, szeretettel megvitatjuk a dolgokat, nem egyformán gondolkodunk, hát két egyforma ember nincs, és kell, hogy érthető, megértő vita legyen,
0: igen.
1: De nem haraggal, ha meg megbántottam volna, akkor azt mondom, hogy bocsáss meg nekem, ha megbántottalak, nem volt szándékomba, de én akkor tőled bocsánatot kérek, és akkor így felejtsük el, és nehogy haragudjunk egymásra.
0: Igen. Tehát ez egy nagyon értékes és fontos gondolat. Játsszuk le a dalt, aminek kapcsán eszébe jutott, jó? Megsárgul a levél. Ez jön tehát Erzsébet kérésére itt a Dankó Rádióban.

tényleg búsulok, csak egy kicsit belehalok, ennyi igaz az egészből. Szerelmetes nóta szóval csaltam le az égiről, hazug volt a csillagfényes mosoly a szeméből, de én nem

0: volt a csillag, fényes mosoly a szeméből, de én nem búsulok, csak egy kicsit belehalok, ennyi igaz az egészből. Szerelmetes nóta szóval csaltam le az égről, hazug volt a csillag, fényes mosoly a szeméből, de én nem búsulok, csak egy kicsit belehalok, ennyi igaz az egészből.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják, Erzsivel beszélgetünk. Magas jegenyefán sárgarigó fészek, ezt fogjuk meghallgatni. No, milyen történet kapcsolódik ez a dalhoz?
2: Hát az apukám is nagyon jó hangú, szépen tudott énekelni, meg ők sokan voltak testvérek, nagy család volt, 7 tagú család volt, ő volt a 6., és akkor hát ők azért úgy, hát meg volt mindenük, de olyan kicsit azért csak úgy szegényesebben tudtak élni, és akkor az anyukámnak, ahogy udvarolt, és az anyukám egy kicsit azért jobb módú volt, és akkor sokat énekelte ezt a dalt, ugye, hogy ilyen már mikor összekerültek is, és esküvőkre mentünk, mert nagy volt a rokonság, akkor az apukám mindig mentek a zenészek, ugye vacsora közben a nagy sátorba, és mindenkit kérdezgettek, hogy mi a kedvenc notája, és akkor ő, az apukám el is énekelte nagyon gyönyörűen, és akkor ez úgy mindig eszembe van, és akkor ő még ráadásul amilyen ilyen, hát szegényebb családból, de ő volt az, aki a legtöbbet tett az életébe az asztalra, mert ugye ő nagyon megtanult harmóniumozni, volt egy idősebb kántor, és akkor azt elsajátította, és akkor ő elment Kecskemétre egy iskolába, és akkor ott meg azt még szépen orgonálni, és úgyhogy ő a református templomba 28 évig orgonált, gyönyörű nagy villanyorgonál, még lábbal is játszott. Ez volt neki az élete, ez az orgonálás, és ezt a harmóniumot megvette. Az öreg templomban volt ez, mert új templom épült itt a főúton, és akkor megvette, és ő azt megrendezgette szépen, és rendbe tette, és akkor minden évben megtakarította, és ő neki az volt a fáradtságát azzal töltötte ki, hogy leült, és akkor eljátszott egy pár éneket a harmóniumon, és ő neki az már pihenést jelentett. Úgyhogy nagyon-nagyon, és még 45 évig még presbiteres volt, úgyhogy nagyon-nagyon okos ember volt, mindig mondták mások, hogy ha nem ilyen szerényebb családba születik, hogy még egy akár milyen nagy ember is lehetett volna belőle, mert annyira okos volt mindenben. Úgyhogy még a házat is, ahogy építkeztünk 81-ben, ő megrajzolta, úgy megrajzolta a rajzot, hogy mikor jött a hivatalos építészmérnök, nem hitt el, hogy azt az én apukám rajzolta meg. Pontosan milliméterekre, ajtó, ablak, lépcsőház, ami történt. És azt mondja, hát az aláírásom, hát ő aztán csinált ugye egy másikat arról, és akkor de nem akart elhinni, hogy azt az én apukám ilyen egyszerű földműves ember, hogy azt meg tudta csinálni.
1: Hát akkor hallgassuk meg az emlékére és a tiszteletére a dalt. Magas jegenyefán sárgarigó fészek. Ez jön tehát Erzsi kérésére. Itt a Dankó Rádióban.

0: itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják, Marival beszélgetünk, Deres már a határ, ezt a felvételt fogjuk meghallgatni. No, ez kinek vagy kiről szól?
1: Hát ez a papáról szól, a nagypapámról, aki nem vér szerinti nagypapám volt, de úgy fogadott engem, mint édes, drága unokáját, és úgy mutatott be mindenkinek, a barátainak, hogy ez az én kis unokám. Hát ő egy kocsis ember volt, ugye angyalföldi emberek között nagyon sok kocsis élt angyalföldön, az más dimenzió volt az a világ akkor angyalföldön, mint ma. És a barátaival a kocsmába egyszer hallottam őket, rajta kaptam őket, amikor ezt a dalt énekelték, és azóta én tudtam, majd később is többször hallottam, és megtudtam, hogy a papának ez a nótája. Együtt énekelték a kocsmában a Deres már a határt, amit én ott ki tudtam hallgatni, és aztán később már az idők folyamán mindig emlegették, és mindig kérte meg, cigány emberek jártak hozzánk a házba, szerenádot adtak, muzsika, szó volt mindig a házba hétvégeken, és hát innen sokszor elhangzott a Deres már a határ, és tudom, hogy a papának ugye ez volt a kedvenc nótája, és a papa egy nagyon aranyos ember volt, és nagyon szeretett engem annak, de aztán, hogy nem édes nagypapám volt, de azt hiszem, hogy tökéletesen úgy fogadhattam, hogy édes.
0: Szeretetteljes, figyelmes ember lehetett, én azt gondolom, ezek alapján.
1: Igen, igen, nagyon melegszívű ember volt, és nagyon vidám, és vicces, és hát egy kicsit mulatos.
0: Önnek is nagyon jól esetett, hogy így tekint önre, ugye, hogy Nagyon.
1: Én egyszer egy tejcsarnokba lettem kiküldve, mikor pici voltam, kislányka voltam, és hát volt egy kocsma a túloldalon, ez az Üteg utcai kocsma volt Angyalföldön, és nyitva volt egy kicsit a kocsma ajtó, és betekintettem, és megláttam a papát. Rengeteg, ugye talpon álló kocsma volt ez, ott nem lehetett leülni, az emberek álltak, és nagyon sokan voltak, de nagyon fáradt munkás emberek, ilyen kocsis emberek, akik ugye Angyalföldön akkor még istálók is voltak a házakban, olyan világ volt ez még. Vidéki emberek jöttek a városba, és itt vállaltak munkát, itt telepedtek le. Hát a papa is közéjük tartozott, és ott együtt énekeltek, és a papa nótáját énekelték pont ezt, a Deres már a határt.
0: Hát akkor emlékezzünk ezzel a dallal a nagypapájára, jó? Deres már a határ.
1: Köszönöm.
0: Ez jön tehát Mari kérésére itt a Dankó Rádióban.

0: esik eső, csendesen lepereg az ereszen, az ereszen.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják Rózsika néni kedvenceivel, aki éppen ma ünnepli a 96. születésnapját, és ígértem ugye, hogy a rózsák körül fognak majd forogni a dalok, hát itt a következő. Halvány őszi rózsa. Zárai Márta felvétele forog nem sokára. No, ez milyen emlékeket idéz meg Rózsika néniben?
2: Hát ez meg a bálokat. 15 éves voltam, karácsony másnapján megengedte tanító, hogy elmehetünk a bálba, mert ugye 15 éves koromban mentem, a 6. 3 év volt ismétlőnek mondták. Egy héten egyszer kellett csak menni, szombaton, de iskola kötelesség voltunk. És ha hiába engedett el bennünket a szülő, ha tanító nem engedett el bennünket, nem mehettünk a bálba. Hát mondom, 15 éves voltam, amikor először elmentem karácsony másnapján, akkor megengedte, hogy elmehetünk. És ugye ott a fiatal legények, meg a... akik hát szerettek mulatni, azok rengeteg sok szép nótákat. De utána ott hallottam én ezt.
1: Szeretett táncolni?
2: Jaj, imádtam. Imádtam a táncot.
1: Melyik volt a kedvenc tánca?
2: Nekem mindegy volt. Mindegy volt, csak táncolhattam. Még a de a hücski disznónak, minek mondták, kanásztánc, azt is nagyon szerettem. Szóval nagyon szerettem táncolni, és ezt tudták a legények is, mert hát kapkodtak. Na. Nem igen volt az, hogy egyen végig táncoltam, de a balcert, azt nagyon szerettem, azt imádtam. Tangó, valcer azért volt a kedvenc táncom. De különben mindegy volt nekem, csak táncolhatsak.
1: Na hát akkor hallgassuk meg a dalt, hát ha közben akár táncra is perdül, így a születésnapján. Jöjjön tehát a halvány őszi rózsa Rózsika néni kérésére, itt a Dankó Rádióban.

további kellemes hétvégét kívánok mindannyiuknak. Mindjárt jön Balog Marianna és a Tutta népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián című műsor következik itt a Dankó Rádióban. Találkozzunk holnap délután 5 órától ismét. Minden jót, viszont hallásra, Popovics Lászlót hallott.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 138. adása.

Kacsó Hanga, a magyar népzenei élet sokszínű énekese, akinek pályafutását a kezdetektől fogva a tudatosság és a hagyományok iránti tisztelet jellemzi. Erdélyi gyökerei és családja támogatása alapozta meg a kötődését a népzenéhez. Szülei már gyermekkorában segítették abban, hogy hagyományos forrásokból ismerje meg a népdalkincset és a népviseleteket. Számára az éneklés nem csupán előadó művészet, hanem olyan felfedezés, amelyen keresztül más tájegységek lakóinak érzelemvilágához kerülhet közelebb. Énekesnőként és tanárként is aktív. Véleménye szerint a népzene a modern világban is hordoz érvényes mondanivalót. Úgy véli, a tanítás lényege a szakmaiságon túl, a példamutatás a jövő generációi számára. Munkásságát a nyitottság és a népzene népszerűsítése jellemzi. Célja pedig, hogy a hagyományos dallamok a mai hallgatóság számára is befogadhatóak legyenek.

Kacsó Hanga énekelt, Szabó Dániel cimbalmon játszott. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balog Mariannát hallották.

0: a média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
1: Én is író szeretnék lenni, mint te. És gondoltam, első lépésként jelentkeznék az író tanfolyamodba.
2: Egy regényben a szereplők karakterek, akik életre kelnek.
1: Életre kelnek.
2: Ha elég sokat tud róluk az író.
1: De én semmit sem tudok anyáról.
2: Akkor kutatnak kell.
1: Szóval, hogyha többet nem tudok anyáról, akkor életre kell.
3: Véletlenül írtam egy könyvet. Ma 21 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Az Egyesült Államok holnaptól 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy- és tehergépjárművekre is vonatkozik. Az elnök hozzátette, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban telepítenek gyárakat. Az Európai Parlament Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságának elnöke úgy véli, a lépés azt bizonyítja, hogy az Egyesült Államok megbízhatatlan kereskedelmi partner. Továbbra is gyakran éri támadás az egészségügyi létesítményeket és azok dolgozóit a fegyveres konfliktus sújtotta országokban. Erre hívja fel a figyelmet az Orvosok Határok Nélkül nevű segélyszervezet. Bár az egészségügyi dolgozók és pácienseik sérthetetlenségét a nemzetközi jog garantálja, az utóbbi 10 évben több alkalommal kórházak is a harcok célpontjává váltak, egyebek közt Szíriában, Jemenben, Ukrajnában és a palesztin területeken is. A WHO tavaly csaknem 1350 egészségügyi létesítmény ellen elkövetett támadásról adott hírt. Ezekben több mint 1900-an haltak meg. A háború és erőszak.

0: Erőszaknak áldozataivá vált újságírókról emlékezett meg 14. Leó pápa a sajtószabadság világnapján. A katolikus egyházfő a vatikáni Szentpéter téren mondott beszédében hangsúlyozta, a sajtószabadsághoz való jog gyakran sérül, néha nyíltan, máskor titokban. 14. Leó megválasztásának első évfordulójára készülve holnap jelenik meg az a gyűjtemény, amelyet a pápa korábban elmondott beszédeiből állítottak össze. Idehaza holnap kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. A kétnapos esemény első napján Freund Tamás köszönti a jelenlévőket, majd Magyar Péter leendő miniszterelnök is beszédet mond. Ezután kezdődik a nyilvános díszünnepség, amelyen elismeréseket adnak át. A résztvevők az akadémiai könyvtár megalapításáról hallhatnak érdekességeket, Monok István az MTA doktora előadásában. Másnap zárt ülésen tisztújítást tartanak, délután pedig Krasznahorkai László Nobel-díjas írót köszöntik. A programot koncert és kerekasztal beszélgetés zárja. Meghalt Pálfalvi Lajos, műfordító, irodalomtörténész, egyetemi docens. Az ELTE-n végzett magyar-lengyel-orosz szakon, majd 1984-től 99-ig a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárában dolgozott. Műveivel és műfordításaival elsősorban a lengyel irodalmat és kultúrát ismertette meg az olvasókkal. Lengyel irodalomtörténetet tanított az ELTE-n, a Pázmány Péter Tudományegyetemen, valamint a Pécsi és a Debreceni Egyetemen is. Munkásságát a többi közt József Attila díjjal, valamint Transatlantik életműdíjjal is elismerték. Pálfalvi Lajos 66 éves volt. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 20 és 24 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 22-23 fokot mérnek. Mindenütt derült az ég, a maihoz hasonló napos, száraz idő valószínű holnap is, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. Többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. Éjszaka általában 3-9, holnap napközben 23-28 fok várható. Hasonló idő valószínű kedden is, majd szerdán már egyre több felé lehetnek záporok, zivatarok. 18 óra múlt 4 perccel.
1: Túl az óperencián. A Dankó Rádió Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az Operencián. A házigazda Egri József.

Ez a kis csók, énekelte Koltai Valéria, Gyenes Magda és Külkei László, Lehár Ferenc Cigány szerelem című operettjéből. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes vasárnap estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Csatlakozzanak hozzánk ma is. Ezen a hétvégén műsorunk középpontjában Budai Dénes zeneszerző és színházigazgató áll. Ám mielőtt mesélni kezdenénk róla, hallgasson meg egy részletet Budai Dénes és Halász Rudolf Figy-Firigy című operettjéből, a Lehet könny nélkül sírni című dalt Honti Hanna előadásában. Ezt követően pedig Kálmán Imre Marica grófnő című operettjének dallamai csendülnek fel, mégpedig a nagyon jól ismert Szép város Kolozsvár. Az előadók Eperjesi Erika és Virág József, kísér Hankó József és zenekara. Jó szórakozást kívánunk!

túl az Operencián, a Dankó Rádióban. Budai Dénes bécsi tevékenysége idején nyílt meg a Nagymező utca 17 szám alatt a fővárosi kabaré Hetényi Heidelberg Albert és Harmat Imre vezetésével. Budai Dénes Bécsből sorra küldte új dalait. Sanzonjait leggyakrabban az ismert és kedvelt dizőz Sólyom Janka adta elő, de a fővárosi kabaré színpadán Vidor Ilonka is sikerrel énekelt budai szerzeményeket. Dalait a Kővári Gyula által az Erzsébet körút 31 szám alatt alapított Bombonier kabaré is műsorára tűzte. Ekkor már humoristák is felhasználták melódiáit, mint Radó Sándor, Pap Jancsi és Donát Aranka. De műsorára vette a Fasor kabaré is és a Drexler kávéház is. 5 évig Bécsben élt. Nem csak dalokat írt, de tanulmányait is folytatta. Ott adták elő egyetlen operáját, Lorelei címen. Közben 5 évig a Scala Verlag dramaturgiaként dolgozott. 1924-ben tért haza. Ekkor már olyan költők is műsorára kerültek, mint Johann Wolfgang von Goethe, vagy Henrik Heine, illetve a magyar Kemény Simon és Zilahi Lajos. Most pedig jöjjön Budai Dénes és Babi József sanzonja. Szív nem tudja kiontani. Énekel Sólyom Janka. Zongorán kísér maga Budai Dénes. Túl az Operencián. Thank you.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. Budai Dénes számos operettet komponált, köztük a Diák szerelem és a Csodatükör című darabokat, ám az igazi népszerűséget sanzonjaival érte el, ebben a műfajban bizonyult a legsikeresebbnek. Új és izgalmas lehetőséget jelentett számára a rádiózás elindulása is. Barátaival a hetényi Budai Sebő trió élő adásai hosszú időre emlékezetessé váltak. Műsoraikban Békefi István, Sándor Jenő, Kóla József, Lajtai Lajos, Szántó Gyula és Zafír Gyula szerzeményeit adták elő. Budai Dénes pályájának egyik kimagaslóan fényes időszaka, amikor a Bristol Bar zenei direktoraként működött. Valóságos irodalmi kávéházat teremtett, ahol olyan sztárok léptek fel, mint Sólyom Janka. Irodalmi estjei vonzották a közönséget. Egy pisszenéssel sem volt szabad pincérnek vagy a publikumnak megzavarnia az énekszámot. Ezeket a műsorokat József Attila is meghallgatta. Az előadásokat megelőző egyeztetéseket hármasban, a művésznő Klotild utcai lakásán tartották. Kristóf Károly írásából tudjuk, hogy József Attila nem ült a nézők közé, hanem a függöny mögül hallgatta a Mama megzenésített változatát. Jöjjön most egy részlet Budai Dénes és Babi József Csodatükör című zenés darabjából. Énekel Lehoszki Éva és Palóc László. Te neked adom a lelkem. Dankó Rádió.

túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. Budai Dénes operettjei főként a 30-as években születtek. 1936. június 16-án a Budai Színkörben mutatták be Csárdás című darabját Honti Hannával. A szöveget Szilágyi László írta. A darab nagy sikert aratott, dalai ma is felcsendülnek. A Fővárosi Operettszínház műsorán szerepelt a Három Huszár és a Figy Firigy, szintén Honti Hanna főszereplésével. Majd 1943. április 14-én az Egy boldog pesti nyár került színre. Első filmes sikere az Im Sonnenschein volt, amelyet 1936. június 17-én mutattak be Berlinben. Ettől kezdve 34 magyar film zenéjét komponálta meg, köztük a Kalotaszegi Madonna muzsikáját. 1947-ben a Valahol Európában című film zenéjét is ő szerezte, majd még egyszer 1956-ban komponált filmzenét az Ünnepi Vacsora című alkotáshoz. Sőt, szereplőként is feltűnt az 1944-ben forgatott A hangot elkísért című rövidfilmben. Budai Dénes gazdag dallamkincse és fáradhatatlan alkotó munkája maradandó nyomot hagyott a magyar zenészínház és filmtörténetében. Most következzen Budai Dénes, Ejzeman Mihály és Fényes Szabolcs Egy boldog pesti nyár című operettjéből a Lennék én rózsa, Rózsa Bimbó című dal. Énekel Honti Hanna és Weigang Tibor. Túl az Operencián.

0: Haj, haj.
1: Lennék én.
2: Na, mi lennél?
1: Lennék én folyton örökösen a partnered. Szavamra bármely operedbe

kedves hallgatóink! Lehár Ferenc a Cárevics című operettjéből Házi Erzsébet énekelte Szonya dalát. Ma ünnepli születésnapját Toldi Mária, a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztje címmel kitüntetett énekesnő, énektanár. Első igazi slágere a 20 éves vagyok című dal volt. Ez a sláger tette ismerté itthon is, amit olyan dalok követtek, mint a Béka Szerenád, a Bumcsili, az Egy, Velem ugye könnyen megy, vagy éppen a Például te. A hagyományos tánczene egyik kiemelkedő képviselője. Az 1966-os első Táncda Fesztiválon Más ez a szerelem című dalával megosztott első díjat és előadói díjat nyert. 1967-ben a Rövid az élet című dallal szintén megosztott első helyezést és előadói díjat nyert a Táncda Fesztiválon. A tehetséges fiatalok képzését és kibontakoztatását mindig is kiemelten fontosnak tartotta. Tanári korszaka a Vasutas Zeneiskolában kezdődött 1990-ben, ahol lehetőséget kapott egy musical iskola létrehozásához, amely 2001 óta az Operett Színházzal együttműködve neveli az utánpótlást. Arszpoétikája: a gyémántot nem csak csiszolni kell, de folyamatosan keresni is kell. Felbukkanását nem szabad csak a véletlenre bízni. A Budapesti Operett Színház művész utánpótlásának tanáraként a Pesti Broadway stúdióban ének tanszakokon ének oktatóként működik. Számos napjainkban már országosan ismert és nagyra becsült művész is az ő tanítványaként bontogatta szárnyait. Boldog születésnapot kívánunk! Most fogadják szeretettel Malek Miklós és Szécsi Margit szerzeményét, a Robog a víz című dalt. Énekel a születésnapos Toldi Mária. Jó rádiózást!

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. Lehár Ferenc a Három Grácia című operettjéből csendült fel az Apacsdal, Széles Flóra és Kerényi Miklós Máté előadásában. Ezzel a dallal emlékezünk az operett ősbemutatójára, melyre 1922-ben a mai napon, május 3-án került sor Milánóban, mivel Lehár Ferenc ezt az operettjét olasz megrendelésre komponálta. Később természetesen sor került Európa számos nagyvárosa után Bécsben és Budapesten is a bemutatóra. És most szeretnénk figyelmükbe ajánlani Kacsó Pongrácz Rákóczi című daljátékának koncertszerű előadását, melyet szerdán a Budapesti Operett Színházban láthatnak. Jó szórakozást kívánunk! Most pedig következzen a daljátékból Rákóczi megtérése Simándi József előadásában.

kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat Kálmán Imre muzsikájával zárjuk. Köszönjük, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várjuk Önöket holnap is. Műsorunk fókuszában az 1963-ban bemutatott Hattyúdal című film áll majd. Nem sokára híreket mondunk. Majd jön a Családunk nótái Erdélyi Klaudiával, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra. Viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: Műsorajánló. A Dankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Az édesanyákat ünnepeljük, és azokat a lányokat, akik számára ők a legnagyobb bizalmasok, támaszok.
2: Azért csodálatos, mert hogyha ők fognak győzni, akkor szerintem mi ugyanolyan boldogok leszünk.
3: Hát igen.
1: Kinek a nagypapája volt pilóta?
4: Szerintem az énekesek ezzel mindig elvéreznek.
5: Magyarország, szeretlek. Ma 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakuló ülés és az azutáni ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakuló ülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz, a miniszterelnök ezután esküdt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés, táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással. Holnap kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásokról a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak holnap reggel 9 órától. Kedden a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német írásbelit tartják. Az írásbelik május 22-én fejeződnek be, az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak a következő hetekben. Nemzetközi hadgyakorlatot tartanak jövő vasárnaptól az erdélyi Nagy-Sinken. A műveletekben 7 NATO tagállam, Olaszország, Észak-Macedónia, Lengyelország, Portugália, Franciaország, Bulgária és Románia több mint 1700 katonája vesz részt. A fegyveresek összehangolt csapatmozgásokat, lövészeti feladatokat és taktikai műveleteket gyakorolnak. A cél az egységek közötti együttműködés erősítése,

0: valamint a reakcióidő csökkentése. Erdőtüzek pusztítanak Németországban és a szomszédos Csehországban. A brandenburgi Jüteborg egykori katonai gyakorlótéren még pénteken csaptak fel a lángok, amelyek az erős szél miatt hamar tovább terjedtek. Erdő és bozót tüzekhez riasztották a szakembereket Észak-Rajna-Vesztfália, valamint Rajna-vidék, Flács és Hessen tartományokban is. Csehországban pedig egy nemzeti parkban kapott lángra az erdő és az aljnövényzet. A rendőrség a környező utakat lezárta és felszólította az embereket, hogy kerüljék el a területet. Tábortűznél robbant fel egy világháborús lőszer Ausztriában. A balesetben 5 fiatal megsérült. A hatóságok szerint a detonációt okozó lőszer a tábortűz alatt volt. A rendőrség egy másik tűzrakó helyet is megvizsgált a környéken, ott is egy háborús puskagránátot találtak a földben. Az eszközt hatástalanították, az ügyben vizsgálatot indítottak. Oldalára borult egy turistákat szállító busz Szlovákiában. A jármű Horvátországból Lengyelország felé tartott, amikor Dabronya közelében balesetet szenvedett. A buszon a hírek szerint 18-an utaztak, köztük magyar, lengyel, ukrán és szlovák állampolgárok. Többen megsérültek, közülük 9 embert kórházban ápolnak. Végül a hazai időjárásról. Jelenleg 14 és 23 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 22-23 fokot mérnek. Mindenütt derült az ég, a maihoz hasonló napos, száraz idő valószínű holnap is, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. Többfelé megélénkül a Kisalföldön megerősödik a szél. Éjszaka általában 3-9, holnap napközben 23-28 fok várható. Hírekkel legközelebb 20 órakor jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, 19 óra 4 perc.
1: Családunk nótái. Most a Dankó Rádióban. A műsorvezető Erdély Klaudia.
2: Jó estét kívánok itt a Dankó Rádióban, ahol a szívből szóló dallamok otthonra lelnek, nótás élményekkel, történetekkel, magyar muzsikával. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Erdélyi Klaudia számít figyelmükre. Kedves hallgatóink, május első vasárnapján az édesanyákat köszöntjük. Az anyák napja nem csupán egy dátum a naptárban, ez az érzelmek ünnepe. Egy ölelés, egy kedves szó, egy csokor virág vagy egy dallam is elég ahhoz, hogy megköszönjük mindazt a törődést és áldozatot, amit édesanyáinktól kaptunk és kapunk nap mint nap. Köszönjük az életet, a törődést és azt az anyanyelvet is, amelyen először megszólalhattunk, amelyben benne van minden gyengétség, minden ölelés, minden első szó biztonsága. Ebben a hangulatban közösen idézzük fel a szívünknek kedves dallamokat, a családunk nótáit. Ezek a dalok történetek, érzések, emlékek, amelyek generációkon át kísérnek bennünket. Adásunk nyitányában elsőként a Volt nekem egy gerlicén című nóta csendül fel, Jákó Vera énekel, Déki Lakatos Sándor primás és zenekara muzsikál. Ez a felvétel 1972-ben készült. A zenés lelki barangolás után érkezik a Halljátok cigányok című csárdás Pék László előadásában, amely méltán lett az év magyar nótája 2023-as szavazás harmadik helyezettje. Ez a dal Burka Sándor és Babusa Miklós szerzeménye, a magyar nóta élő hagyományát és erejét bizonyítja a csárdás lendületével. Kívánom, hogy ez az este mindannyiunk számára örömteli legyen, töltsön fel bennünket szeretettel, emlékekkel és jókedvel. Tartsanak velünk!

0: kellemes estét és további kitűnő rádiózást kívánok itt a Dankó Rádióban. A családunk nótáit most egy dalos vallomással folytatjuk. Özvegy Szabó Lászlóné Ilona szesztai hallgatónk osztja meg velünk mindazt a nótás kincset, amelyet szeretett családjától, édesanyjától hozott magával. Ez a zenei örökség nem csak emlék, hanem élő hagyomány is az életében, hiszen az 1973-ban megalakult neve szesztai női éneklőcsoport tagjaként hosszú éveken át gazdagította bele a közösséget. Bár ma már nem a színpadon áll, a dal tovább él benne. Jó kedvében a mindennapok tevékenységei közben is szívesen énekel, hogy mosolyt csaljon családja és barátai arcára. Az ő története is bizonyítja, hogy a nóta nem csak előadás, hanem szívből jövő öröm, amely összeköt generációkat és embereket.
1: Özvegy Szabó Lászlóné vagyok. Megalakult a csoport 73-ban, de nekem akkor született az első kislányom. Úgyhogy aztán volt még egy, és 79-ben léptem be a csoportba.
0: Ez a szesztai női éneklő csoport, ez egy nagyon híres éneklő csoport volt annak idején a Felvidék szerte. Ismerték, sőt Magyarországon is. Mi volt ennek a különlegessége?
1: Az idősek nagyon tudtak énekelni, ők, hogy hol tanultak, vagy összejöttek fonóban, meg hol, és tőlük tanultuk azt gyönyörű szép népdalokat, amiket ők énekeltek. Ők aztán már adattak menyüknek, lányuknak a helyüket, és akkor úgy, hogy 79-ben én beálltam, és 80-ban már Pozsonyban voltunk a tavaszi szél vizetáraszt versenyen, ahol első helyezést hoztunk el, és aztán tovább mentek a többi mindenféle fellépések, gyönyörű szép népdalok, hát az rengeteg. Írva van legalább 300. Ha szesztán, ha úgy mentünk Pozsonyba, vagy Lévára, vagy valahol, ahol versenyek voltak, mert mindenüve mentünk, és ha szesztán felültünk a buszra, Pozsonyig énekeltünk, egy dalt kétszer nem énekeltünk, egy négy dalt. Az odáig, ha meg onnan jöttünk haza, akkor hazáig, ha éjszaka jöttünk, akkor is mindig énekeltünk.
0: És honnan jön ez a nótásdalos örökség?
1: Négy fiú testvérem van, én egyedül lány. Édesapám nagyon jó énekes volt, és ő nagyon tudott. Nótája volt, mikor már ment ki a kapuból, mert ment a munkába, a szövetkezetbe, akkor már a darumadár fenn az égen. Neki az kiment a kapun, és már énekelt. Bármi volt otthon, bármi történt, de már kilépett a kapun, és már akkor ének szóval. És a bátyáim, úgyhogy a legidősebb bátyám, no már ő meghalt, volt egy zenész ott neki, egy hegedűvel, minden falu helyen, faluban, minden helyen fellépett, énekelt nótákat, ő nóta énekes volt, Kerekes Imrének hívták. Ha mentünk lakodalomba, akkor első volt, hogy a kerekesek kezdtek énekelni.
0: Csillogó szemmel hallgatom itt, mert hogy a riportalanyomnak is csillog a szeme. Milyen varázsa van annak, amikor az ember magyar dalt, magyar népdalt, nótát énekel?
1: Ez születési adottság, feldobja a lelket, meg még éjszaka is, ha aludni nem tudom, mert már az idősek nem nagyon alszanak éjszaka, és akkor hogy is van ez a népdal, hogy is van, eszembe jut, és akkor magamba énekel. Nagyon sok kedvenc van. Nótás kedvű volt az apám, mert az jellemzőre valóban, hogy nótás kedvű volt. Merítsenek erőt, mert az nagyon feltölti az emberi lelkeket, népdalok meg a nóták.
0: Kedves hallgatóink, vannak dallamok, amelyek egy régi családi estéhez, egy kedves arc mosolyához, vagy éppen egy nótás kedvű édesapához kötnek bennünket. A következő összeállítás ilyen szívből fakadó pillanatokat hoz közelebb hozzánk. Elsőként a Darumadár fenn az égen Mújkó nótája érkezik, Kalmár Pál előadásában, ifjabb Magyari Imre és zenekara kíséretével. Huszka Jenő és Martos Ferenc alkotása egy különleges archív felvétel a Gülbaba világából, amely a múlt hangulatát idézi meg számunkra. Majd érkezik a Nótás kedvű volt az apám című dal, amely tisztelgés mindazok előtt, akik a zenét, az éneket örökségül hagyták ránk, és akiknek hangja talán már csak bennünk él tovább. Gyulai Erzsébet énekli Fejes Imre és Verebes Károly közös nótáját. Ez a hallgató csendesen mégis mélyen érinti meg a lelkünket. Kívánom, hogy ezek a dallamok most is utat találjanak a szívünkhöz. Idézzük fel együtt édesapáink emlékét, mindazokét, akik egykor énekeltek nekünk és velünk.

0: Rádió. Máté Szalkán FM 104,5. A Magyar Zene Rádiója.
1: Kellemes vasárnap estét és további kitűnő rádiózást kívánok dallamos élményekkel, történetekkel, szívhez szóló muzsikával, minden hétvégén 19 órától a Családunk Nótáival. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Erdélyi Klaudia számít figyelmükre. Kedves hallgatóink, folytatjuk a muzsikálást hamarosan Lehár Ferenc Innocent Vince Ernő, a Vándordiák című operettjének szépséges dala csendül fel Kovács Kolossal, de előbb Éliás Tibort hallgatjuk. A sokoldalú előadó művész zeneszerzői pályája mellett szép sikereket ért el opera, operett és nótaénekesként is itthon és szerte a világban. Éliás Tibor alapította az Operett életműdíjat, melynek átadására a Kálmán Imre Lehár Ferenc kultusz keretében a Budapesti Operett Színház gála műsorán kerül sor minden évben.
2: Éliás Tibor énekes vagyok, szeretek énekelni. Ez családi tragédia nálunk, hiszen mindenki énekelt, édesapám is, aki a dankó nóták mellett leggyakrabban a Deres már a határ, pedig akkor még nem is volt ősz. Megragadt bennem ez a csodálatos dallamvilág, a belső szorítása a lelkeknek, és úgy érzem, hogy nóta nélkül mit ér ez az élet.
1: Kedves hallgatóink, a magyar nótavilága különleges kincsünk. Benne él a táj szépsége, az emberi érzések mélysége, az öröm és a bú egyszerre. A következő dallamok is ezt a gazdag érzelemvilágot hozzák közel hozzánk. A Deres már a határ című hallgató már címében is az elmúlás, a csendes elgondolkodás hangulatát idézi. Ahogy a Deres tájképe megjelenik előttünk, úgy érezzük meg benne az idő múlását, az emlékek súlyát és szépségét. Domahidi László énekel Olák Kálmán és zenekara kíséretével. Ez a szívhez szóló darab Lehár Ferenc és Innocent Vince Ernő alkotása. Ezt követően a Vándordiák dallamai után egy lendületesebb, életigenlő csárdás következik, a Cigányok sátora. Éliás Tibor és a 100 tagú cigányzenekar előadásában ez a nóta már a tűz, a szenvedély és az életöröm hangján szól. Lengyel Miska zenéje magával ragad, és szinte hív, hogy együtt dobbanjon a szívünk a ritmusával. Tartsanak velünk!

0: szép asszony, jó asszony, ladi ladi ladi, sárga lilion.
1: Dankó Rádió. Vasváron FM 103,6. A Magyar Zene Rádiója.
2: Kedves hallgatóink, egy újabb szépséges magyar nóta csendül fel anyák napján, itt a Dankó Rádióban tematikus hétvégénken, ahol minden dallam az édesanyák felé fordul, és minden hang a szeretet legmélyebb rétegeit szólaltatja meg. Ez az ünnep Magyarországon a legőszintébb érzelmek egyik hordozója. Ilyenkor nem csak emlékezünk, hanem köszönetet mondunk mindazért a gondoskodásért, amit egy életen át kap. Csendben, kitartóan, feltétel nélkül. Most Keresztes Mihály Pásti Vilmos megható nótája csendül fel, amelynek címe is mindent elárul. Az én jó anyámnál ez a dal a hazatalálás érzését idézi meg. Azt a pillanatot, amikor minden út az édesanya szeretetéhez vezet vissza. A nóta egyszerre bensőséges is felemelő. Benne van a gyermek hálája, az otthon melege és az anyai ölelés örök biztonsága. Berki Péter és zenekara kíséretével Budai Beatrix énekel. A felvétel a Dankó Klub János Hidai estjén készült 2019. április 27-én, ahol a közönség már akkor is nagy szeretettel fogadta ezt a szívhez szóló előadást.

0: Isten éltesse az
1: életet. Önök a Dankó Rádiót, a családunk nótáit hallják, ahol szívhez szóló magyar muzsikával és dallamos élményekkel ajándékozzuk meg Önöket. A folytatásban tiszakécskei kedves hallgatónk Gondi Istvánné Icuka családi nótáit csendülnek fel. Ezek a dalok személyes emlékek, érzések és egy életen át őrzött zenei örökség lenyomatai. Hallgatónk számára különösen kedves emlék a 2024-es év magyar nótája szavazás, ahol a fődíj nyertese lett. Egy olyan elismerés, amely nem csak siker, hanem megerősítése annak a szeretetnek és elkötelezettségnek, amellyel a magyar nóta iránt viseltetik. Most ezekből az élmények ebből a gazdag nótás világból kapunk ízelítőt. Icuka drága, honnan ered ez a nótás dalos kedv? Kitől örökölte?
2: Az édesapámtól. Ő nagyon szeretett mulatni, citerája volt, és állandóan mosolygott, dudolászott munka közben is, kalapján a virág állandóan, tehát én onnan örököltem ezt. Bármit csinált, akkor ő úgy dúdolázott ezt, azt.
1: Hogyan emlékszik vissza a gyermekkorára? Hol nőtt fel?
2: Küntanyán nőttem fel, de csodálatos gyermekkorom volt. Nem voltunk gazdagok, volt két bátyám, ők már sajnos ugye régen nincsenek. Hát a szüleink azok nagyon nagy, nagyon tüneményesek voltak. Az összetartás. Ez volt a legfontosabb, hogy a családdal törődni, a családdal foglalkozni. Olyan természetes volt nekünk az, hogy a család együtt, aztán később is, amikor már nekem is külön családom lett, gyerekek, nálunk is ez így megmaradt.
1: Icuka tőlük örökölhette ezt a derűt és ezt a rátermettséget.
2: Édesapám volt az olyan sokkal vidámabb. Azt nem lehetett megharagítani. Nem emlékszem rá, hogy az egyszer is megharagudott volna, az annyira vidám természetű volt. Nagy mulatások voltak. Most a nyugdíjas klubbal szoktunk. Külön van Szépkorú a kórusa, annak is tagja vagyok, és akkor elhívnak föllépni bennünket, de ott, nyugdíjas klubba, ott, amikor van egy összejövetel, van zene és mulatunk.
1: Hát egy nagyon szuper hallgatóval van dolgunk, aki hála Istennek jelentkezett. És most hallgassuk meg azt is, hogy nem csak a rádió készüléket hallgatta,
2: nem, hanem néztem,
1: hanem a közvetítést.
2: Így néztem.
1: Na,
2: a közvetítést.
1: Akkor meséljük el. Történt.
2: És ugye hallgatom, hogy mondják a neveket, hogy húzták ki, ezt nyert, azt nyert, és akkor ne kerüljön sor a fődíjra, és mondják, hogy ilyen szám, és mondják, hogy Gondi Istvánné. 10 perc múlva már hívtak is, gratuláltak, hogy tényleg én vagyok. A szavazásra úgy voltam, hogy hát szavazok, majd hát, ha valami mégiscsak sikerül.
1: Már nyert már valamikor valami hasonló?
2: Nem. Ez az igazi nagy élmény, és nagyon bízom benne, hogy nagyon jó lesz. Azt üzenem, hogy továbbra is hallgassa mindenki, és merjen szavazni, ha lesz még ilyen lehetőség, mert mindenki előtt ott van, hogy sikerül. Így jártam én is. Legyünk vidámak, örüljünk a rádióval, mulassunk be. Sokszor én is éneklem vele. Megnyugtatja az embert a zene. Nekünk ez a mindenünk, hogy érdemes hallgatni.
1: Az a jó szokásunk, hogy a legkedvesebb dallamait adjuk át a kedves hallgatóknak. Icukának melyek a legkedvesebb, a legeslegkedvesebb családi nótái? Visszatérhetünk még édesapa és édesanyja nótáihoz is.
2: Édesapámnak nagyon sok nótája volt. Az Akácos út az mindenkinek. Akkor a Galambszívet örököltem. Ez olyan családi nóták voltak mindig. Meg az én jó apámnál nincs jobb a világon. Tehát ezek a mi kedvenceink is, mind a kettőnké.
1: Kedves hallgatóink, vannak dallamok, amelyek úgy kísérnek bennünket, mint egy régi, ismerős út. Emlékeket idéznek, érzéseket ébresztenek, és újra meg újra hazatalálnak a szívünkhöz. A következő nóták is ilyen örökérvényű, szívhez szóló üzenetet hordoznak. Elsőként az Akácos út csendül fel Vadán Zsolt előadásában, ifja Berki Béla és zenekara kíséretével. Ez a gyönyörű hallgató 2018-ban a Magyar Rádió 6-os stúdiójában készült felvételként született meg, és nem véletlenül nyerte el a 2023-as év magyar nótája szavazás első helyét. Az Akácos út dallamai, a nosztalgia, a szerelem és a hazatalálás érzését hozzák közel hozzánk, mintha mindannyiunk életében lenne egy ilyen út, amelyhez visszatérünk. Ezt követi az Én jó apámnál nincs jobb a világon, Laki Péter tolmácsolásában, Jónás Géza és zenekara kíséretével. Ez a 2023-as Jó ebédhez szól a nóta műsorban készült felvétel egy igazán megható vallomás, tiszteletadás az édesapák előtt, akik példát, tartást és szeretetet adnak nekünk egy életen át. A primás Patai Zoltán játéka pedig különleges lelket ad ennek a szép hallgatónak.

0: családunk nótáit hallják dalba szőtt történetekkel, szívhez szóló magyar muzsikával, az önök kedvenceivel. A folytatásban Hegedűs Valér osztja meg velünk egyik legkedvesebb magyar dallamát. A művész 1947-ben született Budapesten, zongorázni magánúton tanult Bartók Béla egykori növendékénél Székely Máriánál, míg az orgonálás fortéjait Kárpáti József irányításával sajátította el. Pályáján meghatározó szerepet játszott Béres Ferenc, aki felfedezte tehetségét. Együttműködésük pedig hosszú éveken át, mintegy 17 éven keresztül gazdagította a magyar zenei életet. Művészi munkásságát számos elismerés övezi. Megkapta a Béres Ferenc emlékplakettet, majd 2008-ban a Magyar Kultúra Lovagja címmel is kitüntették.
1: Hegedűs Valér zongora művész vagyok. Édesanyámnak, aki idős korában elkezdett vasszorgalomban zongorázni, ő neki pedig az volt a kedvence, hogy bukrétát kötöttem mezei virágból, az egyik legszebb nóta.
0: Kedves hallgatóink, a magyar nóta egyik legszebb sajátossága, hogy egyszerű képekből, egy szál virágból, egy csendes gondolatból képes mély érzelmeket szőni. A következő dal is ilyen finom lírai hangulatot idéz. A bokrétát kötöttem mezei virágból már címében is a természet tisztaságát, az őszinte érzelmek szépségét hordozza. Egy csokor mezei virág egyszerű, mégis szívből jövő ajándék, akár csak maga a nóta, amely szeretetről, ragaszkodásról és tiszta érzésekről mesél. A dalt egy 2014-es felvételen Bányai Márton előadásában hallhatjuk, ifjabb Sárközi Lajos és zenekara kíséretével.

Kedves hallgatóink, hamarosan 20 óra. Búcsúzóul még egy dallamot hozunk itt a családunk nótáiban. Zárásként hallgassuk együtt Magyari Imre zenekari szerzeményét 33 rózsafámon. Ifja Berki Béla és zenekara muzsikál. A családunk nótáival legközelebb jövő hétvégén, szombaton és vasárnap 19 óra után várom Önöket. Itt a Dankó Rádióban a híradást követően népzenei műsorral folytatjuk, melyet a Népek Dalai Világzenei összeállításunk követ 21 órától éjfélig. Munkatársaim, a zenei szerkesztő

0: műsorajánló.
1: Az április 27-én életének 80. évében elhunyt Sebő Ferenc nem csak a táncház mozgalom elindítója, a nemzetművésze, Kossuth díjas énekes, előadó, zenetörténész, hanem remek rádióműsorok szerkesztője, műsorvezetője is volt. A Dankó Rádió Tudta-e sorozatának 2016-tól egy éven át volt munkatársa, sok éven keresztül pedig a Bartók Rádió számára készített ismeretterjesztő műsorokat. Május 4-én hétfőtől két héten át Táncházban című műsorunkban este 20 óra 4 perctől ezek közül válogatunk, emlékezve a hatalmas műveltségű és tudású, remek előadó Sebő Ferencre.
2: Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
3: Azt hiszem, ha újra születnék, semmi más nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lehettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, amit csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
2: Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Ismét orosz drón támadás érte hajnalban Ukrajna déli részét. Herszon megyében egy ember meghalt, négyen megsérültek. A Fekete-tenger partján lévő Odessa környékén a drónok több épületet megrongáltak és tüzet okoztak a kikötőben. Ezzel egy időben az ukránok is drónokkal támadtak orosz területeket. A légicsapás miatt tűz ütött ki az egyik balti-tengeri kikötővárosban. Moszkva környékén egy férfi meghalt, a Szmolenszki régióban pedig hárman megsérültek. A támadások miatt korlátozásokat vezettek be a szentpétervári, valamint több moszkvai repülőtéren. Továbbra is gyakran éri támadás az egészségügyi létesítményeket és azok dolgozóit a fegyveres konfliktus sújtotta országokban. Erre hívta fel a figyelmet az Orvosok Határok Nélkül nevű segélyszervezet. Bár az egészségügyi dolgozók és pácienseik sérthetetlenségét a nemzetközi jog garantálja, az utóbbi 10 évben több alkalommal kórházak is a harcok célpontjává váltak, egyebek közt Szíriában, Jemenben, Ukrajnában és a palesztin területeken is. A háború és az erőszak áldozataivá vált újságírókról emlékezett meg 14. Leó pápa a sajtószabadság világnapján. A katolikus egyházfő a vatikáni Szent Péter téren mondott beszédében hangsúlyozta, a sajtószabadsághoz való jog gyakran sérül, néha nyíltan, máskor titokban. 14. Leó megválasztásának első évfordulójára készülve holnap jelenik meg az a gyűjtemény, amelyet a pápa korábban elmondott beszédeiből állítottak össze. Anyák napja van, ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik édesanyjukat. Az anyák ünneplésének hagyománya az ókori Görögországból ered, de az emléknap modern változatát amerikai és európai mozgalmak alakították ki. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vörös Kereszt tartotta az első anyák napját, 1928-ban pedig miniszteri rendeletben is megjelent az ünneplése. Már a látogatók is megnézhetik az áprilisban született Dávid szarvasborjakat a Miskolci állatkertben. Az intézmény közölte, hogy a csaknem egy hónapos állatok

0: egyre kevesebbet pihennek és gyakran csatlakoznak felnőtt társaikhoz. A faj vadon élő példányai a múlt század elején kihaltak, eltűnésükhöz hozzájárult az a hiedelem is, amely szerint aki az állat húsából eszik, az halhatatlanná válik. Hazánkban csak a miskolci állatkertben látható Dávid szarvas. Néhány információ az utakról. Két autó ütközött korábban az M3-as autópályán a főváros felé vezető oldalon, 60 térségében. A sérült gépjárművek a leállósávban vannak. A környéken az erős forgalom miatt több kilométeres a torlódás. Szintén baleset történt a 31-es főúton, Szent Márton káta közelében. Az 58-as kilométernél a forgalmat megállították. Végül az időjárásról. Jelenleg 14 és 23 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 22-23 fokot mérnek. Mindenütt derült az ég, a maihoz hasonló, napos, száraz idő valószínű holnap is, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. Többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. Éjszaka általában 3-9, holnap napközben 23-28 fok várható. Hasonló idő valószínű kedden is, majd szerdától már egyre nagyobb területen alakulhatnak ki záporok, zivatarok, és átmenetileg néhány fokkal hűvösebb lesz. Kedves hallgatóink, 20 óra múlt, 4 perccel.
1: Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpon álló népzene kedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
2: Jó estét kívánok! Ma a Citeráé lesz a főszerep Táncházban című műsorunkban. Az eredeti felvételektől a Citera zenekarok muzsikájáin át eljutunk egészen különleges feldolgozásokig. Induljon is Táncházban című műsorunk a Tisza Alpári Tekerős, Bársony Mihály és Juhász Péter citerás felvételével. Majd a nagysárréti Kádár Ferenc játszik egy közismert dallamot pengetős hangszerén. A zenészmesterek után pedig egy fiatal előadó Juhász Kitti kíséri énekét citerán.

A püspökladányi Sárréti népi együttes, aztán a Kikerics citerás együttes, majd a Ne felejts népzenei együttes felvétele szól Táncházban című műsorunkban. Mindhárom zenekar fő hangszere természetesen a citera.

Következzenek olyan felvételek ma esti Táncházban című műsorunkban, melyekben a citera már egyre különlegesebb zenei helyzetekben szólal meg. A citera trió, azaz Balog Sándor, Bolya Mátyás és Kis Gergely Márton muzsikája szól 1995-ből a Táncház találkozó lemezről, aztán újabb három muzsikus, a Pengetős trió tagjai játszanak egy moldvai dallamot saját feldolgozásukban. Őket egy nagy klasszikus, a Mezőcsáti Gereben együttes követi. A Rácz Antal vezette csapat két felvételét hallhatják Táncházban című műsorunkban.

a Mezőcsáti Gereben együttes alapítója dr. Rácz Antal és dr. Túri Ferenc két orvos volt, kikhez Rácz Antal testvére, Rácz Erzsébet és Römer Ottó csatlakozott. A Rácz testvérek halála után a zenekar egyik alapítója, Túri Ferenc, fiatal muzsikusokat és egy régi barátot gyűjtött maga köré, akik manapság Újgereben néven muzsikálnak. A csapat tagjai Debreceni Kis Helga, Szlama László, Farkas Zoltán Batyú és Túri Ferenc, akiktől két felvételt hallgassunk meg.

Kedves hallgatóink, Táncházban című műsorunkban, melyben a citeráé volt a főszerep, az idős mesterek felvételeitől eljutottunk a feldolgozásokig. Utolsó muzsikáinkban a citera már egész más és igen különleges zenei környezetben szólal meg, de ez nem csoda, hisz a vajdasági muzsikus Lajkó Félix mindig is híres volt különleges zenéjéről. A Szellő és a Bolha című kompozíciókat hallhatjuk előadásában, majd Most jöttem című albumáról szól a Zenga szó, melyben Lajkó Félix-el együtt muzsikál Porteleki László, Brasnyó Antal, Szabó Csobán Gergely, s az énekesek Paja Bea, Csizmadia Anna és Tintér Gabriella. E vibráló, különleges zenei világból ízelítőt mutató felvételek előtt munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető és a hangmérnök Fóti Tamás nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

0: A Dankó Rádióban egy korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
1: Kellemes vasárnap estét mindannyiuknak. A Dankó Rádióban indul a Népek dalai világzenei magazinunk a Baklava felvételével. De érkezik majd a kolumbiai szalsza egyik legismertebb utazó nagykövete, Yuri Buenaventura. Pályája Párizsban indult, ahol énekelt, miközben a Sorbonra járt. Repertoárjában pedig a karibi szigetvilág ihlette sanzonok is helyet kaptak. A francia közönség hamar megszerette ezt a kolumbiai hangot, amely egyszerre hozta magával a szalsza lendületét és a dalok személyes erejét. Ő is jön tehát, Yuri Buenaventura, de érkezik majd a La Chicana, Buenos Aires egyik szabad szellemű tangó zenekara. Zenéjük a tangó mélyebb gyökereihez nyúl vissza, de nem azért, hogy érintetlenül hagyja őket, hanem hogy pszichedelikus, rockos, klasszikus és cigány jazz felé nyíló hangzásokkal mozdítsa tovább ezt a hagyományt. A hegedű, a nagybőgő és az ütőhangszerek egyszerre idézik meg Buenos Aires bevándorló negyedeinek bárjait. Jön tehát a La Chicana Argentínából az óra folyamán. Tartsanak velünk a népek dalaival, világzenei válogatásunkkal. Elsőként, ahogy ígértem, érkezzen tehát

A népek dalait, világzenei műsorunkat hallgatják a Dankó Rádióban. Következzen a kolumbiai salsa leghíresebb utazó nagykövete, Yuri Buenaventura, aki Magyarországon is koncertezett már, eleinte Párizsban énekelt, miközben a Sorbonra járt. Repertoárján olyan sanzonok szerepeltek, amelyeket a Karibi-sziget világ ihletett. A franciák annyira beleszerettek a kolumbiai zenészbe, hogy 2014-ben a legrangosabb kulturális díjjal tüntették ki. Hazájában is népszerű, a helyi kulturális minisztérium Kolumbia zenei örökség kulturális képviselőjének nevezte ki. Európában már több mint 500 000 példányban keltek el lemezei. Yuri Buenaventura felvételével folytatjuk tehát a népek dalait, világzenei műsorunkat itt a Dankó Rádióban.

Frankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei magazinunkat. A következő argentin formáció neve La Chicana, 96-ban alakultak azzal a céllal, hogy ahogyan megfogalmazták, durvább élő tangó zenét produkáljanak. Előnyben részesítik a korai tangó utcai ritmusait és humoros melodrámáit szemben az ünnepélyesebb későbbi ízekkel. Őszintén hiszik, hogy a tangó lényege az 1920-as évek lázadási és spontaneitási szellemében rejlik, ami ideológiailag közelebb helyezi a rock zenéhez, mint azokhoz a zenekari formákhoz, amelyek a 40-es évek óta népszerűsítették a világon. A La Chicana megalakulása óta népszerű fesztivál kedvenc, bár a formáció felállása többször változott. Két tag azonban állandónak tekinthető az életben is pártalkotó Dolores Sol és Ákasztal. 2021-es Iki Kamori című lemezük nem véletlenül japán hangzású, címe a koronavírus járványra utal. Azokról a japán fiatalokról kapta a nevét, akik szobájukba zárkózva megszerették az önelégült és antiszociális életet. A zenészek azt mondják, a nagylemez hangneme apokaliptikus, valami, ami már a járvány előtti időkből jött, és véletlen volt. A témák a bezártság, a paranoia és a reménység, de vallják, hogy minden hangjegynek a mentális egészségünket kell szolgálnia. Ők jönnek a La Chicana Argentinából, a népek dalaiban, világzenei magazinunkban, a Dankó Rádióban.

Rádióban jövő héten pénteken a svájci Feuilleton koncertjét hallhatják. Nevüknek különös jelentése van, egy játékos, csintalan, de jó indulatú lény, aki kisebb házi munkákkal segíti azokat, akik mosollyal és egy tál szárított gyümölcssel fogadják. Ez a kedves mítosz ihlette meg a névválasztásnál a formáció tagjait. A zenekar Svájc déli régióinak zenei hagyományait éleszti újjá.

Hallgatón célja, hogy a francia nyelvű svájci zene akusztikus hangszereken játszott újraértelmezésével hidat építsen a tradicionális és a kortárs zene között. Repertoárjuk kéziratokból, régi hangfelvételekből és gyűjteményekből táplálkozik, kiegészítve a nyugat-svájci tájak énekeivel, valamint kortárs szerzők műveivel. Előadásaikban nem ritka, hogy a francia Alpok más vidékeiről származó dallamok is felcsendülnek, finoman belesimulva az együttes hangzás világába.

Flatown koncertjét, amely a 44. Euróradio Folk Fesztiválon hangzott el Németországban. Jövő hét pénteken 23 órától hallhatják itt a Dankó Rádióban.

Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádióban.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk. 10 óra van, tehát még 2 órán keresztül megszakítások nélkül jönnek a világzenék. Hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 22 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Pedro Lima felvétele indítja ezt az órát. Jó estét kívánok! A Dankó Rádióban ez a Népek Dalai világzenei magazinunk. Hamarosan pedig a Derya Yildirim muzsikája jön. Török nyelven adják elő dalaikat, és az anatóliai népzene, valamint a pop hagyományából építik fel saját világukat. De itt lesz majd az angol Leveret, az angol folk ikonikus formációja. Kiérlelt játék és szabad zené és egyszerre. Ők is érkeznek, de jön majd Aziza Brahim, aki 1976-ban született egy algériai menekültáborban. Édesanyja 1975 végén menekült oda, Nyugat-Szahara marokkói megszállása elől. Édesapja otthon maradt, ahol később meghalt. Így Aziza a háború miatt soha nem ismerhette meg őt. Gyerekkorát a sivatagi táborok kemény körülményei között töltötte, ahol a zene menedéket jelentett számára. Aziza Brahim érkezik tehát majd az óra folyamán, itt a Dankó Rádióban. Ez a Népek Dalai világzenei válogatásunk elsőként, ahogy ígértem, jöjjön tehát Pedro Lima.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádió.

Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Népek Dalai, világzenei magazinunk szól. Egy friss és modern hangzású szuperkvartettel megyünk tovább, a Derja Yildirimmel. A használt jelzők azért is illenek különösen rájuk, mert erősen építenek az elektronikus hangzásra és a táncolható ritmusokra a török hagyományos zenéből. Egész pontosan céljuk az anatóliai folk hangzást keverni modern groove-okkal, időnként megfertőzve egy kis pszichedelikus hangzással a jazz és funk dallamain átszűrve. Az énekes Derja Yildirim nehezen viselte a Covid időszakát, hogy nem koncertezhettek. Ekkor a dalírásra fókuszáltak otthonaikban, de nagyon nagy lendületet adott a csapatnak, hogy egy interjú erejéig még a BBC-ben is vendégeskedtek. Derja Yildirim, ők jönnek tehát a Népek Dalaiban, világzenei válogatásunkban, a Dankó Rádióban.

A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a Népek Dalait, világzenei magazinunkat. Három kiváló angol népzenész hozta létre a következő formációt. Andy Cutting, Sam Sweeney és Rob Harbron, mindannyian kivételes előadó művészek, hangszereik mesterei. Előadásaikban keverik a tökéletesen kiérlelt zenét, a spontaneitással, és mindez a közönség részvételére is számítanak. Sam Sweeney, a hegedűs 2015-ben elnyerte a BBC-től az év folkzenésze díjat. Ő vezeti az angol országos ifjúsági népi együttest, dolgozott együtt már Liza Kertivel is. Andy Cutting szintén elnyerte már, sőt háromszor is a BBC legjobb folkzenésznek járó díját. A harmadik tag, Rob, szintén részesült már e kitüntetésben. Ő vezeti az angol akusztikus nyári iskolát. A három kiváló zenész közös munkája garancia a minőségi angol folkzenére. Csapatuk, a Leveret muzsikája az angol hagyományban gyökerezik, mégis frissnek és újnak hat. Jön már is nálunk itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban.

A Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei magazinunkat. A Barcelonában letelepedett, de egyébként egy Algéria és Nyugat-Szahara határában lévő menekültáborban született Aziz Ibrahim következik. A művész dalai sokat merítenek ebből a világból. Hallható bennük a hagyományos és elektronikus stílusok összehasonlíthatatlan kombinációja, amely olyan előadókhoz teszi hasonlóvá, mint a Bombino vagy a Tina Raven. A 2019-es Sahari című albumát is szülőhelyére való visszaemlékezésként határozza meg. Ráadásul Aziz azt mondja, a családja egy része még mindig ezekben a táborokban él, így szerinte az album az ő hagyományuk a Saharavik múltjának egyik távoli pontján kezdődik, és a modern fejlett civilizáció középpontjába jut. Ezt a fejlődést pedig nem csak a szövegek, hanem a korong dallamai is kifejezik. A művész szerint az álmok, amelyeket álmodott, ebből a kegyetlen sivatagból ugyanolyan erővel és méltósággal törekszenek útjukra a zenéjében, mint ő maga annak idején, amikor az első lépéseit itt megtette. Aziz Ibrahim jön Afrikából, itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei magazinunkban.

0: Még egy órán keresztül szólnak a világzenék itt a Dankó Rádióban. A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. 11 óra van, hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 23 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: James Cotton muzsikája indítja ezt az órát. Jó estét! A Dankó Rádióban továbbra is a népek dalait, világzenei magazinunkat hallgatják. Érkezik majd a Bossa Cucanova, amely a hagyományos bossanova világát elektronikus hangzásokkal kapcsolja össze. A formáció 2002-ben Latin Grammy jelölést kapott a brazil kortárs pop kategóriájában. Bossa Cucanova koncertjeiken vendégzenészek és énekesek is alakítják ezt a finoman modernizált brazil hangzást. De jön majd a Gypsy Kings is. 1979-ben Dél-Franciaországból indultak. A katalán gyökerű zenekar tagjai Franciaországban születtek. Zenéjükben a katalán rumba, a flamenco, a salsa és a pop találkozik. Többnyire spanyol nyelven, de katalán, francia és dél-francia nyelvek is megszólalnak benne. Érkezik tehát a Gypsy Kings is ebben az órában. Maradjanak velünk a népek dalaival, világzenei válogatásunkkal. Elsőként tehát itt van most James Cotton.

Népek dalai. Éjfélig a Dankó rádióban.

Itt a Dankó Rádió, a most következő Bossa Cucanova, egy brazil csapat, akik elektronikával vegyítik a Bossa Novát, és a zenei keverék pedig olyan sikeresnek bizonyult, hogy a Latin Grammy-re is jelölték őket pop kategóriában 2002-ben, de azóta sem pihennek, előszeretettel kérnek fel albumaikra és koncertjeikre vendégelőadókat. A most következő dalban a szépséges hangú Adriana Calcagnotóval fogtak össze. Adriana egyébként a 80-as években kezdte karrierjét, és azóta melankólikus dalairól vált ismerté. A brazil popban szeret alkotni, lírai és dinamikus dalokkal teli albumok váltakoznak karrierjében, de még gyermekeknek szóló albumot is készített. Élményeit a turnékról, éneklésről pedig a 2000-es években egy sikeres önéletrajzi könyvben is megörökítette. Ki tudja, talán a most érkező dal születéséről is szól a könyvben. Egy biztos remekül sikerült zenei összefogásról van szó. A Bossa Cucanova és Adriana Calcagnotto együttműködése most itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban.

Itt a Dankó Rádió, benne a népek dalai szólnak. A következő csapat nagyon ismert, és nagyon sok tagból áll, összesen 16 tagot számlál, de ettől függetlenül családias a hangulat a zenekaron belül, annál is inkább, hiszen két família összefonódásából született meg. A zenekar tagjai szerint nincs nagy titka a sikerüknek, csak annyi, hogy felmennek a színpadra, és zenélnek. Viszont ezt varázslatosan teszik. Esküvőkön zenéltek, még a 80-as évek közepén, és utcazenéléssel keresték akkor még a kenyerüket. Azóta persze az óceán mindkét oldalán ismert a nevük. Azt szeretnék, ha az emberek táncolnának a zenéjükre, boldogok lennének, ha hallgatják. Örömet akarnak szerezni nekik a zenéléssel, hogy életre keltsék az embereket, és hogy felrázzák őket. A Gypsy Kingsről van szó, ők zenélnek most itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban.

héten pénteken a svájci Fületalom együttes koncertjét hallhatják. A zenekar elkötelezte magát amellett, hogy kizárólag akusztikus hangszerekkel szólaltassa meg a francia nyelvű svájci tradicionális dalokat. Miközben időről időre más alpesi vidékek dallamai is felbukkannak koncertjeiken. Ahogy ők fogalmaznak, az európai népzenei párbeszéd részeként. Ezért fogadták el a meghívást a 44. Euróradio Folk Fesztiválra is, amely igazi ünnepe a tradíciókhoz visszanyúló zenének, és ahol 14 ország előadói mutatták be a kortárs európai folkzene sokszínűségét.

Fulaton névadója a francia nyelvű alpok mesebeli lénye, egy pajkos, mégis segítőkész figurája a helyi folklornak, aki kitakarítja az istálót, vagy apróbb házi munkákat végez el, ha mosolyt és élelmet adnak neki. A név kötelez, éppen ez a játékosság és derűs csintalanság jellemzi az együttes zenei világát is. A Svájc déli részéről származó dallamokat régi kéziratokból, archív felvételekből és néprajzi gyűjtésekből idézik meg, miközben kortárs svájci szerzők kompozíciói is

koncertjét, amely a 44. Euróradio Folk Fesztiválon hangzott el Németországban. Jövő hét pénteken 23 órától hallhatják itt a Dankó Rádióban.

Hamarosan éjfél, közeledünk mi is műsorunk végéhez a Dankó Rádióban, a Népek Dalai Világzenei Magazin szólt. Reméljük, hogy az elmúlt órákban bemutatott dallamok elvarázsolták önöket és gazdagították az estéjüket. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt fedeztük fel a világ különböző zenei kincseit. Szabó Tamás volt a zenei szerkesztő, a szerkesztő műsorvezető pedig Popovics László. Jó éjszakát kívánunk mindenkinek, pihenjenek jól, és találkozunk holnap este 9 órától ismét itt a Dankó Rádióban. Ez volt tehát a Népek Dalai. Viszont hallásra!

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Nóta válogatás hajnali 4 óráig. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

vagy friss koszorút, de nem jön a virágról. Hogyha egyszer új csillagok születnek,

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A Magyar Zene Rádiójának 20 csak prímását egy megzenésített Petőfi Sándor verssel kezdjük. Tartsanak velünk a következő 1 órában, ha tehetik, nem sokára Simon Boglárka énekli el a Szerelmes vagyok én című dalt. Dal ifjabb Sárközi Lajos prímás dallamai által lett e költemény. Maga a prímás muzsikál majd zenekarával, az a fantasztikus művész, aki 2023-ban a Dankó Rádió cigányzenei díját is átvehette. Utána Volt-e már szívedben fájdalom címmel archív felvételről meghallgathatjuk Csorba Gyula és Szántó Ferenc dalát, Orbán Sándornak majd Csorba Gyula zenekara muzsikál. Tartsanak velünk, kellemes rádiózást kívánok!

város élete legszebb a világon. Erről énekel Dankó Pista és Pósa Lajos csárdásában Szász Kati és Kolostyák Gyula. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készült ez a felvétel Johann János zenekarának közreműködésével. Majd áll a bál a nagy csárdában, Járosi Jenő frissét Szentendrei Klára énekli el.

elmegyek az életedből, pattogatott Kukorica, messze van a Nyíregyházi kaszárnya. A következő dalokban, illetve a felvételekben közös az, hogy egy-egy dankóklub alkalmával készültek. A hallgatót majd Budai Beatrix énekli el, akinek Lakatos Miklós zenekara muzsikál. Erős Béla és Sejmesi Sejderezső nótája lesz ez egy orosházi felvételről. Majd a Budapesti Tália Színházból Dankó Pista frissét halljuk Gáspár Anni és Miskolci Balogh Zoltán zenekarának tolmácsolásában. Dancsanna Marinak pedig Tordai Zoltánék játszanak, a felvétel Debrecenben készült 2022-ben, messze van a Nyíregyházi kaszárnya, majd ez a csárdás is elhangzik.

Kedves hallgatóink, önöknél továbbra is a Dankó Rádió szól, ez pedig benne még mindig Húscsak Prímás című egyórás zenei összeállításunk. Muskátlis ház udvarában ezzel a dallal folytatjuk. Bánfi György szerzeményét Szigeti Felcsi énekli el, és Duka Péter zenekara játsza. Majd Cigány leány virágszál, Csenki Imre andalgója hangzik el, Máté Jolán, valamint a BM Duna művész együttesének népi zenekarától. Tolnai András 2024 magyar nóta díjasa, a 100 tagú Budapest cigány zenekar szólistáinak kíséretében hallható, Horváth Zoltán és Nemlaha György csádásának előadójaként. Ez lesz majd a Hegedűm, Hegedűm című dal.

Hajnalom, csillagom. Tordai Borbé Pál és Heródek Sándorné friss ének címe ez. A folytatásban, itt a Dankó Rádió Húscsak Prímásában egy 2018-as felvételről hallhatjuk a frist, méghozzá Pándi Piroska és Ifja Berki Béla zenekarának előadásában. De előtte még jöjjön egy csádás, a kékpettyes rakott szoknya, máris Miklósi József dalol.

Vegyes rakottok nyomért lettem, a bolondja azt kértem, mert nem is az a szoknya, azt tetszik, aki hordja én nékem. Már alig iszom, eszem, máson se jár, eszem meg bollom. Kék vegyes rakott szoknya lány van, ám a dologban nem asszony. Már alig iszom, eszem, máson se jár, eszem meg bollom. Kék vegyes rakott szoknya lány van, ám a dologban nem asszony. Kék vegyes rakott szoknya

Rakott szoknya már az is, aki hordja szép asszony. Kétszer úgy ver a szívem, sőt, azt is még híven megvallom. Kék pettyes rakott szoknya már az is, aki hordja szép asszony.

egy és rakott szoknya már, az is, aki hordja szép asszony. Kétszer úgy ver a szívem, sőt, azt is még híven megvallom. Kék egy és rakott szoknya már, az is, aki hordja

Zöld a petrezselyem. Pataki Istvántól hallgathatjuk meg nem sokára Hevesi József és Marcali Frigyes Frissét. A Megáradt a patak című Dóci József csádást Zentai Anna énekli, még Koródi Gyula andalgóját Hajtman Líviától hallhatjuk. A művésznőnek a Duna Televízió egyik felvételén Jónás Géza zenekara muzsikál Csóka Gyula prímás vezetésével. Ez lesz a Kék a kökény recece. De mindezek előtt egy hallgatót játszunk önöknek, egészen pontosan Varga Jenő zenekara játszik, és Csík József énekel. Következzék Szerda Helyi János dala, Könnyek nélkül élni könnyebb.

0: csak meg kell szoknom.
1: Nem tudom, az életemet hol rontottam én el. Jaj, de szép kék szeme van magának. Sosem volt, sosem lesz. Ezek a dalok következnek. A hallgató Sándor Jenő és Kellér Dezső szerzeménye Rigó Mónikától és Baranyai István zenekarától hallható. Ez a felvétel és az ezt követő kettő is a Dankó Rádió Jó ebédhez szól a Nóta című műsorából való. Jaj, de szép kék szeme van magának, ez Kis Angyal Ernő dalának címe, Jenei Gábortól és Budai Sándor zenekarától hallhatjuk. Majd Csuti Csaba dalol, Sándor Jenő csádását pedig Bergi Péter zenekara játsza el.

sosem lesz, hogy szeretőbb lett volna 11. 10 meg 1, az 11. Mind a 10-től kaptam csókot kedvedre. Csak az az egy, akit én is szeretném, az Lázár rongyot még sosem volt. Sosem lesz, hogy szeretőbb lett volna 11.

hogy szeretők ne lett volna tizenegy. Az sem volt, az sem lesz, hogy te engem édes rózsám leszes. Tíz meg egy, az tizenegy, de közülük egyedül csak te kell lesz. Csak te szeres, csak te csókolj engemet, fene a többit egyel meg. Sosem volt, sosem lesz, hogy szeretőm ne lesz.

0: sosem lesz, hogy te engem édes rózsám eszeltes.
1: Kócos fejed, ha rám hajtod, gólya, gólya, hosszú lábú gólya. E két dallal búcsúzom önöktől, Déki Lakatos Sándor és zenekara mindjárt muzsikál 1971-ből, de előtte én elköszönök valamennyi kollégám nevében. Köszönöm, hogy velünk tartottak, reméljük, hogy kellemesen töltötték idejüket, és a folytatásban is a Magyar Zene Rádióját hallgatják. Minden jót, Morvai Noémit hallották, viszont hallásra.